Rádió 88, az életünk része.

0: Rádió 88.
1: A város még ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszunk.

0: Ez a Rádió 88 Szeged az életünk része. Október első napja van, de az időjárást ez nem érdekli. Délután 25 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk. Száraz, napos, kellemes idő vár ránk. Sajnos esőre még várnunk kell, ki tudja meddig. Ráadásul a történelmi 2022-es aszály veszteségének duplája lehet idén az Alföldön. Ezzel is jövök hamarosan a hírekben. R2D2 és egy humanoid robot köszöntötte tegnap délelőtt a 15. Tudományfesztivál résztvevőit a Szegedi Tudomány Egyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központban. A kétnapos rendezvényen a jövő technológiái kerülnek fókuszba, megismerhetik a kilátogatók például az űrkutatás, a járműfejlesztés és a mezőgazdaság újdonságait. A Szentgyörgyi Albert Agórában is számos bemutatóval készülnek a szervezők mára. Záruk Péter Farkas fesztivál igazgató elmondta, a céljuk, hogy a tanulást és a tudományokat élményszerűen mutassák be a fiataloknak.
1: A robotikától az informatika, egészség, műszaki tudományok, csillagászat, most csak egyet mondok a sok érdekesség közül, ami engem teljesen megdöbbentett, a növények stressz szintjének a mérése. Szóval tényleg minden megtalálható.
0: A történelmi 2022-es aszály veszteségének duplája lehet idén az Alföldön, írja a Portfólió. Ahhoz, hogy jövőre jobb legyen a helyzet, februárig kellene 35 cm-nyi eső. Az Alföldön mindegyik növény veszteséget termelt, az ágazat pedig 500-600 milliárd forint mínuszt termelt ebben az évben. Az extrém aszályban még a napraforgó is rosszul termett. Hankó Balázs letartóztatását indítványozta a főügyészség, mert szerintük fennáll a szökés, elrejtőzés, valamint az eljárás jogellenes befolyásolásának veszélye. A letartóztatásáról ma döntenek a Kecskeméti járásbíróságon. A volt politikust csaknem 5 órán át hallgatták ki tegnap éjjel. 25 oldalnyi érdemi védekezést tartalmazó vallomást tett az őt kihallgató nyomozóknak. És a Szilvi nevet kapta Palvin Barbara és Dylan Sprouse kislánya. Dylan láthatóan teljesen oda van Szilviért, és különösen élvezi, hogy kislányt nevelhet. Azt is bevallotta, hogy imádja felöltöztetni, és teljesen elolvad tőle, amikor apró ruhácskákban látja. A pár a héten az első családi fotójukat is megosztotta az Instagramon. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.

0: Szerintem ezek már mi vagyunk. Jó reggel kívánok mindenkinek. Szervusztok, itt vagyunk az Őrület reggel.
1: Ez a meg a jó reggel, itt van Gedzu, itt van Sos, itt van mindenki, most nem sorunk te... mindenkit azért.
0: Mindenkit még most. Azt mondjuk el, hogy, hogy hol vagyunk. Hát nem a stúdióban vagyunk, hanem kérlek szépen a Remízben vagyunk. Ugye tele vagytok vasakkal, mint hajnal, tehát a Remíz. Van egy ilyen sor, nagyon szép dalszövegből. És most itt vagyunk a Remízbe, ahol laknak a villamosok, kérlek szépen. És mi már rajta is vagyunk egy villamoson konkrétan.
1: Én ma reggelig azt tudtam, hogy van.
0: Tényleg? Ne őríts meg meg. Jó, itt laknak a villamosok a Remízbe. Ezt kérlek szépen ott lehet bejönni, azt mondjuk minden szegedinek, hogy az életében nem tudta volna, hogy ez merre van. A Izabella híd alatt lehet ide bejönni, és ez egy ilyen, hát több dolog, mert egészen a hátsó részben vagyunk mi. És itt mellettünk is lakik egy ilyen újabb, ezt majd kiderítjük, hogy hogy hívják ezeket a, ezt a villamos típust, bocsáss meg. Ott előtte van egy még, és ami a legjobb, az mögöttünk van, egy nagyon pici sárga villamos. Az micsoda, azt se tudjuk még most, de megígérünk mindenkinek mindent. Nullánál, hogy tudni fogjuk ezeket egy 2 óra múlva, már biztos stabilan.
1: Ezt az egészet még úgy sejtettem, hogy itt ülök.
0: Na látod?
1: És látom, hogy merre nézem, meg merre nem nézem.
0: Na figyelj, akkor mondom még egyszer. Mellettünk van az a villamos, ami általában szokott járni az egyes vonalán, ami már szerintem inkább kettes vonal. És közben megjött a nemesről is. Hát nagyon
1: szép. Ma reggel lesz a kalauzunk.
0: Ma reggel,
1: ahogy látom, ma reggel.
0: De olyan arca is lett neki, mint egy kalauznak. Szerintem jól néz ki a férfi. Megkapta a sapkáját is. Az igazság, hogy mivel hogy fogalmunk sincs, hogy milyen idő van. Sándor, ezt nézhetem itt közben, ezt, hogy lássam. Aha. Jó. Szóval az történik, hogy ma villamosozni fogunk. És mivel hogy 118 éves a villamos közlekedés Szegeden, ennek kapcsán mindenféle hasznos és érdekes információt fogunk majd megosztani veletek a ma reggelben. Természetesen attól, hogy mi egy villamoson vagyunk, és itt mindenki, már most annyian vagyunk a villamoson, hogy már sokan is. Jó, hát azt elfér.
1: Nem azt mondtam, csak hogy
0: ja, jó. Mi jön. Ja, nem, érdekes. Attól függetlenül, hogy mit vagyunk a villamoson, azt kezdtem elmondani, az SMS számunk játszik ám mindenféle dologra.
1: 06 32 99 88 88. Ide ugyanúgy jöhet minden, tehát megpróbáljuk azért követni az eseményeket. Lesz közlekedés, időjárás, abból rengeteg, úgyhogy... Igen. Ez fog történni, hogy megyünk körbe a városba szerintem.
0: Bizony. És aki pedig úgy van vele, hogy itt egy nagyon hosszú hír összefoglalót hallott eddig, az most meg fog lepődni, mert rövid lesz. De ez nem azért, mert mi most egy villamoson vagyunk, ez egészen más, mert van. Ha valaki nagyon kíváncsi erre, akkor privát beírja rám, és akkor azt elmondjuk neki. Jó? Szerintem akkor kezdjünk is, mert hogy most kéne, akkor 55-kor kéne, hogy kezdjünk? Jó, akkor elkezdtük. Jó? És akkor
1: mehet. Jó, és akkor 22-27 fok lesz napsütés, jelentőleg a 7 fokkal.
0: Nagyjából.
2: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
4: Véget ért a gyújtogatás sorozat, letartóztatásban van az algyűi gyújtogató. A 60 év körüli férfi az elmúlt másfél hónapban több alkalommal tüzeket gyújtott vármegye szerte. A szárazságban rendkívül gyorsan terjedő lángok egy autókereskedést és az autókat is elérték, több millió forintos kárt okozva. A tűz egy gáztartályt is majdnem felrobbantott. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta, a férfi legalább 58 alkalommal gyújtogatott, és olyan is volt, hogy az általa gyújtott tüzet önmaga jelentette a katasztrófavédőknek.
5: A katasztrófavédelem munkatársai a tüzet minden esetben rövid időn belül megfékezték, és a tettes felderítésében is nagyon nagy segítséget nyújtottak. A férfit elfogtuk, őrizetbe vettük, ellene közveszélyokozás és különösen nagy értékre elkövetett rongálás büntette miatt indított eljárás a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság felderítő osztálya.
4: Egy 82 éves férfi került kórházba nyugat-nílusi lázzal Csongrád-Csanádban. A betegséget szúnyogok terjesztik, ezzel ötre nőtt a nyugat-nílusi lázzal nyilvántartott megbetegedések száma. Valamennyi beteg idegrendszeri tünetekkel került kórházba. A tünetek általában 2-14 napig lappanganak. A fertőzöttek mintegy 80%-a tünetmentesen vészeli át a betegséget. Szigorította a kék villogó használatát a kormány. A jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet. A sürgősségi vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek engedéllyel használhatnak megkülönböztető jelzést. És élőben lehet nézni Shakira október 3-ai madridi koncertjét. Javában tart az énekesnő világkörüli turnéja, és bár Shakira 12 koncertet ad Spanyolországban, de több európai országban nem látogat el, így a rajongóknak be kell érniük az élő közvetítéssel. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Igen, most már akkor van hangunk is.
1: Ez
0: összeállunk, mint a krumplis tészta. Jó lesz, mivel kezdünk?
1: Bruno Mars, Edge of Smile.
0: Au, király! Jó reggelt! Jó.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, szavaztok, ez az Őrület reggel.
1: Ez a meg a jó reggelt kívánok mindenkinek.
0: Most egy kicsit halkabb lett a lúpunk, mindjárt nem kell üvöltöznünk.
1: 118 éves a szegedi villamos közlekedés, ezért itt vagyunk a Remízben, amit mindjárt meg is kérdezünk, hogy micsoda.
0: Így van, Mosári Adrián a vendégünk, jó reggelt, szerbusz. Azon kívül, hogy elindultunk most ezzel a járművel, amiről már mindjárt beszélünk, előtte a Remízről beszélgessünk már, az gyakorlatilag egy ilyen garázs, ezt úgy képzeljük el?
2: Így van, jó reggelt kívánok én is mindenkinek. A villamos remízből indulnak minden reggel a járművek, és ide is érkeznek minden este.
0: És akkor ez úgy van, hogy mindenkinek van fedett? Tehát minden létező villamosnak van fedett helye itt?
2: Vagy, hát, nem teljesen minden villamosnak, de ide érkeznek be egy esti szemlére, és az esti szemle után rendezi ki a villamos garázsmester a külső tárolókra, vagy pedig marad itt bent a csarnokba.
0: Villamos garázsmester, őt neki az a pozíciója?
2: Így van, van egy ilyen munkakör nálunk, ő felel a villamosoknak a reggeli kiadásáért és az esti bevételért, illetve hogy ugye a műszakos kollégák átvizsgálják rendben a járművet.
0: Á, na ezt akartam kérdezni, azt mondtad, hogy van egy ilyen része, és akkor az úgy néz ki az esti, hogy bejön, és akkor mit tudom én, ilyen fékpróbát, mit kell csinálni nekik ilyenkor, az hogy néz ki?
2: Hát átveszik igen a féket, megnézik az áramszedőt, az ilyen biztonsági berendezéseket szintén átnézik, és akkor, hogyha műszakilag rendben van a villamos, akkor mehet pihenni és a holnapi szolgálatig.
0: És ez úgy néz ki, vagy úgy képzeljen az ember ezt, hogy melyik vágányra hova rakja, hogy itt így ül bent valami fülkébe, vagy itt kijön, és egy zászlókkal integet, vagy ez hogy néz ki?
2: Nem, ezt ő maga megtervezi, és utána van egy segítő kolléga, egy villamos kocsimozgató, és akkor ketten teszik a helyükre.
0: Na várj, villamos kocsimozgató, ezek neked tökéletesen egyértelműek, nekünk nem. Mi ez a villamos mozgató, az mit csinál? Ő ez egy ilyen valami?
2: Ő is egy járművezető, akinek az a feladata éjjel, hogy segítse a garázsmestert elpakolni gyakorlatilag a villamosokat a helyére. Mert ugye ez egy jó nagy remíz, jó sok vágánnyal, és akkor ugye be kell rendezni egymás mögé úgy a villamosokat, hogy reggel egymás után szépen sorba tudjanak kivonulni.
0: Aha, tehát ezt úgy képzeljük el, mint mondjuk egy vasútállomás, csak kisebbe, és akkor ott van egy ilyen állomásfőnök, akkor, hogyha ezt arra akarjuk fordítani, és akkor ő mondja, hogy az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os vágányon mi hogy legyen.
2: Igen.
0: És akkor a reggeli indulás meg ugyanaz, csak inverse-be, gondolom.
2: Így van.
0: És

0: Reggel jönnek a járművezető kollégák, garázsmesternél jelentkeznek, fújnak egy szondát, hogy ugye minden rendben van, zéró tolerancia nálunk ugye alkoholból, és megmondja a garázsmester, hogy milyen pályaszámú villamost hol találja, járművezető beül, átveszi szépen a villamost, és már indulhat a szolgálat.
1: És akkor mindig...
2: De csak alkoholfogyasztásra van zéró tolerancia? Tehát mondjuk verekedni lehet reggel 5-kor?
0: Nem, az sem lehet.
1: Az sem lehet. Az... És ez mindig úgy van, hogy valaki, amikor reggel fölvesz a szolgálatot, akkor ő akkor tudja meg, hogy hanyas villamossal fog menni? És mentő meddig?
0: Így van. Nem, a beosztás az nyilván az adott. Azt tudja, azt, hogy igen, a vezénylő kiadja, de hogy melyik pályaszámú villamossal megy, azt majd ott reggel fogja megtudni.
2: Reggel húznak, és akkor van ilyen, hogy mondjuk összevesznek azon, hogy ki mivel menjen, tudod? Tehát, hogy vannak kedvenc vonalak, vagy vannak kevésbé kedvenc vonalak? Mondjuk én nem szeretek Tarjánba menni. Van ilyen egyébként, ilyen belváros sznobok?
0: Nincsen, igazából nálunk erre van egy rendszer, hogy típusfüggő, hogy ki melyik vonalra megy, mert ugye a kettes vonalon általában pezák és csatoltátrák járnak, akinek arra van típusa, az ott tud közlekedni. A tarjáni vonalon, hát most már ott is vannak pezák, tehát igazából régebben ugye úgy volt, hogy akinek nincs pezája, az inkább a tarjáni vonalakon volt, de most már ugye vannak ott is pezek, tehát gyakorlatilag mindenki mehet mindenhová.
1: A nagy hosszú sárga az a peza, ugye?
2: Igen, csak okay, azt mondjuk el, hogy ez a peza az a típusa vagy a gyártmánya ennek a villamos?
0: A típusa, igen.
2: És ezekre mind külön kell vizsgázni, tehát akinek amire van, azok között lett szétosztva gyakorlatilag az, hogy ki mivel közlekedik reggel. Hogyha valaki hallja ezt a sípolást, ez nem én vagyok.
1: Nem a Dani tüdeje, tehát hogy volt ő felülvizsgálaton, de nem, ez biztos, hogy nem az.
2: Igen, mert már leszoktam.
1: Igen.
2: Jó?
1: Oké, arról beszéljünk már egy picit, hogy ez a gépjármű, ami most vagyunk. Ez milyen idős, ezért lehet néha látni így a városba. Nem tudom, vasár és ünnepnapokon előfordul ez. Mit kell elő tudni?
0: Ez a 313-314-es pályaszámú FI ikerkocsi, őt így hívják. Gyakorlatilag az 50-es évek kinézetét hozza, de gyakorlatilag a 1904-5-ösek az alkatrésze, úgyhogy egy jó régi villamos.
2: Ezt halljuk itt. Most éppen.
1: Igen. És az, hogy ő, aki vezeti, Misi úr, ő teljesen ilyen, tehát nincs neki ajtaja.
2: A Misinek nincs ajtaja?
1: Ja, közben nem esetleg kívül.
2: De Misinek van ajtaja?
1: Van, tehát, csak aki, nem aki hordja vezeti, magával. De...
2: Meg a Misi nem 1904-es. Ja, hogy ott úgy ajtaja.
1: Igen, hogy nincs. Tehát, hogy...
0: Igen, gyakorlatilag ezek a nosztalgia villamosoknak ez volt az egyik hátránya, hogy nem volt rajtuk téli ajtó gyakorlatilag. Vannak bizonyos típusok, amikhez lehetett felszerelni téli ajtót, hogy a járművezető se fagyjon meg. De ugye a régi időkben a járművezetői egyenruhaszetnek egy ilyen nagyon vastag, nagyon szőrös, csizmaszerű dolog is a része volt, meg ugye a nagy kabát, meg a nagy sapka, úgyhogy felöltöztette a cég a járművezetőjét, hogy ne fázzon meg, mert hogy ugye nincs ajtó. És télen is így mentek a villamosok. A
2: kabát olcsóbb volt.
1: Igen, egyen. Oké, és akkor ezen a szakaszon akkor minden villamosnak el kell menni az annak útig, ez szinte majdnem egy biztos. Jó, gondolom?
0: Az annak útig nem feltétlen, tehát hogyha valaki a kettes vonalra megy, akkor a nagy körforgalomig mindenképpen eljön. De igen, Pulc utca, nagy körforgalom, minden villamos reggel így közlekedik.
1: És akkor az, hogy ő itt majd most érünk ide a lámpás körforgalomhoz, itt, hogy ő merre megy, azt ő irányítja innen, azt így a váltó magától megy, ezt hogy képzeljük el?
0: Így van, minden villamosunk fel van szerelve rádiófrekvenciás váltóállítási lehetőséggel, és ha minden jól működik, hát most épp a
1: kivéve,
0: példa nem,
1: nem.
0: Úgy, nem úgy mutatja, de ha minden jól működik, akkor a villamosról tudjuk állítani a váltókat rádiófrekvencia segítségével.
1: Na, közben mondom, mi történik. Mihály lement, fogott egy ilyen baromi nagy váltóvasat, köszönöm szépen, és akkor ő ezt manuálisan kézzel fogta, és így átdobta a váltót, ezt úgy hívják szerintem.
0: Így van.
1: Ezt már csak azért tudom, mert édesapám egy 45 évet lehúzott a vasúton, tehát ezeket így ilyen sínes dolgokról egy kicsit jobban képbe vagyok, és akkor most majd ezt így megyünk, tehát ő most így nem befolyásolta azt, ami gyakorlatilag, vagy ezt ilyenkor ő átdobja manuálisan, csak azt nem lehet most már így átrakni, vagy ezt...
0: Kézzel bármikor tudunk váltót állítani, az működik mindig, az elektromos váltóállítás az nem mindig.
1: Oké, jövünk itt meddig beszélhetek még? mert én hónap reggel tudok kérdezni. Szóval, hogy elindultunk, és eljöttünk, mert hogy ugye alapvetően a villamos közlekedés az úgy lett kitalálva, hogy mindenféle nagyobb csomópontnál legyen megálló, vagy valami olyan helyen, ahol például szerintem megvárom a kanyart, jó? Közben másik oldalán egy trend.
2: Vagy reméljünk egyet, mi legyen?
1: Nem, most már ezt megkérdezem. Szóval, hogy az történik, hogy eljöttünk a konzervgyár mellett, ami régen konzervgyár volt, ott gondolom leszálltak jó sokan, aztán jöttek tovább, és akkor itt gyakorlatilag minden egyes megállónál el tudjuk azt mondani, hogy éppen miféle fajta csomópont volt, vagy még van ma is, bár mondjuk ma már szerintem már a Tavasz utca egyen, mint hogyha ilyen... Én megnéztem, hogy valami 2,5 perc alatt gyalog át lehet érni egyikből a másikba, de ott régen az egyes kórház volt ott, ami már
0: meg a régi STK, ameddig igen, nem igen. Zárt be. Ugye a nagy körforgalomnál itt a Délép szállót mondhatjuk, a régi Délép szállót, de most ugye a Károlyikó lesznek jó nagy forgalma van, de a Mianics utca itt ugye a ruhagyár volt régen, utána ugye a Tavasz utca a régi STK miatt volt nagy forgalmú, most ugye jelenleg a helyközi buszok miatt van neki viszonylag jó forgalma. Utána majd érkezünk a Rókusi templomhoz, ott ugye ma a Stéri piac, Rókusi templom, a Bonstan, illetve a patológia, ott rengeteg külföldi dolgunk van, mint utas. Tehát azért minden megállónak megvan a rendes forgalma.
1: És akkor ezt, amikor ezt így kitalálták, akkor az első, ez az egyes vonal, ami most már kettes, ez volt az első, amit így megrajzoltak a két állomás között?
0: Így van.
1: Hogy akkor ezt tudjanak jönni, és akkor ezt város tervezésileg is már be volt tervezve, vagy ez később lett, vagy ezt ennyire azért nem, ne kérdezzek ilyeneket.
0: Fogalmam sincs.
1: Erről valakit a múzeumból kérdezzek meg,
0: mi? Misi kollégám majd, Misi ő nagyon szívesen mesél róla.
1: Jó van, akkor most zenéljünk egy kicsit, hogy ne az legyen, hogy állandóan dumálunk, meg... És akkor jöjjön a Coldplay. Coldplay, és akkor még erre tudunk is beszélni 8 másodpercet. Dániel, mondd az időjárás, csak úgy viccből.
2: Nem tudom, hogy mennyi
1: az időjárás. Nem, időjárás mondja.
2: Ja, időjárás. Nem mondok viccből, mert most

0: Na kérem szépen, azt mondjuk el, hogy az atmoszférára nincsen panasz. Ma reggünkben nyilván, hogy azt sikerül hozni. Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez itt az Őrület reggel.
1: Ez a meg a jó reggelt. Igazából az érdekelne, hogy hány villamos vonallal indult el a szegedi villamos közlekedés? Egyetlen egyel, vagy igen. Kettő, vagy ez a bővülése maga, hogy néz ki?
2: Bővülés lett most igen, abból a szempontból, hogy 2012-ben indult el a kettes vonalunk, ami nagyjából kiváltotta az egyes vonalat, tehát előtte az egyes vonalon nagyon sűrűn jártunk, nagyon nagy forgalom, és akkor utána a Rókusváros részben nyitottuk meg a kettes vonalat. Ezzel párhuzamosan, hogy az egyesnek a menetrendjét elég jól megszűkítettük. Viszont 2022-től becsatlakozott a tramtrén, ugye Vásárhelyig ez közlekedik, és ez teljesen leváltotta egy az egyes vonalat, úgyhogy gyakorlatilag most közösen közlekedünk itt a mávos kollégákkal ezen a vonalon.
0: Oké, és akkor ez a vonal ugye megy tovább Széchenyi tér, ugye ott a posta volt, amit félbehagytunk itt, hogy ezt az egyes vonalat átbeszéljük. Posta utána a Radivértanúk teres, akkor gyakorlatilag az állomás a vége, most igen. Csak nagy vonalakban. És akkor most az történik, hogy erre majd visszatérünk, mert ebből majd bővebben, mert ez egy ilyen unikális dolog, ez a annak úti fordítónak hívják
2: kuriózum.
0: Ezt. Kuriózum, hogy így most visszafelé megyünk. Mondom, hogy Mihály attól függetlenül előrefelé néz, mondjuk ötöt pálya, szóval miatt nem kell aggódni. De most így rátolatunk így a centrum felé a Kiskörútra gyakorlatilag. Itt megint gondolom váltót váltunk, és aztán tudni majd menni egyenesen Kakasos templom felé, Tajrán irányába. Barom izgalmas. Szerintem Misi nagyon igényelt minket már, ahogy elnézem, hogy végre lefelé szállhat és dobálhatja a váltókat. Ez neki nagy öröm, szerintem. Szerintem ma reggel. Hogy állunk idővel, Sándor, közben nézek rád? Beszélhetünk még, hogy mi annyira most meg túlzásba estünk az aláfestő zenemet, mert az már most semmi nem hallok ilyenbe. És akkor ezt így Misi átváltotta, és közben Sári meg le akart ezt videózni. Na, ez nem sikerült nekünk. Oké, szóval át fogunk fordulni a másikra, és akkor nem is volt elméletileg kettes villamos, így van? Tehát egyes villamos volt, hármas, négyes, ugye? Amikor én még gyerek voltam, meg jártam, akkor én ide itt szálltam át a négyesre, és én így mentem iskolába, de szerintem kettes nem volt, vagy ha volt is, akkor az még korábban
1: kettes lehetett. Azért nem volt, mert diszgráfiás volt a várostervező, ez csak azért. Csak a közlekedés tervezés.
0: Hármas számrendszerbe számolt.
1: A kettes kimaradt, nem volt ott. Nem tudta, hogy mi van.
0: Ez nem jutott eszembe. Szóval az volt,
2: nagyon-nagyon régen volt, de azt utána bezárták.
0: Aha, tehát ez megszűnt. Tehát akkor, de emeltek azért ez alatt a 118 év alatt azért lettek újra tervez a dolgok, ugye ment a Felsőtisza parton és a villamos.
2: Így van, szerintem, ha jól rémlik, ő volt a kettes villamos.
0: Ő volt a kettes, aha. Ugye van a hetes megálló nevezetű egység, és ott van egy régi villamos, ami át van ott alakítva, az is...
2: Az Dorosma felé ment
0: van,
2: az a vonal.
0: Az volt Dorosma, és aztán a hídon is ment egy időbe. A villamos, nem? A hídon is ment át villamos.
2: Igen, a hídon is volt, igen.
1: És ezek úgy lettek leválasztva egyszer csak, hogy amelyik városrész nem érdekel, oda nem megy többet? Tehát, hogy mondjuk Dorosma az így... Dorosma nem baj, hogy nem közlekedünk, hogy oda az maradhat.
0: Igen. Ez mi alapján volt? Ez várostervezés, vagy az felsőbb döntés?
2: Gondolom.
0: Tehát nem volt annyira kihasználva, és akkor lett valami busz közlekedés, mert az olcsóbb
2: volt. Az olcsóbb volt, igen.
0: És akkor
2: az rugalmasabb is
0: és
2: volt.
0: És változik a világ, és közben majd most a buszok mennek ki, és aztán a elektromos.
2: Igen, az elektromos közlekedés a preferencia, igen.
0: Oké, na mindjárt jövünk majd vissza, és akkor beszélünk erről a fordítóról itt az annak után. És előtte azonban, ha minden jól megy, akkor Dani mond nekünk egy időjárást.
1: 26 fok lesz ma, napos jó.
0: Ennyi. Akartam.
3: Ezeket a hangokat már biztos ezerszer hallottad.
4: Csak akkor nem gondoltad, hogy egyszer pénzt fognak érni.
3: Indul az Árkád hangvadászat a Rádió 88.

0: héten át több mint 1 millió forint értékű nyereményekért. Részletek a radio88.hu-n.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A régóta nem működő mikró, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vagy színes fém akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserjesor 5 szám alatt. Kaloméh, ahol a hulladékból új érték születik.
3: Klíma, hőszivattyú, persze, hogy délklíma, www.délklíma.hu.
4: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod, kihez fordulj?
5: Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged.
4: De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
8: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba, minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
7: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Vásárolj most, fizess később. Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az új háznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
10: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
11: Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bar Vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek és az élet pezseg.
12: Október 3-án próbáld ki éles amit eddig csak a fürdőszobában mertél. Karaoke estel és egy bulis DJ-szettel várunk.
11: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
13: Na anyu, te most beleharaptál a gyalmába?
14: Bele bizony. Ragasztó nélkül, csúszkálás nélkül, szégyenkezés nélkül.
15: A BPS teljes kivehető fogsor egyenre szabottan svájci technológiával készül, vákumosan tapad. Élethű, kényelmes, 3 év garanciával egy hónap alatt kevesebb, mint 500 000 forintért. És most jön a legjobb rész, 15% kedvezmény egész hónapban. Dentalá fogászat Szeged és Algyő. Hívjon 0620-333-0313.
14: Kérjek neked is egy időpontot lézeres fogfúrásra, vagy mikroszkópos gyökérkezelésre.
15: Élj át újra a felhőtlen mosoly, a magabiztos étkezés élményét, és váltson a jövő fogászati megoldásaira.
16: Gyönyörű barna bőr, amikor csak akarod. Próbáld ki Szeged legújabb vörösfényterápiás szoláriumát, az Amánit éjjel-nappal 0-24-ben. Fizess egyszerűen bankkártyával, és töltődj fel. Amáni, a Novotel mellett.
17: Sötétben tapogatózol az utakon?
18: Lásd tisztán a B99 autó segítségével!
17: Akár kiégett a régi izzót, akár nagyobb fényerejű modern LED világításra váltanál, nálunk a legjobb kezekben vagy. Szakértő csapatunk segít kiválasztani a számodra tökéletes megoldást. B99 autó, a szegedi Osram márka képviselet. Keresd minket Szegeden a Kormányos utca 5 szám alatt.
19: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! 100 000 forinttal olcsóbban.

0: részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Okosanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
2: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
3: Ez reklám volt!
4: Ma igazán különleges helyszínről ébreszti Szegedet Gedzó meg a Dani. A Szegedi Nosztalgia villamos fedélzetéről jelentkezünk. A Szegedi Villamos Közlekedés 118. születésnapját ünnepeljük, méghozzá korhű kalauzzal, emlékjeggyel és rengeteg érdekességgel. Véget ért a gyújtogatás sorozat, letartóztatásban van az algyői gyújtogató. A 60 év körüli férfi az elmúlt másfél hónapban több alkalommal tüzeket gyújtott megyeszerte. Bad Robert, a Csongrád Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta, olyan is volt, hogy az általa gyújtott tüzet önmaga jelentette a katasztrófa védőknek. Hankó Balázs letartóztatását indítványozta a főügyészség, mert szerintük fennáll a szökés, elrejtőzés, valamint az eljárás befolyásolásának veszélye. A letartóztatásáról ma döntenek Kecskeméten. És végül Harry Potteres kémia könyv készült Pécsen. A történetben Roxford, varázslatok és egy mutáns mumus segítségével elevenednek meg olyan témák, mint az oxidáció, a szublimálás vagy a chemilumin eszencia. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Ági, köszönjük szépen az információkat. Mi pedig akkor közlekedési infót mondunk. Most jelenleg a József Attila sugárúton haladunk Tarján végállomás irányába villamosra, kérem szépen, és itt egyelőre jól lehet közlekedni.
6: Igen, aki mondjuk nem villamosozna, hanem mondjuk megy és csinálja a dolgát, ahogy minden hétköznap, annak elmondjuk, hogy egyébként semmi különösebb fönnakadás nincs még a városban, de szerintem ugyanúgy kell készülni majd a Szőregi útra, Makai útra, Agyai útra, Szabadkaira, a szokásosra, meg a Székesori állásra, szóval ezek mind várhatók ma.
5: Ha ne adj Isten lenne bármi, akkor nyugodtan azt küldjetek nekünk SMS-ben
6: 0-30-299-88-88.
5: Köszönjük, jó utat!
3: Támogatta a fedex.hu az emelő hátfalak szakértője.
5: Na kérem szépen, 118 éves a Szegedi villamos közlekedés, és Nemes Roli már kalauzkodik rettenetően. Mi megyünk, az első utas is felszáll, de annyira megszeppent, hogy már le is akar szállni, úgyhogy megyünk.
6: Akkor is leszállna, nem állnánk.
5: Jön a Bruce Springsteen.
6: Born in the USA.

0: Jó reggelt kívánom mindenkinek, ez az Őrület reggel.
1: Ez a mega jó reggelt, és itt vagyunk a, hát egy nosztalgia villamoson igazából, mert 118 éves a szegedi villamos közlekedés, erre és ez alkalommal...
0: Közben Sanyi DJ lett, azért szót itt alattunk más. Szóval ideértünk a Tarján végállomásra. Mocsári Adrián még itt van velünk, aki most már nem csak villamosvezető és villamosvezető oktató, hanem utazásszervező is, ahogy elnéztem, mert itt közben a mindenféle utasokat itt már kommunikáltál. Szóval ott tartottunk, hogy egy kicsit beszéljünk már előr, már mondjuk jó, eljöttünk közben Tarjánba, de hogy az Annak útnál van egy ilyen elég különleges fordító. Ennek mi a különlegessége? Ezt mikor csináltak, miért csináltak, mire használjátok, stb.
2: Igen, gyakorlatilag országosan is egyedülálló ez az Annak úti forduló nálunk, mert ugye Szeged az egyetlen város, ahol csak egyoldali ajtós villamosok vannak, tehát nekünk valahol meg kell tudni fordulni, nem lehet csak úgy átszerelni, mint mondjuk Pesten, vagy Debrecenben, vagy Miskolcon. És ez az egyetlen egy hely, ahol vissza tudunk fordulni villamossal, illetve ugye itt állunk be a 3-as-4-es vonalra. És ennek ugye az az érdekessége, hogy gyakorlatilag egy váltóállítási mozzanattal a villamos bármerre el tud menni, amerre szeretne, és a vágány pedig magának állítja be a vágányutat gyakorlatilag.
0: Basztom mindenki, és ez milyen? Ez egy olyan technológia, ami már gondolom nem mai, hiszen ez mikor, ez már van régi mutatvány. Hát én már voltam... Figyelj, a 90-es években már biztos, hogy arra járkáltam, és az már ott volt ilyenkor.
2: Nem, a 2000-es években lett ezt csinálva. Mert
0: na ugye, tessék, látod?
1: Csak tudom már.
2: 2011-ben kerültem a céghez, akkor még jártak ugye FEV-k, úgyhogy gyakorlatilag...
0: Azt nem tudjuk mi, de igen.
2: A bengáli villamosok.
0: Oké, köszönöm.
2: Akkor már volt annak út.
0: Aha, oké.
2: Akkor már így működött, de 90-es években nem, akkor még.
0: Akkor még nem, akkor másmilyen váltó volt.
2: Igen.
0: Oké, és akkor ez nem lett volna egyszerűbb, hogyha kétoldali villamosok vannak, vagy ezt...
2: Biztosan egyszerűbb lett volna, de ugye drágább a kivitel, mert ugye akkor kettő fülkét kell beleépíteni a villamosba, uh-huh. Így, hogy van egy fülke és egy segédpultunk ugye a B-végen, amin ilyen igazából csak menetet adunk, meg fékezünk.
0: A B-vég az a villamos másik fele,
2: így
0: ahol
2: van.
0: Nincsen. Oké, csak hogy neked egyértelmű, csak hogy gondolom nekünk annyira.
2: Így azért sokkal olcsóbban tudtunk villamosokhoz jutni.
1: Szeged ellenzéki város volt mindig, nem osztogatták úgy a pénzt, hogy kétszer annyi ajtót, hogy hülye vagy.
0: És akkor közben kijöttünk, ez a négyes...
2: Hármas négyes a
0: vége.
2: Végállomása, igen, Tarján végállomás. Ugye nagyon sokáig fejvégállomás volt, tehát nem tudtunk így megfordulni, mint ahogy most. Ugye ide kellettek a régi bengáli villamosok a két fülkével, hogy ugye csak beáll a végállomásra, átszerel, és akkor már úgymond meg is fordult. De ugye a Tátra villamosok megjelenésével, meg az egyoldali ajtós villamosok megjelenésével kellett egy hurok, hogy vissza tudjunk fordulni.
0: És akkor ez egy hurok akkor, ahogy már mondtad, gyakorlatilag egy körbe megy a villamos, magyarul ez.
2: Így van.
0: Ellent, és akkor közben a mellett van még ott egy sín a másik oldalon, ahol bejöttünk, az meg egy ilyen vakvágány a vége?
2: Igen, gyakorlatilag ez egy tárolóvágánynak használjuk, a tartalék járműveket ide szoktuk kiállítani.
0: Őrület, és itt mennyi villamos fér el, mert hogy egy elment előttünk, van még egy a másik vágányon, mellénk át még egy, mögöttünk is van egy. Ez hosszra van mérve?
2: Nagyon sok.
0: Tehát ide gyakorlatilag a férrel miszt ide ki lehet pakolni?
2: Hát a váltóig nagyjából igen.
0: Őrület. És akkor a másik vonal, ami meg majd megyünk, az meg a 3-as lesz, ami ugyanez gyakorlatilag, csak az ugye...
2: Így van, annak úttól megyünk ugye a Tiszalajos körúton a Dogonis tér irányába, és akkor onnan pedig majd dobunk egy jobbost a Vadaspark irányába.
0: Igen, mert hogy ott van a másik csomópont.
2: Így van.
0: Ami megy ugye az egyik a jobb. Petőfi Sándor Sokolajtón, a másik meg a Kálvárián.
2: Így van.
0: Jó, hát akkor menni fogunk arra, hogy állunk időbe. Sándor, jó, állunk. Nézzünk egy lapszemét, jó? Az a biztos. Vagy most még zenélünk, vagy mi történik? Zenélünk mindenképpen. Indít, de. Úgy is van. Ez indult már az előbb is. Jó, köszönjük szépen.

0: The Chainsmokers hallottuk itt a Rádió 88-ban. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra 48 perc van.
1: Jó reggelt, ez a Mega.
0: És akkor nézzünk egy kis lapszemlét. A szegeder.hu írja, hogy fák települtek a Klauzál térre. Kérdezte, gondolom nem maguktól mentek oda, hanem vitték őket. Ezzel kapcsolatban cikk a szeged.hu. Vagy szegeder.hu, bocsánat.
1: Szeged.hu írta meg, hogy Hankó Balázs már számítógépes játékban is üldözi az őt otthagyó autót. Mindeközben 100 milliós támogatási összegeket is begyűjthet. Ebben a terettárgyakon kívül a sajtó munkatársai akadályozzák. Ezt a szeged.hu írta meg, hogyha valaki kíváncsi még erre.
0: Ez ott egészen szimpatikus.
1: Jó, és kezdtek áradni fel az utasok.
0: Igen, közben megjöttek az utasaim, most már innentől hivatalosan is gépjárműként vagyunk. Cseréltek? Jó, köszönjük szépen Adriennek a felénk támasztott mindenféle fajta információt.
1: Jó, ennyi.
0: A Temper City mehet? Sándor, indítja.
2: Támogatta a Clean Star Complex Kft. Az intézménytakarítás felsőfokú szakértője.

0: megtett végére már itt vejt az atmoszféra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, egy nosztalgia villamosor jelentkezik ma az Őrület reggel, és Dani fölvette a napszemeget, hogy ne ismerjék meg.
1: Gyakorlatilag úgy érzem, hogy elbújtam.
0: Viszont már tele van a villamos, alig férünk el, úgyhogy most már tényleg olyan flashünk van, mint aki reggel a csúcsforgalomba megy.
1: Fogalmas, hogy hány fok van?
0: De
1: 9 nem. Volt reggel, amikor elindultam, 26 lesz a maximum szerintem.
0: Szerintem 11 lesz mondjuk kb. Jó. Ági érkezik friss infókkal, aztán jövünk vissza. Jó reggelt!
2: Támogatta a Stuxi Otthon és Kert Kft. A zuhanykabinok és csaptelepek szakértője. Stuxi.hu.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
3: 3 után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Neked szól.
3: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
2: Szóval, 3 után kivezet.
3: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint K. Gergő.
2: Támogatja.

0: R2D2 és egy humanoid robot köszöntötte szerda délelőtt a 15. tudományfesztivál résztvevőit a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központjában. A kétnapos rendezvényen a jövő technológiái kerülnek fókuszba, megismerhetik a kilátogatók például az űrkutatás, a járműfejlesztés és a mezőgazdaság újdonságait. A Szentgyörgyi Albert Agórában is számos bemutatóval készültek a szervezők mára is. Záruk Péter Farkas fesztiváligazgató elmondta, a céljuk, hogy a tanulást és a tudományokat élményszerűen mutassák be a fiataloknak.
1: A robotikától az informatika, egészség, műszaki tudományok, csillagászat, most csak egyet mondok a sok érdekesség közül, ami engem teljesen megdöbbentett, a növények stressz szintjének a mérése. Szóval tényleg minden megtalálható.
0: Valamire készülnek a szegedi környezetgazdák. Cserepes fák kerültek a Klauzál térre, összesen 90 fát vittek a belváros szívébe. Makrai László a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója egyelőre csak annyit árult el, hogy egy projekt előkészületeit láthatjuk a téren, hogy pontosan mire készülnek, az a jövő héten kiderül. Ma délig országszerte szünetel a kormányablakokban a lakcímügyintézés, illetve az ingatlan nyilvántartással kapcsolatos ügyfélfogadás is a földhivatalokban és a kormányablakokban. Emiatt nem lesz kikérhető a tulajdoni lap és térkép másolat sem. Az ügyintézés várhatóan délután zavartalanul üzemel. Az informatikai karbantartás miatt országosan változik a nyitvatartási rend is. És végül NK a Run címmel videójáték készült a Hankó Balázzsal hétfő este történtekről. A böngészőből futtatható játékban a mostanra őrizetbe vett egykori kulturális és innovációs miniszter, fideszes országgyűlési képviselő karakterével kell üldözni az éjszakában az őt faképnél hagyó autót, miközben különböző akadályokat, köztük operatőröket és riportereket kerülgetve kell összegyűjteni az NKA pénzeket. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallott.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Ági, köszönjük szépen az információkat. József Attila sugárúton haladunk befelé egy villamossal, hogyha esetleg valakit mellettünk áll és így hallgat minket, akkor szerbusztok, jó reggelt kívánunk. Itt egyelőre jól lehet befelé közlekedni, ez majdnem egy biztos, viszont hogy aki ugyanezen az úton kijebb, tehát a hagyő felől érkezik itt a Szeged felé, az készüljön arra, hogy már ott a lámpa megfogja őket, illetve ugyanaz a játék a Makai úton. Hát a szokásos.
4: Teljesen biztos vagyok benne, hogy Szabadkai út, az is lassan beáll Dorosba. Székelysor, új híd, régi híd, gyakorlatilag kezd minden.
3: Így nagyjából ennyi. Ha valakinek van infója, akkor küldje nekünk, hogy tudjuk segíteni a többieket, nekek jó utat. Na és akkor kérem szépen, ha van zene, amit a Dániel-le szeretünk, akkor most...
4: Nem tudom, hogy ez lehet meg.
3: Nem fogod tudni, hogy mi ez, hidd el nekem, de hogyha azt mondom, hogy az Abbától jön a Mamma Mia, akkor már meg vagyunk. Az összes fogtömésed kiesett. Jó reggelt! 8
5: van, 8. A napindító zene támogatója az Árcsfa Kft.

0: És már kaptunk egy olyan fülest, és hogy te már gyerekkorod óta gyerekkorodott, ilyen villamosfüggő vagy, azt el lehet mondani?
1: 4 éves korom óta, igen.
0: És ez honnan jött ez neked?
1: Hát amikor a nagymama nem tudja hova rakni az unokát, elviszi villamoshoz.
0: Villamos, és az meg, ott megragadt
1: egy kicsit.
0: Az jött magától. Oké, te villamost vezetsz egy ideje már?
1: Hát 26 éve.
0: 26 éve, az szép munka.
1: Emellett most már oktatok is. Menetrendet készítek, technológus vagyok, az a fő foglalkozásom. Aha. A villamos most már csak ilyen mellékhobbi.
0: Már csak mellékhobbi. Oké.
2: Ez elég szomorú, hogy egyre jobb lesz valaki valamiben, és utána elrakják hobbira, nem? Tehát, hogy te ezt szereted igazából csinálni.
0: Melyik része a jobb? A vezetni a villamost, vagy
1: ezt tervezni? Vezetni kikapcsolódás, tervezni az meg ugye egy agytorna, egy kihívás inkább.
0: És a villamos vezetésbe mondja nekem egy dolgot, amit nagyon szerettél, meg egyet, amit nagyon utáltál. Amikor villamos vezetni.
1: Nagyon utáltam, szerintem az a koránkelés, de ki az, aki nem utálja a koránkelés.
2: Nem mondhatta az embereket.
0: Igen.
1: A fülkefal azért elég sok mindentől elválaszt. Hát a legjobb meg ez a társas magány. Meg ugye akinek ez a hobbija, az szereti csinálni azt, amit csinál.
0: Oké, én emlékszek rád, én nem vagyok névben, nem vagyok jó, de az memóriám az jó volt, és emlékszek rád, hogy milyen kb. Egy korosztály vagyunk, és te a haverjaiddal, már megpróbálkozni, nem elesni, a haverjaiddal egy ilyen 250 méterre megmondtátok, hogy mi a száma villamosnak.
1: Igen.
0: Ez volt ilyen 16 évesek lehettünk kb. És igen. A villamos megállóban álltak mellettem, a misiék. Szerintem három
1: igen,
0: voltatok?
1: Andrással meg a Balázsral.
0: Tessék, mondom én. És akkor így bekanyarodott a villamos a Galab utcánál, és akkor ők meg megmondták, nem tudom, de úgy nem tudok kapaszkodni, közben még videóznak is. Szóval, hogy... és megmondták a számát, hát az hogy lehet? Az már függőség azért?
1: Hát az egy elég erős függőség, de hát ugye abban az időben még azért eléggé egyediek voltak a járművek. Tehát a reklámból, a hangjából, bármiből. Aki vezette mondjuk a saját kocsis rendszerbe, tudtuk, hogy megláttuk az alkatát, akkor már tudtuk, hogy melyik kocsi.
2: És három ilyen barát hogy talál egymásra? Mert én azt hittem, hogy te egyedül is sok vagy villamosmániásnak, de hogy találtál még kettő bolondot?
1: Hogy talál egymásra? Hát itt a nosztalgia villamosokon például. Már 87 óta, mióta ez a kocsi közlekedik, az akkori úgymond személyzetéhez mi úgy hozzátartoztunk.
0: Teljes őrület. Oké, és akkor az, hogy közben egy fejlődik a technológia, az neked ilyen... Oké, hogy az emberek nyilván jó, mert hogy segítség, meg kényelmesebb, meg légkondi, meg nem tudom, de hogy az így... nekem mindig az van, hogy a vezetés élményt veszi el az, hogy
1: így
0: már
1: igaz,
0: az embernek tempomat van, meg mit tudom, mi a kocsikban is. Villamosoknál ugyanaz a helyzet?
1: Hát sokkal... monotonabb a járművezetés, meg kiszolgál ugye a gép, és viszont sokkal könnyebb. De ha nem helyettesíti azt, hogy mondjuk 3 órakor kell az ember, viszont nem fáradunk el egy 10-11 órás műszakba, úgy, mint mondjuk ezen a kocsin.
0: Oké, melyik a kedvenc szakaszod?
1: 3-asnak a külső része, tehát az FS.
0: 3.
2: Az melyik a külső rész?
1: Hát a Vadasparttól kifele első rész. Én annó, mikor kezdtem 26 éve, én 3-as vonalas járművezető lettem, és ez nekem akkor még volt törzsközönség, tudtuk ki hol száll le, ki melyik járattal jön, és ez úgy itt megragadt, hogy ez a vonal. Csöndes, most már annyira nem, de akkor ugye volt egy elég erős törzsközönség, akivel egy ilyen kollektíva, de ha nem voltak ott a megállóban az utolsó járatnál, vártunk rájuk 10 percet, például a nővérszállósokra.
0: Tényleg? Teljes őrület. És akkor most az történik, hogy megyünk itt a 3-ason kifelé, a Vadaspart felé, de hogy ott van valami vágányzár most.
1: Igen, de hát a Vadasparttól kifele jelenleg pótlóbuszokkal közlekedünk, próbáljuk egy kicsit rendbe tenni a pályát, hogy egy kevésbé rázósabb szakaszt hozzunk létre.
0: És akkor az, hogy ez melyik szakasz merre ment, meg ilyeneket, ezeket is tudod így fejből, hogy...
1: Hát, tehát magát a merről merre ment, azt úgy nagyjából azért vágom, de a következő körünkre, aki jön, az én volt oktatóm, aki 60 éve foglalkozik a tömegközlekedés történettel, Nagy István. Ő szerintem az utolsó sínszegig meg tud mondani mindent róla. Én azért ennyire nem, én inkább a jármű oldali részét úgymond képviselem.
0: Oké, és akkor ahhoz mit szólsz, hogy így gyakorlatilag megyünk technikailag visszafelé? Tehát az van, hogy amit beszéltünk itt az Adriennel, hogy a villamos vonal drága volt, és ezért aztán megszüntettek szakaszokat, amik helyett aztán buszközlekedés lett, de most meg térünk vissza az elektromossághoz.
1: Hát ugye a villamosnak az egyik nagy előnye ugye, hogy elektromos, a másik az, hogy nagyon nagy tömegeket tud ugye elszállítani, és ugye a közútak telítődnek, tehát az, hogy az autóbusz áll a dugóban, a villamossal meg elhaladunk mellette, azért az előbb-utóbb a mérleget a villamos vele fogja billenteni, viszont avval nem tudunk versenyre kelni, hogy az egyéni közlekedés, ugye, hogy otthon kiszállsz az autóból, munkahelyen beszállsz az autóba, nem kell a villamosra, nem kell tömegben utazni, nem kell a másik embert nézni. Ezzel nehéz, viszont valószínű, hogy azért a villamosnak van itt még jövője. Még egy olyan 100 év legalább.
0: Annyit
2: de,

0: céges gépeket hazavihetitek, nem hazamehettek.
1: Hát én mondjuk nagyjából haza tudnám vinni, a nagyállomáson félre raknám, csak a tramtrének nem tudom hova állnának, de hát ugye egy helyen alszanak, oda...

0: Támogatta a Gyomár
1: Napközben közben dolgozol. Mi is.
0: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
1: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
2: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül.
1: Hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
0: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
1: a Rádió 88-ban.
0: Támogatja az Input csoport.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Az IKV ZRT pályázatot hirdet 33 darab lakás költségelven történő bérbeadására. A lakások megtekintésére 2026. október 5-én és 6-án van lehetőség. A pályázati dokumentáció szeptember 28-a és október 9-e között térítésmentesen átvehető az IKV ZRT ügyfélszolgálatán, illetve a www.ikv.hu honlapról letölthető. Benyújtásának határideje október 22-e 12 óra. További rész és a pályázati felhívás a Szegedi Tükörheti Lapban, a www.ikv.hu és a www.szegedingatlanok.hu weboldalon, az IKV ZRT Facebook oldalán, a 0662 563 122-es telefonszámon, vagy személyesen a Szeged Dáni utca 14-16 szám alatti ügyfélszolgálaton. IKV ZRT, a szegediekért vagyunk.
5: Lecserélni egy nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj?
6: Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged.
5: De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyoma Endrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
7: Nem csak akkor számíthat ránk, amikor beteg. Pingvin Patika. Az egészség partnere a mindennapokban.
8: Az Ácsfa Kft. Tetőt készít az álmoknak. Rugalmas ügyintézés, helyszíni felmérés, gyors gyártás, ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Látogass meg weblapunkat és keresd akcióinkat. www.ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Szeged, Vásár utca 12.
9: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
10: Mozognom kellene, de drága, fizetős a parkoló és feszengenék is.
11: A házgyümben biztosan nem. Modern, tiszta környezet, ingyenes parkolás és szuper csoportos órák várnak.
10: És a segítség kell?
11: Segítőkész csapatunk végig melletted áll. Igazán otthon érezheted magad.
12: Házgyüm & Fitness Szeged. Szabadkai út 9/B. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik.
13: Életed egyik legfontosabb döntése előtt állsz? Mi segítünk megtalálni az utadat. Jön a jubileumi 25. pályaválasztási napok az Agórában. Akár az általános, akár a középiskolai tanulmányaid végén jársz, gyere el október 2-án, 3-án vagy 5-én az Agórába, és ismerd meg a Délalföld legújabb továbbtanulási lehetőségeit, vagy próbálj ki új szakmákat. Felnőttként tervezel új karriert? A térség felnőtteknek szóló képzései is várják az érdeklődőket. Október 3-án a családoké a főszerep, profi pályaválasztási tanácsadással és ingyenes nyelvi szint felmérővel várunk benneteket. Találd ki magad és dönts okosan a jövődről. Október 2-a, 3-a és 5-e, 25. pályaválasztási napok az Agórában.
14: Készült a Csongrád Csanád vármegyei kormányhivatal megbízásából.
15: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is.
16: Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon.
15: A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Automosó.
17: Komoly üzleti lehetőséget keres Szeged szívében. Most itt a ritka alkalom.
18: A Szegedi Közlekedési Kft. Értékesíti 241 négyzetméteres földszinti ingatlanát a Deák Ferenc utca 31 szám alatt. Kiváló lokáció, kiváló befektetés.
17: A pályázat benyújtási határideje október 5. Részletek és teljes pályázati kiírás skt.hu.
19: Új magyar ős bemutató, féktelen Queen Musical, operett sztárok és visszatérő legenda. Dés László és Geszti Péter debütáló Petőfi musicalje, a We Will Rock You, Csillagfény és Déli Báb operett gála és a Miss Saigon várja a szegedi szabadtéri játékok nézőit. Találkozzunk 2027-ben is a Dóm téren. szegedi-szabadtéri.hu.
7: Fedezd fel, milyen egy nemzetközi általános iskola Szegeden. Az IPS Szegedi Nemzetközi Általános
10: általános iskola vár egy iskola bemutató beszélgetésre. Október 7-én szerdán 17 órakor a Lidicei téren. További információ és regisztráció www.szegedips.com.
20: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyár este, amikor a véget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi, mindig van minek örülni.
21: Ez reklám volt.
22: Én vagyok Janikovszki Éva kisfia, így köszöntötte Janikovszki János, a Móra könyvkiadó vezérigazgatója, az egykori Bartos Lipót papír- és könyvesbolt épületén elhelyezett emléktábla avatójának közönségét. Az emléktábla a Kárász utca és a Klauzál tér sarkán található épületnél látható, ahol a Décs szülei 1899-ben nyitották meg a város egyik legkedveltebbé váló könyvkereskedését. Mostantól Magyarországon a vármegyék neve újra megye, ezzel párhuzamosan a vármegye bérlet neve is megye bérletre változott. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatójának posztja szerint a bérleteknek csak a nevük változott meg. És végül több százan vettek végső búcsút Deák Bill Gyulától, családja, zenésztársai, barátai, rajongói jelenlétében szerdán a kőbányai új köztemetőben. A Máté Péter díjas magyar blues énekes szeptember 17-én 78. életévében hunyt el. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
21: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
23: Jó reggelt, sziasztok! Erős a forgalom a városbevezető útjain, különösen az Orosmai úton, a Csongrádi és a Kávária Sugár úton, az Agyai úton a Lámpás csomópontnál kell torlódásra számítani, valamint a József Attila Sugár út és a Makkosházi körút kereszteződésében. A csillagtéri körforgalomban is sok az autó, minden irányba lassú az átjutás. Főreg út és a Temesvári körút csak lépésben járható, mindkét hídon akadozik az átjutás, szokás szerint tele van a Makai Szőregi út. Tiszele és körúton is sok az autó, kisebb fennakadásokra számíthatunk az Annak út és a kettős körforgalom között. A klinikák és a tanintézmények körül is elég erős a forgalom, óvatosan és figyeljünk egymásra. Balesetmentes jó utat kívánok a Tempó Taxi munkatársai nevében.
24: Marcsinak a Tempo Taxitól köszönjük szépen az információkat. Kiskörúton egyelőre jól lehet közlekedni, ez majdnem, hogy biztos.
25: Nagyon szépen köszönjük, az egyik kedvencem jön egyébként tényleg. Ed Sheeran-től a Bad Habits.
24: Jó reggelt kívánok!
25: Hello!

0: Jön a zene, meg a szöveg a Rádió 88-ban. A mai játékosunk...
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a mai játékosunk kereszteve...
2: Rita.
1: Rita, hello. Szia, Rita. Rábeszéltük, hogy játsszál velünk. Ma 118 éves a szegedi villamos közlekedés, ezzel kapcsolatos lesz a kérdés. A kérdésünk ma az, hogy mennyi villamos vonal van Szegeden, ami csak villamos? Tehát annyit segítek, hogy a vasútvillamos nem játszik. Hány vonal van a vasútvillamoson kívül?
2: Akkor 3.
1: 3, az pedig a...
2: A 2-es,
1: igen.
2: A 3-as és a 4-es.
1: Áj, mindent tudsz. Gratulálunk. Rolihoz ott még egy ajándékot, ezt nem tudom, mi van benne. Ez egy doboz, ez egy fehér doboz. Ne kérdezz meg, hogy mi van benne, mert nem tudom. És létszés,
3: mert ne... az meg nagyon
1: igen,
3: lehet,
1: és
3: él.
1: Ne itt bonts föl, mert nem tudom, hogy a levélbombákkal hogy áll a férfi. Gratulálunk. Egy 10 forint értékű...
3: Meghívást nyertél
1: a klasszik
3: étterembe, így van, a klasszik szendvétterembe. Úgyhogy gratulálunk, nem sok elmondjuk, hogy tudod átvenni, vagy mindjárt itt felvesszük az adataidat.
1: Így van, az lesz a biztos. Köszönjük szépen, szép napot nektek. Mi pedig, mert így van, Sándor indítja is.
4: Támogatta a Klasszik Grill szendvéterem Szeged első parázskonyhája.
1: Na nézzük, azt mondja, hogy jó reggelt, régi ötösen a bevásárló központoknál sebességmérés van, szép napot küldte nekünk ezt valaki SMS-ben.
3: Szerintem a közlekedés többi része pedig nagyon úgy nézem, hogy a szokásos, szóval a Szőregi út, a Makai út, az Algyői út, a Szabadkai út, a Sándorfalvi út, minden szépen dugul, gondolom a Temesvári körút is jól áll, és akkor ott a Székesaron és az Újhíd régi hídnál is van némi torlódás, erre kell készülni ma reggel.
1: Na, úgyhogy óvatosan tessék közlekedni, bármi info van 0-32-99-88-88, köszi!
4: Támogatta a Római Akkumulátor Kft., hogy biztosan induljon és célba érjen.

0: animáció, de azt hallottuk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez itt a Rádió 80, ez benne pedig az Őrület reggel.
1: Ez a meg a jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nagyon sokan vagyunk egyébként, senkinek nem köszöntünk még.
0: Még senkinek, úgyhogy de mindenki, most ez most kimarad.
1: Most kezdjük el.
0: 118 éves a villamos közlekedés Szegeden, és elmondjuk, hogy egy nosztalgia villamosról rádiózunk ma reggel, és hogy mi történt eddig. A Remízbe szálltunk fel a villamosra, ami ugye ahol laknak a villamosok.
1: Igen.
0: Oda érkeznek be, és onnan indulnak minden reggel, illetve este. Eljöttünk az Annak útig. Az Annak útnál átálltunk a 4-esnek a vonalára, kijöttünk Tarjánba, vagy 4-es, 3-as. Kijöttünk Tarjánba, itt megfordultunk ezen a Hurkon, és akkor a Hurknál visszacsavarodtunk, és akkor lementünk a 3-as vonalára, méghozzá mentünk a Vadasparkig, és akkor ott meg csináltunk egy ilyen T-fordulást, vagy nem tudom, Y, vagy milyen hívják azt. Nem tudok szájra olvasni, Adrián mondja, hogy... Mondjad? Delta forduló, kérem szépen, na, ennek is van neve. Úgyhogy jó, delta fordultunk egyet, az azt jelenti, hogy bementünk, hát egy ilyen Y-t, hogyha autóval képzeljük ezt, ez egy Y-fordulás volt, bementünk, aztán visszajöttünk, és akkor már megint eljöttünk az Annak útig, ott megint csavarodtunk egy kanyart, és kijöttünk megint Tarján végállomásnál, itt a Huroknál álltunk meg ebben a pillanatban, kérem szépen, amikor is 7 óra 42 perc van. Nem tudom, hogy egyébként a menetidőhöz képest hogy álltunk, hogy jók voltunk, vagy nem.
1: Ugye, ahogy rongyoltunk, szerintem tartottunk.
0: Bőven jók vagyunk, úgyhogy...
1: Majd a végén csak megkérjük a főnököt, hogy dobjon haza.
0: Hát ez a minimum, mert nagy gyalogoljunk. Úgyhogy így. Így érkeztünk meg ide, és ha megérkeztek vendégeink is, most azt nézem csak közben, hogy mennyi időnk van velük beszélgetni. Mindjárt már Sanyi megmondja, 3 perc, hát az azért vékony, majd azt szerintem, akkor inkább 8 óra utánra toljuk ezeket a dolgokat. Szóval így közben Roli mindenkinek itt ajándékokat osztogat, meg nosztalgiai jegyeket a villamoson, és majd arra kell figyelni, hogy a férfi el tud kanászodni, tehát nagy véletlen odaüljön, és aztán ezt így megindítsa ezt a gépjárművet. Ugyanis van ezen egy kar, ezt még korábban a Remízben elmondta nekem, hogy van itt egy ilyen irányító valami. Segíts nekem, légy, hogy kedves, ez a... Hogy hívják őt?
2: Villamos. A menetszabályzó van ugye alattam.
0: Menetszabályzó.
2: Magával az a karra tudunk fékezni és gyorsítani, erre szolgál. Gyakorlatilag ez a gáz, mint az autónál, csak ez egy kar, amit előre húzunk, átra húzunk, akkor fékez.
0: Jó, tehát ezt úgy képzeljük el.
1: Kezelői szinten ez nem egy bonyolult eszköz, ha jól látom. Mi ez a kormányszerű?
2: Ez a kormányberendezés nem arra szolgál, hogy irányítsuk a villamos, hanem azzal tudunk neki segíteni, megállni, fékezni, hogy a szükséges rögzíteni.
0: Tehát az fékrá segítés? Mondhatjuk azt úgy?
2: Alapvetően rögzítésre szolgál.
0: Tehát rögzítésre szolgál. Oké. Okay. Ez egy,
1: nem úgy biztos, van, mint a Titanicnál, hogy lent állítasz valamit, és akkor lent átállítják a manuk.
0: Igen. Itt van még egy középen egy szerkezet, az is fék. Az
2: alapvetően igen, és az még mutatja ott a féknyomást is, hogy akkor tud fékezni, amikor annak a levegője van, azzal lehet igazából megállítani a járművet. Ez a másik berendezés, ami kormánykerékre hasonlít, gyakorlatilag igen, pontosítom, olyan, mint a kézifék a kocsinál. Tehát amikor kocsinál fölfele húzod, vagy lábbal taposod, típus szerint itt ez betekered, meg kitekered.
0: Fura egyébként, hogy sokkal nagyobb a kézifék, mint maga az egész rendszer itt, illetve van még egy ilyen, ez a csöngőnk itt.
2: Árősebben, határozottabban, ökölve, azaz.
0: Azt mondjuk neki, ez rendben van. És akkor ennyi. Tehát, hogy gyakorlatilag
1: most két hétig fogod fájlani a tenyeredet.
0: Melyiket? Nem érem megbúzni. Szóval, hogy kb. Ez ennyi.
2: Van még egy érdekes berendezés neked, ott jobb balkész felé, bocsánat, az a homokozó lapát, meg az a homok tartály, az nem egy gyerekjáték, és nem a gyerekeknek szolgál, hanem ott a villamos vezető azzal a lapát segítségével juttatja a homokot a kerékhez, ha megcsúszna a villamos, akkor lapátolja szorgalmasodon be a tölcsérbe a homokot, az leszúródik a kerék el, és segít megállni a villamosnak.
1: Én azt hittem, hogy minden egyes villamosnak van egy külön macskája.
0: Az alom, és ez az
1: akkor már tudjuk, hogy nem az.
0: Alom. De ezt milyen esetben télen kell használni, vagy ezt normál esetben is használták?
2: Amikor megcsúszik a villamos, nyilván, hogy a nedves a pálya meg faleveles, akkor jobban meg tud csúszni, mint hogyha vészfékezik a villamos, amikor a járművezető tudja, hogy akkorát fog fékezni, vagy hirtelen kell neki fékezni, automatán oda nyúl, és közben lapátolja a homokot befele, hogy minél hamarabb meg tudjon állni a jármű.
1: Bocsát, én lehet, hogy hülye vagyok, de hogy hol szórja a homokot, hova?
0: Hát itt van egy lefelé.
2: A járműről, akkor a kerék előtt van egy cső, innen nem látod, csak hogyha mellé állsz, az a cső az oda juttatja a kerék elé a homokot, és a kerék a homokos sínre lép rá.
1: Értem, tehát, hogy akkor kell hozzá egy kicsi lélek jelenléte. Tudom, hogy fékezni fogok nagyot, akkor még annyi lélek jelenlétem kell, hogy legyen, hogy leszórjam a homokot ebbe a csőbe, lejuttassam a kerekek.
0: Tehát ide, ott. Aha, igen, tehát ide. Igen. És szórhatok bele egy kicsit?
2: Persze.
0: Nézzük meg.
1: Hát ez... Nyilván ki kell próbálni, olyan, mint egy gyerek.
0: Na persze.
1: Fogd már meg a homokot.
0: Ne hülyeskedj már. Muszáj kipróbálnom. Sándor, mennyi időnk van? Ennyi volt? Oké, okay, köszönjük szépen. Na, jövünk vissza hamarosan majd. Ennek van valami vége? Nem, nincs. Ez ennyi.

0: amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei best a Rádió 88.hu.
2: Rádió 88.
0: Az életünk része.
2: Az életünk

0: Ők voltak a The Killers, jó reggelt kívánok mindenkinek! Irgalmatlanul megyünk József Attila sugárúton, 118 éves villamos közlekedés napján,
1: kb. 112-ben
0: megyünk, csodálatos az egész, és hát akkor Daniel, azt mondd meg, hogy azon kívül, hogy csodálatosan süt a nap.
1: Nagyon szépen süt a nap, 26 fok lesz a maximum.
0: Nagyon jó, ezt vártam, köszönöm.
2: Támogatta a Ház Gym és Fitness. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
2: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
2: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápad utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
6: Retina fotózás és szűrővizsgálatok most ajándékba? Igen. A látás hónapja alkalmából most prémium látásvizsgálatot adunk ajándékba minden Zeiss szemüveg megrendelőnek. Gyors, kényelmes időpontfoglalásért és a választható kedvezményekről informálódj a lottika.hu oldalon. Élj a kivételes lehetőséggel, válaszd a minőséget. Lottika Szalon, Szeged, Somogyi utca 21.
3: Indulj lendületből! Cubase Stevens Premium bringák egy helyen a lendület kerékpár szaküzletben. Újszeged, Derkovics Fasor 94, újlendület.hu.
7: Ön hány éves? Most érdemes elárulnia. Mert a GG Dent fogászatnál új pácienseink annyi százalék kedvezményt kapnak a fogkő eltávolítás árából, ahány évesek. Kérjen időpontot még ma. GG Dent fogászat, Szeged, Főfasor 30, GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
8: Az otthon, amiről álmodott, most valósággá válhat. Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük új otthonát. Három hálószoba, amerikai konyhás nappali. Kulcsakészház saját telekkel, modern műszaki tartalommal, mindössze bruttó 1 millió forintos négyzetméter áron. Építő.kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építő.com.
6: Megnyílt a Líra könyvesbolt a Szegedi Árkádban. Újdonságokkal, széles könyvválasztékkal és minden korosztálynak szóló olvasnivalókkal várunk. Térj be hozzánk, nézz körül, és találd meg a következő kedvenc könyved. Líra könyvesbolt. Mostantól a Szegedi Árkádban.
9: A Faterem faárúbolt ősszel is áll a rendelkezésére. Kiváló minőségű kerítés és szegőlécek az őszi munkálatokhoz. Lépcsőlapok, rútkapaszkodók, korlátelemek nagy számban kaphatóak. Várjuk a Gergely köz egy szám alatt a Rókusi víztorony mögött. Faterem faárúbolt. Széles a kínálatunk, mint egy mamutfenyő. www.fakötőjelterem.hu.
2: Ez reklám volt.
10: Akár a geotermikus kútfúrásokba is betekinthetnek a Szegedi Tudományegyetem Bátori István gyakorló gimnázium és általános iskola diákjai. Folytatódik az intézmény együttműködése a Szegedi Távfűtő Kft.-vel, így a tanulók a geotermikus energiáról és a fenntartható megoldásokról is többet megtudhatnak a továbbiakban. Blazovics Péter iskolaigazgató hozzátette, az osztályoknak rendszeres szakmai programokat és üzemlátogatásokat szerveznek, ahol elméleti képzést is kapnak majd.
11: Szakmai rendezvényeket, konferenciákat rendezünk mi is. Ezen túlmenően a gyerekek és a tanárok azokat a helyeket nézik meg, ahol az aktív munka zajlik, méréseket fognak végezni, úgyhogy bízom benne, hogy azokat, amiket itt tanulnak nálunk az iskolában, azokat az ismereteket tudják a gyakorlatban is alkalmazni.
10: Több helyet lépett előre a nemrégiben megjelent UI Green Metric zöld egyetem világranglistán a Szegedi Tudományegyetem, és 34. lett a világon. Európában a legjobb 20 intézmény között van, a kelet-európai régióban pedig a harmadik helyezést érte el. A fenntartható jövő formálásában végzett meghatározó tevékenységéért külön elismerést is kapott az STE, a nemzetközi hálózat legaktívabb magyar egyetemeként díjazták. Csalók élnek vissza a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nevével. A szervezet munkatársai Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megye több településén is szembesültek azzal, hogy a lakhatás támogató programjukban támogatott családokat idegen emberek keresik fel, akik magukat a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat képviselőinek kiadva kikérdezik a családokat, iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el és felvételeket készítenek. A karitatív szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy a településeken élők az őket kereső ismeretlen emberektől kérjék el a Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát, mielőtt beengednék őket az otthonukba. És végül Céline Dion meglepetés koncertje nyitotta meg a párizsi divathetet. A kanadai énekesnő a francia főváros legnagyobb látványossága az Eiffel-torony lábánál adta elő 2002-es slágerét, az I'm Alive-ot. Dion hosszú kihagyás után tért vissza a színpadra, első önálló koncertjét 6 év szünet után, 2 héttel ezelőtt adta ugyancsak Párizsban. A következő hónapokban pedig egy 26 állomásos turnéra indul. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Ági, köszönjük szépen az információkat.
2: Támogatta a Stop Autós Motoros Iskola. Jogosítvány gyorsan, biztonságosan.
1: Ez a közlekedés.
0: Nem, mondd, de most már játszod végig.
1: De most már játsz végig, ne csináld már ezt
2: végig. Most már nyomodott oktatókkal.
0: Úgy is van. Na, József Attila sugárútól jöttünk befelé, itt azért volt óvatosan tessék közlekedni, minden is sokan vannak.
1: Szőlegét magait ugyanúgy, ezt mindig fixen elmondom, az katasztrófa.
0: Illetve egy helyi legendával folytatjuk. Jó reggelt!

0: Ez a milyen, köszönjük szépen. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Rádió 88, benne pedig az őrület reggel.
1: Ez a meg a jó reggelt kívánunk mindenkinek.
0: No, és akkor pont ide érkeztünk az Annak úti óriás csomóponthoz, ami... Atyisten, közben ezt a mindent neki közben. Itt is jön a levegő, Misi közben csönget, óriás őrület van. És itt van velünk Nagy István, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
0: Nekünk azt mondták, hogy ilyen helyi legenda. Helyi élő legenda, az lehet?
2: Hát van így, okay. Igen.
0: Engem az érdekel, mert hogy már kezdetek óta itt van, és így tudja, mi volt az első ilyen ősélménye villamossal kapcsolatban?
2: Hát a gyerekkorom, mivel én a belváros kellős közepébe születtem, és hát aszfalton nőttünk fel, és a Széchenyi tér volt az a hely, ahol jött az újszegedi villamos, jött a fodortelepi villamos, meg a fővonali villamosok, és hát ott töltöttük a város nagy, tehát hogy mondjam, az egész életünket a tanulás után persze.
0: Szigorúan csak tanulás után. Kemény, és akkor ez már az volt, hogy akkor már ott ez kirajzolódott, hogy valami villamosra kapcsolatos lesz?
2: Igen, de ez tartozik az is, hogy a szüleim először a vasútra vittek ki gőzmozdonyt nézni, mert hát ekkor a gyereknek hatalmas a 424-es, és hát 56 után azt mondták, hogy nem megyünk sehova, menjetek ki a Széchenyi térre, nézzétek, ott van villamos. Pont az is sinem megy. Na, azt így is történt, és akkor kezdve hát az öcsémmel kijártunk villamos nézni tulajdonképpen, mert Szegeden akkor nagyon sok régi villamos volt még, és a három vágányos végállomás, illetve megálló az egyes villamosnak, tehát úgy hívták, hogy központi villamos megálló. Uh-huh. Nagyjából a Tisza szálló és tehát a Veselény utca és a Vár utca között félúton volt egy ilyen pavilon, a mostani zöldövezetbe. És ott volt a végállomás, szolgálati hely, meg váró, minden. És hát megismerkedtünk az indítókkal, ellenőrökkel, és akkor egészen jó. Mi kicsik voltunk, nem

0: vagy ennél régebbiek. Tehát most, ami kijön majd a 12-es villamos, olyasmit kell elképzelni. Motorkocsik voltak, pótkocsik voltak és ikerkocsik voltak, mint ez is. És sokféle Szeged annak idején 44-től 67-ig Pestről kislejtezett villamosokat, 90-valahány darabot kapott. Na most abból nagyon sokszor felújítva kikerült, és még 10 évig közlekedtek azok a villamosok, és nagyon-nagyon én azt díjaztam mindig, és azt szerettem, jártam be a központba. Voltak olyan mérnökök, meg egyszerűbb emberek is, művezetők, akik kitalálták, hogy itt most csuklós villamost építünk, kószerűsítünk, ikerkocsit építünk, tolóajtóval, áramszedő, négyszög áramszedő. 62-ben már, mielőtt idejött az első egyirányú villamos, már akkor az első ikerkocsi kijött, szegedi felújított villamos.
1: És az itt Szegeden volt?
0: Igen. És hát a Nagy Misi tudna mutatni képeket. Egyébként, hogyha most nem tudom, hogy... Na mindegy, van két könyv, amit érdemes, fel van a felhőbe. Uh-huh. A 100 éves villamosról, meg van egy Élet a sínek között, azt én írtam teljes egészében. Hogyha ez sikerülne a felhőből a Misivel megszerezni, akkor abban minden benne van.
1: Aha.
0: Még az életrajzom is.
1: Őrület. Na és akkor azt már itt beszéltük, hogy azért sokkal több vonal volt régebben, illetve azok aztán megszűntek, aztán mások lettek rajzolva. Ezek hogy néztek ki, hogy ez a város felkérésére volt valami, hogy akkor az ott legyen, és az, hogy hogy lett megrajzolva, az hogy nézett ki, valaki leült egy térkép mellé, elkezdte berajzolgatni, kimentek a helyszínre, hogy nézett ez ki?
0: Igazából a részvénytársaság időben voltak vágánymódosítások, például annak idején bement a Kárász utcába a villamos, Kölcsei utca, Kárász utca, és úgy a Dugan is téren kanyarodott, és ment még tovább a Kecskés, illetve akkor még közvágó hídi vonal volt, úgy hívták, uh-huh. és ment a belvárosi temetőhöz, és utána 27-ben tették a villamost vissza a Lóvasúti nyomvonalra az Indy utcába. És akkor onnantól kezdve, még a részvénytársasági időben voltak átépítések, voltak vonalátszervezések villamosoknál, kettes villamos. 43-tól voltak számozva egyáltalán a villamosok, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es.
1: Előtte abszolút nem is volt?
0: Nem. Utána azt, tehát úgy hívták mindig, hogy közvágódi vonal, akkor újszegedi vonal, nagy állomás felé ment a villamos, akkor állomásra megy a villamos, tehát nem volt számozva. És akkor jöttek sorba a két vágányú villamos, az volt a fővonal, és akkor lett az egyes. A kettes lett a Tiszaparti, hármas a Belvárosi temetőhöz, négyes a Fodortelepre, és az ötös az Újszegedre, aztán később a hatos a Kisvasúthoz, meg hetes a Dorozsmai vonal tulajdonképpen.
1: És akkor az lett átalakítva ötös trollérvá, ami a ötös villamos volt?
0: Igen,
1: nagyjából?
0: Ebben részem is van egy kicsi, mert annak idején úgy akarták a akkori főmérnök, hogy 90-es vonal legyen, aztán lett is, csak nem az. És mondtam a főmérnöknek, hogy mi van, ha az Újszeged villamost a spy, vagy a vonalszám szerint felújítjuk. És akkor 10 évre rá, ahogy a villamos megszűnt, jött a troli, és akkor ötös lett.
1: Ez mikor történik, amikor hát

0: hogy, és igazuk is volt az utasoknak, mert a sorompóknál nagyon sokat kellett várni a villamosnak, mert a jelzők is nagyon messze voltak a vágánykeresztődéstől, és több idő volt a villamosnak átjutni, meg 5 km per órával mehettek a vágánykeresztődésen, a busz meg vidáman ment. Tehát sokkal hamarabb kiértek az utasok Dorozsmára, mint a villamossal.
1: Aha.
0: Így született, és a 50-es évek volt az a bizonyos népi demokrácia, ezt így kell mondani szépen, és akkor tehát határozták el, hogy na megépítik a villamos Dorozsmára, ugyanis 21-ben már volt szó arról érdekes módon, hogy Dorozsmára kéne villamos, sőt a fürdőbe tovább vinni. És meg is szervezték, meg is nekem megvan a rajza, hogy a dorozsmai fürdő és ahol van. Lényeg az, hogy egész odáig gondolták a villamos, végül a templomnál véget ért a dorozsmai villamos, és hát annak is volt többféle vonal iránya. Volt, hogy a Somogyi utcából jött a villamos, volt, hogy a Mars térről, vagy elvileg a templom mellől jött a villamos, volt, hogy bement a Mars térre. A mostani, tehát van a Mars téren egy épület, a piac bejárat, az valamikor mázsaház volt, és a villamos pont a mázsaházig ment. A Boros József utcából bekanyarodott, így volt a vége, és utána összekötötték az egyes villamossal, akkor ment a dorozsmai villamos a templomig.
1: Teljes őrület. És akkor az, hogy a villamosok változása, hogy itt közben másmilyen típusú, hosszú, mindenfélék lettek, nyilván az a pályához se, vagy ezt mindig is ahhoz igazították?
0: Elvileg attól függött a dolog, mivel Szeged olajvárossá nőtte ki magát algyi miatt, uh-huh. és rengeteg lakótelepi rész épült az olaj dolgozóknak, és hát akkor szaporodtak. Tehát a Felsőváros, Tarján, minden ilyen helyen kiépültek a panelok, nyilvánvalóan sokszorosan lett az utas szám. Most ekkor kezdtek el kétvágányosítani, és ekkor kezdték a villamosokat fejleszteni nagyobbra, tehát hosszabb villamosokat építeni, és plusz aztán jöttek az FVV villamosok Pestről, egészen 79-ig, tulajdonképpen 62-től 79-ig, és hát elterjedtek itt szépen egyirányú, kétirányú, ötajtós, tízajtós. Tehát így működtek, és az SKV itt is volt egy 28 méteres villamos, amit ilyenből csináltak, közé raktak még egy ugyanilyen szekrényt, és 28 méteres hattengelyes ugyanilyen szerkezet, de tolóajtóval, ráncajtóval, csuklókkal, és hattengelyes villamos lett belőle. Ez volt akkor Magyarország leghosszabb villamosa, 28 méter.
1: Van egyébként kedvence? Most már nagyon szép újak is vannak. Meg.
0: Nekem a Tátra villamos most maradt a kedvencem, ugyanis hát az én, amikor én eljöttem nyugdíjba, akkor még nem voltak pezák.
1: Aha.
0: És hát nekem a Tátra villamos így az összes létező villamost én vizsgáztattam le, én voltam a vezetője a Tátra villamosoknak.
1: Teljes őrület.
0: És kipróbáltuk, hogy mennyivel tud menni, mert a hivatalos sebessége a Tátráknak 70, tehát a beszabályozott sebesség, viszont éjszaka ki kellett próbálnunk, hogy mennyivel megy. És akkor még a régi központ volt meg, és azt mondták nekünk, hogy menjünk ki, és a Boldogasszony sugárúton, a Galamb utcai megállótól meg se álljak a Hősök kapujáig, és nézzük meg, hogy mennyire megy fel a sebesség. Hát a Hősök kapuja előtt van a zebra, ott a iskolának, azt mondták, ott kezdjek el vészfékezni. 85 egész valamennyi sikerült a sebesség.
1: Az igen, villamos.
0: De vészfékkel megálltam 37 méteren, de lila volt a sín, meg minden, úgyhogy nagyon érdekes. Hát ilyen élményeim vannak, rengeteg élmény, jó is, meg rossz is nyilván. Úgyhogy...
1: Oké, jövünk messze mindjárt vissza, egy zenét gyorsan megjátszunk, és aztán utána jövünk. Köszönjük szépen!

0: Ez a Rádió 88, pedig az őrület reggel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Gyors közlekedési információ. A Kecskeméti utca József Attila sugárút felüli sarkán most tették ki a behajtóint tilos táblát. Átvágták az egész utat keresztbe, írja nekünk valaki SMS-ben, nagyon szépen köszönjük az információt, ott is akkor óvatosan, illetve hát figyelni a táblákat. Na, és akkor picit csönd van, ez most nekünk itt jó. Mehetünk tovább, tehát nincs semmi, oké. Itt van velünk Nagy István, még mindig. És hát itt közben is elkezdtünk már beszélgetni egy csomó minden ilyen dologról. Kezdjük azzal, hogy az ember, hogyha nyugdíjba megy, akkor utána ilyenkor mi történik? Tehát, hogy ilyenkor még azért lemegy, megy villamosozik. Hogy néz ez ki? Mert azért szerintem, hogyha valaki ennyire, nem is tudom, így függője ennek a dolognak, akkor azért nehéz azt úgy elengedni, nem?
1: Nagyon érdekes a történet, mert én egyik napra a másikra kerültem ki, mert beteg lettem prostatarákkal. Uh-huh. És hát nagyon nehéz volt elviselni, hogy nem dolgozom. Tehát én aktív koromban kerültem ki innen, és hát ma ott tartok, hogy kiszoktam jönni a nagymisihez, sétálunk egyet, megyünk villamossal, aztán most foglalkoztat egy régi dolog, ami 60-as években volt, 4 motoros ikerkocsi. És ennek az áramköri rajzai foglalkoztatnak engem, és ott van ezzel bibel. Tehát mindig van valami, meg mindig megkértek, hogy most évfordulókra csináljak ezt, csináljak azt, és hát amit lehetett, besegítettem. És most a 118-ast már más csináltam, ami nem is baj tulajdonképpen. Tehát így telik az idő, hát nehéz, megmondom őszintén, nagyon megszoktam én ezt a kis vaspályát, úgyhogy.
0: És akkor melyik volt, azt már most is kérdeztem, hogy melyik része az, amelyik így inkább a tervezés része, az, amit az ember, vagy inkább az a gyakorlati része, amikor már megy a
1: dolog? Mind a kettő tulajdonképpen, mert volt részem tervezésbe is, tehát például a Tarjáni végállomást azt én szerkesztettem, a Hurkot is, meg a végállomást, a másikat, meg én szerkesztettem a kettős körforgalmat a Ugonis térre, aztán meg nyilván tervezők meg aláírták szépen, és ez így volt rendben tulajdonképpen. Tehát ilyen élményeim voltak, sok minden más is tulajdonképpen. Retek utcai csomópontot, az eskanyart meg kellett csinálni, mert az a két utca így találkozott, a Rózsa meg a Retek, így voltak a József Fián, és azt mondták, hogy próbáljuk összehozni a kettőt. De már akkor meg volt a sarki toronyház, meg volt a most még meglévő földszintes kis házikó. Úgy kellett elhozni, hogy akkor szépen a forgalom menjen.
0: Hát tudom, annak megvan az, hogy az milyen szögben és milyen ívben, hogy tud kanyarodni, tehát ez nem csak úgy random.
1: Meg kell szerkeszteni a vágány, az úttest tengelyét, és ahhoz kellett most, azt kérték tőlem, hogy akkor legyen 3 sáv, akkor annyit kellett szerkeszteni. Mert csak így megmondták, hogy mégis hogy csináljam meg annak idején a csomópontot. Uh-huh. És hát a tervezővállalatnál is így voltam, hogy volt egy olyan főnököm, aki azt mondta, hogy csináljad. És akkor megmondta, hogy most például akár hova, merre kéne, melyik forgalmi szempontból, melyik a nagyobb terheltségű sáv, mondjuk, akár az egyenes, akár a kitérő irányú, vagy kanyarodó irányú, és akkor nyilván ahhoz képest kellett megszerkeszteni egy csomópontot.
0: És ott nem izgul az ember egy kicsit, amikor először rámegy egy jármű, hogy ez most akkor jó sikerült, vagy nem?
1: Hát nézd, az az igazság, hogy nekem az is, én mindig kint voltam, amikor legelőször ment villamos így. Még gimnazista voltam, hát nem jól mondom, 72-ben került át a Hiszalis körútra a 4-es villamos, összekötötték a 2-essel, akkor én még a Csomitermnél dolgoztam, de kirendeltek bennünket megnézni, hogy épül a pálya, meg hogy milyen lesz a csomópont maga. És az én főnököm egy kiváló ember, aki sajnos meghalt már, ő szerkesztette fel, akkor még nem én ezt a csomópontot, de a másodikat már én csináltam meg, ami most van elvileg, illetve ennek az elődje, mert most kibővítették, hogy a busz is bemegy oda. Uh-huh. Azelőtt nem ment be oda a villamospályára a busz. Most muszáj volt átalakítani egy kicsit, 40 méter sugarú, így be lett 30. Úgyhogy ilyen.
0: És az milyen érzés, hogy amikor az ember így látja, hogy naponta több ezer ember megy ott, ahol azt... Ja, hogy ezt belecsukni? Oké. Okay. Szóval, hogy az milyen érzés, amikor látja az ember, hogy ott azért jönnek-mennek a villamosok, azért ez több tízezer ember, százezer ember hetente naponta megy ott, és hogy azt mégiscsak ön csinálta.
1: Az igazság, hogy naponta, amikor eljövök sétálni, akkor fölszállogatok villamosra, vagy trollira, és akkor hát kiélvezem az utasként nyilvánvaló.
0: Oké. Okay. Sándor, hogy állunk idővel? 3 percünk még van beszélgetni? Oké. Okay. És azt kicsit hangosak lettünk közben. Azt hogy látja, hogy így utánpótlásilag hogy van? Mert hogy így a Misi az, akit így tudjuk, de már ő velem korosztály, tehát már ő se 20 éves.
1: Na most,
0: hogy van utánpótlás?
1: A Misit gyerekkora óta ismerem, ugyanígy, ahogy most ő vezet, én vezettem ezt a villamost hónapokig, mert régebben úgy volt, hogy a szabadtéri teljes időszakára vezettük a villamost, és ott nem vállalta senki, nekem kellett csinálni. És még senki, féltek a légfékes villamostól. Aki már áramfékes villamost vezet, az már nem nagyon tudja, hogy ebben mit kell csinálni. Uh-huh. Mint hogy megkérdezték, láttam, hogy megkérdezték, hogy ez mi, az mi.
0: Igen,
1: villamoson, ez nekem gyerekkori élmény, hogy így vezettek a villamos vezetők annak ide, sőt állva, nem is ülve. Úgyhogy ilyen szempontból érdekes.
0: Igen, és ők van most utánpótlás, az emberek így értek, hogy annyi a villamos, mint...
1: Elvileg a Misi az, aki, én nagyon örülök, hogy ő lett végül az utódom, mert ugyanilyen villamos őrült, mint én, ő is a gyerekkora óta tulajdonképpen. Nem nagyon van más, megmondom őszintén, mert én, amikor próbálkoztam a könyvírással meg egyebekkel, mindig kérdeztem a régieket, hogy na hát meséljenek. Egyedül három kocsivezető jelentkezett, hogy a régi élményeiről beszélne. Az összes többit nem érdekelte, mert úgy voltak vele, hogy ez egy munka, fölveszik a munkát reggel, és ti utána abba hagyják, elmennek haza. Utána kész. De én meg reggeltől estig tulajdonképpen így ebbe voltam benne. Ha itt nem, akkor otthon csináltam, mert hát oktatóként muszáj is volt, mert otthon készítettem elő a másnapot.
0: És akkor az, hogy mondjuk egy mostani villamosvezető, aki most tanul, ő neki abszolút már nem kell ilyenekkel foglalkozni, csak azt a típust, amit vezet, mondjuk
1: hát
0: egy Pezár.
1: Igen, mert ugye a Peza, a Tátra, meg hát ha erre akarnak, van ilyen, aki élvezi ezt is, tehát van olyan köztük, aki kérte, hogy vezethesse. Tulajdonképpen van két vagy három ilyen, legalábbis így tudom, nem, hogy van több is, nem tudom, és akkor próbálkoznak vele, de nyilvánvaló, hogy a profi ebbe a Misi tulajdonképpen.
0: Oké, hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt ezt elmesélte nekünk, és köszönjük egyébként is a munkáját, mert azért ez
1: nagyon így, szívesen örülök.
0: Ez egy mégis csak egy komplett város. Város nevében is mondhatjuk akár. Nagyon szépen köszönjük, Nagy Istvánnak.
2: Köszönjük.
0: És akkor megyünk tovább, ha minden jól megy. Egy időjárással. 26 fok lesz ma, és már most jó idő van. Nagyjából ennyit tudunk elmondani, és időben meg ott vagyunk, hogy Ági jön? Így van, Ági jön friss információkkal. Aztán jövünk vissza. Jó reggelt!
3: Támogatta a Solar Construct Kft. Napelem, energiatárolás, hőszivattyú.
4: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
4: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
3: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgás Klinika gyógytorna és manuálterápiás kezelésekkel vár már Szegeden is. Személyre szabott állapotfelmérés, manuálterápia, gyógytorna az ország legnagyobb gyógytorna hálózatának tapasztalatával, ahol már egészségkártyával is fizethetsz. Bejelentkezés a mozgásklinika.hu oldalon, vagy a József Attila sugárút 108 szám alatt. Mozgás Klinika. A te fájdalmad a mi dolgunk.
6: Felújítasz? Szétvisz az ideg? Csak annyit mondok, Stuxi. Minden, ami a fürdőszobád felújításához kell, nálunk megtalálod. Csaptelepektől az épületgépészeti szerelvényekig minden egy helyen. KS helyett X, a Stuxinál jó helyen vagy az fix. Stuxi otthon és kert, Algyői út 7. Stuxi.hu.
7: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj? Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
8: Őszi kuponkavalkád az Osamban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Okosan abban találod. További részletek osam.hu/kuponnapok.
9: Éhes vagy? Van diákod? Akkor irány a Szeged Nagyáruház Kópétterme. Mutasd fel a diákigazolványot, és 10% kedvezményt kapsz a teljes fogyasztásból. Gyors, finom, pénztárca kímélő, pont ami kell egy jó kajához. Kópétterem a diákbarát kajapont. Keresd Szeged szívében, a Nagyáruház földszintjén. További részletek a Kóp Szeged ZRT weboldalán, vagy a Kópétterem Facebook oldalán.
10: Kárglász javít, kárglász cserél.
11: Gergő, 34 éves
5: Carglass autóüveg szerelő.
2: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba, minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
5: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
10: Carglass javít, Carglass cserél.
11: Az IKV ZRT pályázatot hirdet 33 darab lakás költségelven történő bérbeadására. A lakások megtekintésére 2026. október 5-én és 6-án van lehetőség. A pályázati dokumentáció szeptember 28-a és október 9-e között térítésmentesen átvehető az IKV ZRT ügyfélszolgálatán, illetve a www.ikv.hu honlapról letölthető. Benyújtásának határideje október 22-e 12 óra. További részletek és a pályázati felhívás a Szegedi Tükörheti Lapban, a www.ikv.hu és a www.szegedingatlanok.hu weboldalon, az IKV ZRT Facebook oldalán, a 0662 563 122-es telefonszámon, vagy személyesen a Szeged Dáni utca 14-16 szám alatti ügyfélszolgálaton. IKV ZRT, a szegediekért vagyunk.
12: Jön az első Szegedi Egészségfest. Fókuszban az allergia és az asztma, ingyenes szűrések, izgalmas szakorvosi beszélgetések, tanácsadás és programok az egész családnak. Díszvendég Cseh László, minden idők egyik legeredményesebb magyar úszója. Várunk többek között vízbádi testösszetételméréssel, arcdiagnosztikával, anyajegy szűréssel is. A szűréssel résztvevők tombolát kapnak. Október 3-án szombat délelőtt Egészségfest a Gellért Szabadidőközpontban. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek és regisztráció egészségfest.hu.
13: Az esemény az Európai Unió szűrési hetének hivatalos partnere.
14: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
5: Ön hány éves? Most érdemes elárulnia. Mert a GG Dent fogászatnál új pácienseink annyi százalék kedvezményt kapnak a fogkőeltávolítás árából, ahány évesek. Kérjen időpontot még ma. GG Dent fogászat. Szeged, Főfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
15: Ez reklám volt.
16: Ma ünneplik a 118 éves szegedi villamos közlekedést. Ez alkalomból nem csak, hogy nosztalgia járatokra szállhatsz fel, de a személyzet is korhű ruházatban áll majd az utazók rendelkezésére. Az ünnepség 10 órakor kezdődik Tarjánban, ahol kiállítják az MVG 12-es pályaszámú nosztalgia motorkocsit is. Emellett pedig egy régi ismerőst is elbúcsúztatnak, hiszen a 609-es bengáli villamost hivatalosan is átadják a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnak. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. És végül Vénusz szobrocskát találtak az ELTE BTK régészei a Pilisztentiván Hárs erdő lelőhelyen található ókori római falu úgynevezett Vicus idei feltárásán. A lelet különösen jelentős, mivel a Vicus területéről ez az első ismert vallási vonatkozású emlék. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Tehát akkor volt korábban egy olyan információnk, hogy a Kecskeméti utca, József Attila Sugár út felelős sarkán tettek le egy behajtani tilos táblát, ott óvatosan tessék közlekedni. Dániel, mit látsz a Kiskörúton? Nézzék az ablakon.
17: A Kiskörút jó. Most ment el egy autó, meg még egy a másik oldalon.
0: Az jó, az jó? Kevés, az kevésnek minősítem.
17: A forgalom mérséklődött elvileg a városban, tehát most már útlak lehet indulni, hogyha jó? Valaki ezért maradt volna otthon eddig.
0: Ha bárkinek van valami infója, és szeretné megosztani a többiekkel, ami leginkább közlekedés ügyben van, azt nyugodtan küldje nekünk SMS-ben.
17: 0632998888.
0: Köszönjük szépen!
5: Támogatta az első beton, minőségi építőanyag, sóder, beton, betonacél egy helyen.
0: Összesen a Dániellel nem villamosoztunk ennyit életünkben, mint ma reggel szerintem.
17: Hát idén biztos, hogy nem. Jó? Víz 2000 jön.
0: A bizonyám, kérem szóval, hogy lehet veretni. Hangerőt föl, mi még itt vagyunk, jövünk is vissza. Jó reggelt!
17: Ez a Mega.

0: csak 5 és már itt is vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ugye?
1: Jó reggelt.
0: Ezek után, miután mi ezt végigcsináltuk, ezt a mikrofonnal kapaszkodásos mutatványt a villamoson, ezek után simán emeltünk Hawaii-ra egy szörfbajnokságot. Szerintem gond nélkül megnyerünk. Dániel, mi a véleményed?
1: Egyébként élvezem a reggelt, de gyanítom, hogyha egyszer hazajutok, akkor állig betakarózva fogom nézni a plafont egy 4 órán keresztül szerintem.
0: És akkor fog visszaállni az egyes
1: ügyet? Nem, hát átgondolom az egész szegedi villamos közlekedést, a szülinapot.
0: Így a 118 évet?
1: Átgondolni, az egész 118 évet egyesével fogom átgondolni.
0: Oké, okay, ha lehetne, hol csinálnád? Mondjuk te hazáig csinálnál egy villamos villamos. Nem, egyébként tök érdekes, hogy ez lesz majd valószínű a jövője ennek a drognak, hogy így a, ami megfordult. Ugye eddig az történt, hogy a villamos vonalakat megszüntették, és autóbuszok lettek helyette, most meg cserélnek majd egyet, hiszen az elektromosság az így egyszerűen jobb. Azt nem tudom, hogy...
1: Pont ez jutott eszembe, amikor erről beszélgettünk. Ugye Nagy István mondta, hogy szegedi villamos közlekedési legenda, hogy ugye a buszlobbi annyira erős volt, hogy ugye elkezdte kiszorítani a kötött pályás közlekedést, meg az elektromos közlekedést. És ez pont ez jutott eszembe, hogy azok, akik akkor kilobbizták ezt, ugye a buszlobbi, azok már nem élnek. Tehát nekik már tök mindegy, mivel tegnap egy éghajlatkutatóval beszélgettünk, az El Niño-ról, hogy olyan pusztító lesz, hogy csoda, hogy megmaradunk. Úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy akik itt tönkretették a jövőt, azoknak már úgy valószínűleg tök mindegy
0: is.
1: Igen. A maradéknak meg azért mindegy, mert ő a jachtján kibírja. Szóval ez ilyen érdekes dolog, és most ugye nem azért megyünk vissza majd az elektromos közlekedésre, egyrészt fenntarthatóbb, tehát akárhogy is nézzük, mert nyilván az atomerőmű az se egy rossz dolog, alapvetően nem ördögtől való, meg ugye a megújuló energiával azért sikerül majd annyi áramot termelni, hogy ezeket az eszközöket fel tudjuk tartani. Az olaj meg fogy, tehát ez mindig lesz, szél mindig lesz, nap mindig lesz, ezek mindig termelni fognak, az olaj meg nem fog mindig energiát adni, úgyhogy szépen lassan állunk majd vissza erre, mert egyszerűen most már nem arról van szó, hogy erősödik az elektromos lobby, hanem arról van szó, hogy mind meghalunk. Szóval.
0: Igen, szóval elfügy az összes olyan tüzelőanyag, amivel így tudnánk hajtani bármit is.
1: Így van, meg a klímánkat kicsit tönkre tesszük, egy kicsit nagyobb lesz a fölmelegedés, az a 3 milliárd ebben elindul majd. Tehát hogy azért mondom, hogy most igazából már kényszerből kezdünk el visszatérni. Nyilván ezt nem kellett volna megvenni, de hogy tegnap hallottuk, ez még azért nincs veszve, még azért az évtized végéig, évszázad végéig még valamennyit vissza tudunk rajta fordítani. Bocsánat, egy villamos ment a torkunk.
0: Nyugodtan nyeld le, vagy köp ki, vagy valami ilyesmi. Szóval, hogy az történik, hogy közben már mindenfelé voltunk a villamossal, már negyedjére megyünk itt, vagy harmadjára.
1: Harmadjára biztos.
0: Ide a Hurokhoz, ami ugye a Tarján végállomásnál van.
1: Ahol régen egyébként ugye ezt megtudtuk, csak akkor éppen nem voltunk adásban, hogy itt régen magánházak álltak, és ugye amikor elindult ez, hogy ide bővíteni kell, akkor régen a Deák Ferenc gimnáziumnál volt a megálló, és utána bővítették egy kicsit tovább 2 utcával följebb, és amikor ugye megkapták a nagy építési engedélyeket a 70-es években a panelházakra, akkor jöttek rá, hogy ezt azért illene most már tovább vinni, és akkor épült meg ez a tarjáni
0: mellé meg ez a vakvágány helyett a 2 vágányosítás lett, és utána meg a Hurok lett, aztán így megtervezve, és aztán megcsinálva.
1: Nagy István rajzolt egyébként,
0: és utána nagyon kemény egyébként.
1: Mégiscsak úgy emlékeztetőül.
0: Csak hogy ez így kb. Képen legyen. Egyébként van nekem egy óriás kedvencem, ez régen a budapesti villamos vonaloknál volt valamikor az 50-es években talán, vagy már, de inkább 50-es, 60-as évek az, ahol így az összes villamos vonalnak volt egy videós anyaga, amit az akkoriban meg nem mondom, hogy hívták a férfit, mindennek ő volt a hangja, és az összes létező villamos vonal Budapesten, az megvolt minden állomással, hogy onnan mit tudsz elérni. Tehát mit tudom én, a 62-es villamosnak...
1: Hát ez most is megvan, hogy átszállás a 4-es
0: megvan. Igen, nem, csak hogy volt mellé egy film csinálva, és akkor az volt, hogy innen eljutunk el a második tanács jobb épületéhez, és itt van a másik oldalon a békebisztró, nem tudom, tehát hogy ezeket így végig bemondták, és ilyen az ilyen békebeli nosztalgia valahogy, nem tudom, nekem az ugrott be, így, hogy beszélgettünk a Nagy Istvánnal, akinek tényleg ilyen nem tudom, hogy mennyi ilyen embert ismersz te, akit így valami megfertőzött valaha, és így rajta van. És így teljesen. Én egyébként irigylem őket. Hogy nem tudtam egy valamiből nagyon...
1: Igazából az amerikai fociban most kezdesz így lenni, szóval valami azért csak megfertőzött valamennyire.
0: Nem tudom.
1: De tényleg, tehát hogy én az ilyen embereket is irigylem, akik szeretik a sportot, szóval. De viccen kívül, tehát hogy én ezt mondom, ez nekem nagy ilyen hiányosságom, hogy nem tudok izgulni semmiért kb.
0: Oké, mondjuk programokat, Dániel?
1: Mondjuk programokat. Az STM Bartók Béla
0: művészeti. Várjál, kell-e hozzá valami elem? Igen. Na ez a személyek. Mindenhez kell valami elem.
1: STM Bartók Béla művészeti karban 10 órakor felütés van az Zuglában, jobbkorok meg az erőcsarnokban. Szegények csak zenélni akartak, megcsapják őket.
0: A Rök Palota erkélyén 16-15-ös kezdése Harcsona Quartet koncert lesz, kérem szépen, ha esetleg valaki lenne.
1: Jó, meg mit tudom, van.
0: Várja, még lapozzunk egyet, mert nem mondják, hogy nem készültünk. Lapozzá. Ennyi volt,
1: amit... Hát de nem van még, csak azt hátraraktam a lapot. Ja.
0: És akkor, na most ezt majd valaki próbálja ki villamoson nyomtatott anyagból dolgozni, egy ember,
1: na, akkor mondom, tessék. A Szegedi Vérelátó Központban 10-18 óráig lesz a véradás is.
0: Akkor ennyi nagyjából. Jó étvágyat kívánom mindenkinek.
2: Támogatta a Pingvin Patika, partner az egészségmegőrzésben több mint 30 éve.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, köszönöm szépen.
1: Már nézd meg. Valami kicsit, mint a
0: lányodult volna, de... A Jonas Blue-ék nem bírtak magukkal, és már elkezdtek zenélni. Na közben, hogyha a háttérzajban még nem derült volna ki, és valaki most kapcsolta volna be a rádiót, akkor 118 éves a villamos közlekedés Szegeden a mai napon.
1: És itt vagyunk egy felújított, vagy átalakított villamos, ez tulajdonképpen?
0: Hát
1: ez jó kérdés.
0: Azt mondta, én a Gombos Ferivel beszéltem, azt mondta, hogy 40 éve lett berakva az a fa sztori ott, ami van, és bocsássa meg közben, Nagy István vezeti a gépjárművet.
1: Hoppá!
0: Akivel beszélgettünk. Ő 85, 83-85, és itt kérem szépen, amikor váltottak egyet. Ugye vele beszélgettünk az előbb, meg Nagy Misivel is beszélgettünk. Ők így fölváltva cserégetik, hogy mikor kivezesse a gépjárművet. Ez nagyon menő, hogy villamost, az a villamost vezeted, amiben a dizájnt is még te tervezted, azon a pályán, amit te terveztél.
1: Igen, azon a pályán, amit te terveztél, és annyira része volt ennek, egyébként úgy tudom, hogy még arra is ő figyelt, hogy a csavarok vízszintesen álljanak az ülésben, mert ugye itt még faülések vannak, és a faülésnek a létszének a kiválasztásában is részt vett, szóval mi megtudtunk még egyéb érdekességeket is, és most ő vezeti ezt a villamost, mindjárt egyébként a hol vagyunk, nem sokat Deáknál vagyunk.
0: Igen, és úgyhogy lassan megyünk vissza a remiszbe, hogyha minden jól megy.
1: Igen, meg akartam kérdezni, hogy ők is járnak egy gyorsulási versenyre a kereskedő közben, de aztán
0: állják. Egyébként röhögni fogsz, de van ilyen, hogy...
1: Villamos gyorsulás?
0: Van ilyen villamos verseny, ilyen európai villamos verseny, kérlek szépen, és ott a szegediek egészen jól mennek ám.
1: Igen.
0: Van ilyen mindenféle, nem tudom, hogy konkrétan mi, hogy bizonyos távolságon meg kell állni, ilyen ügyességi feladatok vannak villamossal, és azt még egyébként szokták is tréningezni őket, amikor... De mi? Honnan jöttél?
1: A szóval, faraszlalom, mint hátul a húrok a tarjámban.
0: Szóval, hogy ott szoktak a Kossuth-Lajos sugárúton tréningezni egyébként, amikor ilyen verseny van, és azon kívül...
1: Kérlek hát, szépen, a dobogós helyezettek... Aha, látjuk, bocsánat, kaptunk egy kis segítséget.
0: Célfékezés,
1: célfékezés és sebességtartás, pontos megállás adott helyen. Ez egyébként most éppen azt soroljuk, hogy mik a versenynek a...
0: Igen, oldalirányú távolság mérése.
1: Stop and go. Hát az most is van az autókban.
0: Igen. Na, szóval, hogy ilyenek vannak, és ebben így a szegediek által ügyesek is, szóval, hogy ebbe jók vagyunk. Úgyhogy van, aki nagyon nem lőttem erre ez a gyorsasági versenyen, mert
1: de úgy tűnik, hogy a szegediek egész jók, mert hogy a kommandósok is jók a Szegeden, de tényleg nem, ugye a kutyás kommandósok főleg azok a kutyás kommandósok, akik villamos vezetnek. Az a legdurvább kombó.
0: Ez nagyon ritka.
1: Igen, hogyha videójáték lenne, valószínűleg ők nagyon, nagyon fönt lennének.
0: Ezt megnyerték volna azt a
1: összeszednének minden smaragdot a sarkon.
0: Ahogy kell. Jó, közben pedig az árkád játékkal kapcsolatban még annyit el kellett volna valamit mondanunk. A Sándor azt mondta, hogy ezt mindenképpen mondjuk el, hogy most már akkora nyeremény halmozódott föl, hogy gyakorlatilag a fal adja a másikat. Úgyhogy tessék majd figyelni, és ez mutatom, holnap, és holnap lesz? Sándor, holnap lesz? Holnap. Okay.
1: Szólalj, mert nyugodtan adásban nem lehet. Nálunk lehet. De nálunk lehet, ő engedte meg. Beszélj valamit.
2: Holnap.
0: Holnap, köszönjük
1: ez
0: szépen. Oké, okay. És hogyha minden jól megy, akkor már Dávid is itt van velünk.
3: Bizony, sziasztok, haló.
0: Hello férfi.
1: Megnyugodtam, hogy nem kávézol lent.
0: Azért egy, igen, mondjuk az a segítség. Egy héten kétszer csináltunk olyat, hogy egyszer a Dávid volt idegenbe, most meg mi, és így egy ilyen jó csere. Azt árul, de nekem, Dávid, mikor ültél legutóbb villamoson?
3: Fú, egyébként pár héttel ezelőtt ültem villamoson, bár ilyen régi villamoson nagyon régen, tényleg ilyen neves alkalmakkor hozzák ki a remízből ezeket a járgányokat. Most egy kicsit irigy is vagyok rátok. A dóm se volt rossz egyébként, de azért a villamos is egész jó élmény lehet.
0: Fél, tökéletes. Mondta Dani, hogy most egy 3 órán keresztül egy helybe kell, hogy álljon, hogy ne szédüljön.
1: Hát úgy van, hogy most megállunk valóan, én átülök egy másikra.
0: Csak úgy van, máshogy nem is tudsz közlekedni. Rendben, kedves Dávid, neked akkor jó munkát kívánunk.
1: Meg jó tortás játékot. Most nem kértük, hogy írjanak bele valamit az SMS-ekben.
0: Hát pedig beleket, a 118-ot beleket van, hogy írják.
1: Mindegy, úgyhogy most már mindegy. Rád bízzuk, hogy mit sorsolsz, jó? Néhányat kitöröltünk, azt majd megkeresünk.
3: Köszönöm szépen. Nagyon szeretem kezelni az ilyesfajta dolgokat.
1: Köszönjük szépen.
0: Jó van, köszönjük szépen mindenkinek, aki ma kivette a részét ebből, hogy mi itt lehettünk. Úgyhogy az SKT részéről is, a rádió részéről is mindenhonnan. Úgyhogy puszulunk mindenki, további jó rádiózást, jó közlekedést, meg néha villamosozatok.
1: További szép napot és jó rádiózást.
0: Szevasztok, csöcsöcsö.
3: Na, sziasztok. És nem sokára indul a Hello Szegedi, Jonas Blue és a Jack and Jack jön, ez már Rise.

0: Rajtól a Hello Szeged, én Bürgés Dávid vagyok, a következő 4 órában rádiózhatunk együtt, és bizony köszöntjük nem sokára a születésnaposokat, az Ozsan Áruház belga csokis tortája is oda kerül majd valakihez, az időjárásra nézve pedig egy picit hűvösebb lesz ma napközben, mint tegnap, ez 3 Celsius fok mínuszt jelent egyébként az előző napunkhoz képest, ma 23-24 fok lesz nagyjából a városban, nem lesz felettünk túl sok felhő, derült, égbolt várható, de azért öltözzünk fel jól, az ősz azért mutatja ezt az arcát is, folytatódik a Vénasszonyok nyara, hogyha egészen pontos akarok lenni.
1: Támogatta a Horváth Szekker, a bádogos termékek boltja.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
2: Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
1: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
2: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
1: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
2: Most mi számítunk rá? Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját. Tudjuk, hogy tele vagy marketing hívásokkal. Ha mostanában felhívnak, ez a hívás most fontos.
1: Néhány perc, amivel sokat segít.
2: Ha telefonon keresnek, vedd fel, ha SMS-ben kapsz egy linket, töltsd ki, és mondd el, hogy mint mindig, most is a Rádió 88-at hallgatod.
1: Most te jössz, Rádió 88, az életünk része.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Tuti, elég kamera van a mobilodon, és erdei virág illatú a mosóporod. Hófehéren csillognak a fogaid. Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
3: Ez társadalmi célú hirdetés volt.
5: Csak nem 300 millió forintból felújították a Kisteleki általános iskolát. A beruházásban kicserélték az intézmény tetőszerkezetét, leaszfaltozták a bitumenes pályát, fejlesztették az iskola energetikai rendszerét, emellett több mint 280 kerékpártárulót helyeztek el. Papné Guba Éva igazgató elmondta, korábban is volt már egy hosszabb ideig tartó beruházásuk, emiatt már rutinosan kialakították a tanrendet a felújításhoz.
6: A beázásoknak a megszüntetése, az aula, mint közösségi térként funkcionáló épületrészünk, az is elég erőteljesen beázással veszélyeztetve volt. Tehát, hogy ezek megszűntek, ezek azt gondolom, hogy komfort érzetében is egy sokkal kellemesebb környezetet biztosítanak a tanulók számára.
5: A geotermikus energia és a hulladékkezelés működésébe is betekinthetnek az érdeklődők Csongrád-Csanád megyében az erőművek éjszakáján. Az ország legnépszerűbb energetikai rendezvényén október 16-án két különleges helyszín is megnyitja kapuit. Szegeden a geotermikus energiára épülő távfűtési rendszer működését, Hódmezővásárhelyen pedig a hulladék útját lehet megismerni. A rendezvényre már lehet regisztrálni az erőművekészakája.hu oldalon. Megszűnt a vármegye elnevezés október 1-től, a vármegyék ismét megyék, visszaállítva a közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatokat. Az alaptörvény 17. módosítása rendelkezik a 2023-ban bevezetett vármegye elnevezés eltörléséről. A módosítás rögzíti azt is, hogy a vármegye név október 1-e után is használható, amíg a megye elnevezésre való átérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható. És végül világbajnoki címet nyert a ciprusi Limassolban Törőcsik Zsófia, szabadtüdős búvárúszó, az uszony nélküli kategóriában győzött. A többszörös világrekorder magyar sportoló 78 méteres eredménnyel nyerte a versenyszámot. A világklasszisnak ez a második mélységi világbajnoksága, az elsőn összetettben győzött. Következő versenyszáma pénteken a páros uszonyos kategória lesz. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Jó utat a 88-szal, elindultak, sőt folytatódtak most már sokkal inkább a József Attila sugárút belső szervíz útján is a munkálatok, itt is figyeljünk a szakemberekre mindenféleképpen, illetve dolgoznak még a Sándorfalvi úton kifele, de Újszegeden is több ponton, a Vérkert utcában és a Derkovics fasoron is zajlanak még talán a munkálatok, lehet, hogy ez utóbbinál már véget értek, de a Vérkert utcánál még egészen biztos, hogy kint vannak a szakemberek, rájuk is figyeljünk, bármit láttál, pedig várjuk az információkat. 30 299 88 88-as a számunk. Jó utat! We'll be right back.
1: Támogatta a Creators nyílás zárószaküzlet, ahol a stílus és a minőség találkozik.
0: Nem sokára köszöntjük a születésnaposokat ebben az órában. Nézzük, hogy ki viszi el majd az Osan Áruház belga csokis tortáját is például, és a mai műsorban is a rengeteg játék, rengeteg nyeremény vár, tehát érdemes akár a munkahelyen is hangerőt tekerni a 88-ra. Már is jön Jason Derulo zenéje.

Zsagár és a Wings of Love itt a Rádió 88-ban, veled a Hello Szegedben is a munkaidő közben. Ma is a maradék megmentés témakörét járjuk körbe, és most éppen, hogyha egy kis sült krumpli maradt valamilyen hús vagy egyéb más étel mellől, akkor azt igyekszünk megmenteni. Ebből pillanatok alatt lehet készíteni ugyanis egy tartalmas, serpenyős vacsorát. Vágjuk kisebb darabokra akár a krumplit, vagy éppen csak pirítsunk hozzá, ahogy van egy kis hagymát, paprikát, majd üssünk rá néhány tojást, szórjuk meg reszelt sajttal és süssük össze, amíg a tojás megszilárdul, a sajt pedig ráolvad. Egy kis tejföllel, friss zöldséggel vagy más szószokkal egy teljesen új étel lehet a tegnapi köredből. Ez akár egy kiadósabb vacsorának is megfelelhet. Például tehát a sült krumplit se dobjuk ki, hanem pencsük meg, amikor csak tudjuk. Az Imagine Dragons zenéje is megmentheti a következő pár percet munkaidő és feladatok ügyében.

0: Skylax és Nagy Bogi közöse. Ez volt a Nem hiszek itt a 88-ban. Holnap pedig érkezik az Árkád Szeged játéksorozatunk fináléja. Igen nagy nyeremény halmaz gyűlt össze. Hozzuk a részleteket majd adásban, de érdemes lesz majd holnap is velünk tartanod. Én pedig hozom a jó zenéket a következő pillanatokra is. 88. Lesz a következő zenei blokkunkban a Maroon 5 és a One More Night is, néhány hasznos tudnivaló után pedig rögtön Purple Disco Machine és Oasis jönnek majd. A Beat of Your Heart-tel folytatjuk azonnal, én Bürgés Dávid vagyok, szép napot!
1: Dani!
2: Kedzo!
1: Szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
1: Hát nem hiányoztam.
2: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Lecserélni egy nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj?
6: Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged.
5: De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
7: Komoly üzleti lehetőséget keres Szeged szívében. Most itt a ritka alkalom.
8: A Szegedi Közlekedési Kft. Értékesíti 241 négyzetméter földszinti ingatlanát a Deák Ferenc utca 31 szám alatt. Kiváló lokáció, kiváló befektetés.
7: A pályázat benyújtási határideje október 5. Részletek és teljes pályázati kiírás skt.hu.
9: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
10: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
11: Életed egyik legfontosabb döntése előtt állsz? Mi segítünk megtalálni az utadat. Jön a jubileumi 25. pályaválasztási napok az Agórában. Akár az általános, akár a középiskolai tanulmányaid végén jársz, gyere el október 2-án, 3-án vagy 5-én az Agórába, és ismerd meg a Délalföld legújabb továbbtanulási lehetőségeit, vagy próbálj ki új szakmákat. Felnőttként tervezel új karriert? A térség felnőtteknek szóló képzései is várják az érdeklődőket. Október 3-án a családoké a főszerep, profi pályaválasztási tanácsadással és ingyenes nyelvi szint felmérővel várunk benneteket. Találd ki magad és dönts okosan a jövődről. Október 2-a, 3-a és 5-e, 25. pályaválasztási napok az Agórában.
12: Készült a Csongár Csanád vármegyei kormányhivatal megbízásából.
13: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
14: A család egészsége mindennél fontosabb. Pingvin Patika. Generációk óta az önök bizalmáért.
15: Anyu, te most beleharaptál egy almába?
16: Bele bizony. Ragasztó nélkül, csúszkálás nélkül, szégyenkezés nélkül.
17: A BPS teljes kivehető fogsor egyenre szabottan svájci technológiával készül, vákumosan tapad. Élethű, kényelmes, 3 év garanciával egy hónap alatt kevesebb, mint 500 000 forintért. És most jön a legjobb rész, 15% kedvezmény egész hónapban. Dentalá fogászat Szeged és Algyő. Hívjon 0620-333-0313.
16: Kérjek neked is egy időpontot lézeres fogfúrás vagy mikroszkópos gyökérkezelésre.
17: Élj át újra a felhőtlen mosoly, a magabiztos étkezés élményét, és váltson a jövő fogászati megoldásaira.
18: Fedezd fel, milyen egy nemzetközi általános iskola Szegeden. Az IPS Szegedi Nemzetközi Általános Iskola vár egy iskola bemutató beszélgetésre. Október 7-én szerdán 17 órakor a Lidicei téren. További információ és regisztráció www.szegedips.com.
19: Mi lenne, ha az új otthonába már csak költöznie kellene. Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük álmai családi házát. Az otthona megvalósítását biztos kezekben tudhatja. Tapasztalt szakemberek, komoly referenciák, garanciák és kimagasló minőség. Építő.kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építő.com.
20: Teszi kuponkavalkád az Osamban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Okosanabban találod. További részletek osam.hu/kuponnapok.
4: Ez reklám volt.
0: Ma délután 3 órától a Bálint Sándor Művelődési Házban a Zenevilág napját ünneplik. Több előadás, illetve koncert is vár majd este az érdeklődőkre. Én és a kisöcsém a darab a Nagyszínházban este 7 órától rajtol majd el, illetve érkezik a Memória Café, demencia érzékenyítő programsorozat a Somogyi Könyvtárban 16.30-tól, aztán itt lesz a Harsona Kvartett koncertje a Rögpalota erkélyéről 16.15-től várnak ezzel, a Terebes koncert a No Milk Today-ben 19.30-tól indul, illetve Szurkoló Jankét a Pikkarinál este 6 órától. Jó szórakozást a mai programokhoz!
4: Támogatta a Vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár.

0: A Maroon 5 és a One More Night itt a Rádió 88-ban. Már is köszöntjük a születésnaposokat, nézzük, kik ünnepelnek ma.
1: Ez a nap más, mint a többi. A mai nap születtei a 88-ban.
0: Hát így elsősorban, ha minden igaz, akkor Máté van velünk itt a vonalban.
2: Máté vagyok, igen.
0: Nagyon szuper, Máté, hogy elértelek. Úgy informálódtam, hogy ma születésnapod van. Igaz-e a hír?
2: Így van, igen.
0: Jó, hát nagyon jó, hogy ezt megerősíted. Én pedig ez alkalomból szeretnék nagyon boldog születésnapot kívánni a stáb nevében elsősorban például.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Illetve hát talán inkább úgy mondanám, hogy elsősorban a párod nevében, aki köszöntött egyébként, igazán korán még 7 óra előtt írt nekünk egy SMS-t. Ez így hangzik: sziasztok, páromat szeretném nevezni a születésnapi játékba a 20. születésnapi alkalmából. Nagyon boldog születésnapot kívánok neki, és köszönöm, hogy vagy nekem. Ezt írta ő.
2: Jó. Hát erre nem tudtam, de akkor köszönöm.
0: Volt egy kis partizán akció akkor ezek szerint.
2: Igen, igen.
0: Üzensz neki vissza valamit, hogyha már így a rádióban köszöntött téged.
2: Köszönöm szépen neki, és nagyon szeretem.
0: Na, ez a beszéd. Osztozzatok majd meg a tortán is, mert hogy van egy kis meglepetésünk. Az Osan Áruház belga csokis tortája a mai nyeremény a születésnaposunknak, képzeld el.
2: Értem, rendben.
0: Na hát, tortázni szerettek, nyugtass meg.
2: Az biztos, hogy
0: jól van. Oké. Mi volt eddig a legmeglepőbb születésnapod? Talán volt ilyen, amikor nagyon megleptek, talán mondjuk így a mai felül is, hogy erről nem tudtál?
2: Igazából tegnap megleptek egy nagy tortával, meg barátokkal, meg minden, szóval igen, ez a 20. nagyon különlegesnek alakul eddig.
0: Na, ez jól hangzik akkor. Sok elsőzés van, gondolom még rádióban sem köszöntöttek.
2: Még nem.
0: Jól van, akkor ez a kerek évforduló tényleg nagyon sikerült. Én kívánom, hogy legyen még sok élményben és izgalomban részed, illetve örülök nagyon, hogy beszéltünk. A torta átvétellel kapcsolatban pedig nem sokára küldünk majd minden infót, jó?
2: Jó, rendben.
0: Még egyszer boldog születésnapot és jó hétvégét majd. Hello, hello.
2: Kívánom, hello, hello.
0: Szia, szia. És köszöntötték rajtunk keresztül még például Farkas Gábort, Ildikót, illetve Sanyit is, Bogdi Oszkár, Úti Hanna, Kálmán Zsolt és Budai Katalin is ma ünnepelnek, Magyar Csabának, Csenki Bernadettnek, Kovács Istvánnak és Biharvári nép Prolog Ágotának is nagyon boldog születésnapot kívánunk. Barna Sára, Rozi, Csenki Bernadett, Csatár Ildikó, Salai Lilla és Zsuzsa is ma születésnaposak. Isten éltessen titeket!
1: Boldog születésnapot kíván a Rádió 88! Az életünk része.
3: Egy vadi új dal a Rádió 88-ban. Van.
4: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mundiból. Hallgassátok legújabb dalunk itt a Rádió 88-on.
3: Szeged

napod lesz a melóban, azt nem tudjuk. De egy biztos, ha a 88-at hallgatod, kétszer ugyanazt a dalt nem fogod hallani. 9 és délután 5 között nincs ismétlés. Rádió 88, a változatosság is az életünk része.

0: Kylie Minogue és a Can't Get You Out of My Head itt a Rádió 88-ban, ahol a következő órában játszunk. Érkezik majd a 15 000 forintos árkád utalványért a hangvadász játékunk. Füleket a rádióra, nem sokára mondom, hogy mikor kell küldeni majd a megfelelő szót. A következő napok időjárása pedig olyan 23-24 fokokat hoz majd Szegedre napközben. Ma is nagyjából ennyi lesz az idő, nem lesz felettünk front a hét második felében sem. Hajnalonta lesz picit hűvösebb, érdemes jól felöltözni, ha korán reggel vagy éppen délelőtt indulunk, ott azért még egy picit meg tud minket csípni a hideg, 3 és 5 fok valószínű a kora hajnali órákban. Jönnek a friss hírek!
1: Támogatta a Netsurf távközlés. Bárhol, bárkinek, bármikor.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
2: Ezeket a hangokat már biztos ezerszer hallottad.
1: Csak akkor nem gondoltad, hogy egyszer pénzt fognak érni.
2: Indul az Árkád hangvadász a

0: tartóztatásban van az algyűi piromán. A 60 év körüli férfi az elmúlt másfél hónapban több alkalommal tüzeket gyújtott megyeszerte. A szárazságban rendkívül gyorsan terjedő lángok egy autókereskedést és az autókat is elérték több millió forintos kárt okozva. A tűz egy gáztartályt is majdnem felrobbantott. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta, a férfi legalább 58 alkalommal gyújtogatott, és olyan is volt, hogy az általa gyújtott tüzet önmaga jelentette a katasztrófavédőknek.
1: A katasztrófavédelem munkatársai a tüzet minden esetben rövid időn belül megfékezték, és a tettes felderítésében is nagyon nagy segítséget nyújtottak. A férfit elfogtuk, őrizetbe vettük, ellene közveszélyokozás és különösen nagy értékre elkövetett rongálás büntette miatt indított eljárás a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság felderítő osztálya.
0: Ingyenes egészségügyi szűrésekkel, szakmai beszélgetésekkel és családi programokkal rendezik meg szombaton az első szegedi egészségfesztet. Egyebek mellett vérnyomás, vércukor és véroxigén szint mérésre, valamint anyajegy szűrésre is lesz lehetőség a Gellért szabadidőközpontban délelőtt 9 és délután 1 óra között. A programon szó lesz többek között az asztmáról, a szénanátháról, az ekcémáról, valamint a reflux és a légúti tünetek kapcsolatáról. A délelőtt egyik vendége Cseh László, 6-szoros olimpiai érmes, 2-szeres világbajnok úszó lesz, akivel 10 órától az élsport és az aszma kapcsolatáról beszélgetnek. Erdőbényén, a Honvédség központjában tartja hétvégi kihelyezett ülését a Tisza kormány. Magyar Péter bejegyzése szerint a kormányülésen a gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet kerül napirendre. A miniszterelnök az elmúlt hetekben már jelezte, hogy az idei költségvetés módosításra szorul, amelynek tervezetét szeptember elején mutatta be a parlamentben azzal a céllal, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze. Magyar Péter egyébként pénteken Kisvárdán tart fórumot. És végül a hangunk és a hallásunk minőségének romlása is jelezheti a demencia kialakulásának nagyobb esélyét. A felfedezés egy amerikai kutatócsoporttól származik, akik több mint 800 ezer 50 éves és annál idősebb résztvevő bevonásával térképezték fel az összefüggést. Azok, akiknél volt hangprobléma, de halláskárosodás nem, nagyobb kockázatnak voltak kitéve, mint azok a betegek, akik csak halláskárosodást tapasztaltak. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallott.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Jó utat a 88-szal, bármit láttál, tapasztaltál, várjuk az információkat. 32998888-os a számunk. Érdemes lehet óvatosan hajtani még kifelé a Sándorfalvi úton, a vasúti átjáró, illetve az autópálya felhajtó között még mindig zajlanak a munkálatok a legutóbbi híreim szerint. Itt pedig felhajtani sem tudunk az autópályára, meg nyilván lesen róla. Hogyha pedig a városban közlekedünk, a József Attila sugár úton érdemes óvatosan járnunk, a belső szerviz úton ugyanis dolgoznak, az Uzsóki utca és a Bártfai utca között. Vigyázzunk magunkra is egymásra. Jó utat! Ebben az órában érkezik majd az Árkád hangvadász játékunk is. Nem sokára hozom a részleteit, meg a játék felhívását, hogy mikor és milyen szót kell küldeni SMS-ben. Major Lazer, Justin Bieber, ők dolgoztak együtt, ti már 10 évvel ezelőtt. Ezzel a dallal indítjuk az órát, szól már is a Cold Water.

Jennifer Lopez, David Guetta és a Semi Tonight itt a Rádió 88-ban veled a Hello Szeged, és bizonyám indul játékunk, az Árkád Szeged hangvadász játéka, ismét 15 000 forintos Árkád utalványt ígér a játékosoknak. SMS-t kell küldeni, gyorsan vedd a kezedbe a telefont, pöttyögd be a számunkat, a 0630-299-88-88-at, és küldd el a játékszót, nem sokára pedig lehet, hogy nálad csörög majd a telefon, tehát azért ne rakd messze a készüléket semmiféleképpen, küldd el a játékszót tehát SMS-ben, és majd egy hangbejátszást akkor lehet, hogy éppen neked tudok megmutatni. És hogyha már hangbejátszások, akkor érkezik mindjárt egy nagy szegedi kedvenc, mert hogy kijelenthető a Rádió 88 online zenei tesztjeiből ítélve, hogy a Red Hot Chili Peppers Californication című zenét nagyon szeretjük itt Szegeden. Mindjárt ez is jön, előtte pedig Rácz Gergő és Orsovai René énekelnek még nálunk. Itt a Miért Ne a 88-ban a Hello Szegedben. A neked nem jut

0: egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu.
2: Rádió 88.
0: Az életünk része.

0: Elle Farben, a Fools Garden és a Lemon Tree itt a 88-ban. Hogyha játszanál az Arcade hangoldász játékán, akkor küld el SMS-ben a játék szót, és lehet, hogy éppen nem sokára nálad csörög majd a telefon, és jön sok szegedi kedvenc a folytatásban is. Néhány hasznos info, és itt lesz majd a Ready or Not! És rögtön majd Topical és Becky G-vel folytatjuk a Sorry Papival. Elejétől a végéig is a dalok, mindjárt a 88-ban.
1: Dani.
2: Kedzo.
1: Szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
1: Hát nem hiányoztam.
2: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Klíma? Hőszivattyú? Persze, hogy Délklíma. www.délklíma.hu.
6: A régóta nem működő mikró, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vagy színes fém akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserjesor 5 szám alatt. Kaloméh, ahol a hulladékból új érték születik.
7: Komoly üzleti lehetőséget keres Szeged szívében. Most itt a ritka alkalom.
8: A Szegedi Közlekedési Kft. Értékesíti 241 négyzetméteres földszinti ingatlanát a Deák Ferenc utca 31 szám alatt. Kiváló lokáció, kiváló befektetés.
7: A pályázat benyújtási határideje október 5. Részletek és teljes pályázati kiírás skt.hu.
9: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
10: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
11: Három a magyar igazság. Tempó Taxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempotaxi.hu. Tösd le a Tempó Taxi applikációját, és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempó Taxi, vele megyek.
12: Pepperoni pizzéria és biliárd bár vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
13: Október 3-án próbáld ki élesben, amit eddig csak a fürdőszobában mertél. Karaoke estel és egy bulis DJ szettel várunk.
12: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
14: Megnyílt a Líra könyvesbolt a Szegedi Árkádban.
15: Szegedi Árkádban.
14: Újdonságokkal, széles könyvválasztékkal és minden korosztálynak szóló olvasnivalókkal várunk. Térj be hozzánk, nézz körül, és találd meg a következő kedvenc könyved. Líra könyvesbolt. Mostantól a Szegedi Árkádban.
4: Ez reklám volt.
0: Az allergia szezon mostanában a szakemberek szerint elhúzódik. A Kabai Patika szakemberei szerint a szezonális allergiás náthát leggyakrabban a szervezetbe jutott pollenek vagy egyéb allergének okozzák. Ezekre az egyébként ártalmatlan anyagokra az immunrendszer túlzott téves reakciója alakul ki, aminek során hisztamin felszabadulás történik, ez duzzanatot, vörösséget és viszketést és váladékozást okozhat az orrüregben, a szemben és a légutakban. Az allergiás tünetek kezelésének módjai között elsődlegesen lehet az allergén kerülése, másodlagosan, ha a tünetek már megakadályoznak minket a szokásos napi életvitelünkben, akkor érdemes megfelelő antihisztamin tartalmú gyógyszeres kezelést választani és figyelni magunkon a jeleket. Jó egészséget!
4: Támogatta a V-Stream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.

0: Itt a 88-ban a Hello Szeged, és már is indul az Árkád hangvadászat.
1: Indul az Árkád hangvadászat a Rádió 88-ban.
0: A vonal túlvégén pedig már Gábor van itt velünk, akinek, hogyha minden igaz, akkor van kedve egy jót játszani. Szia!
2: Igen, van, köszönöm.
0: Nagyon szuper, úgy nézünk ki akkor ki, ugyebár, hogy 15 000 forintról indulunk, és segítségenként megyünk le ötössel, és minimum 5 000 forintot vihetsz el tőlünk. Ha felhangosítottad nagyon jól a telefont a füleden, akkor pedig már mutatom is a hangbejátszást.
2: Hát, mintha valami léptek lennének, vagy nem tudom, ebből így.
0: Hát, megmutatom még egyszer.
2: Igen.
0: Még nulladik segítségként annyit elmondok, hogy kicsit fémesebb hangja van talán annál, mint hogy léptek legyenek. Van-e tipp így, hogy mi lehet ez a hang?
2: Ebből még így nincs, úgyhogy a segítséget
0: kérem. Oké, és akkor az első segítség 10 000 forintig akkor lementünk. Az úgy hangzik, hogy hát legfőképpen akkor látogat el erre a helyre az ember, ahol ezt a hangot hallhatja, amikor egy picit szépülne.
2: Kozmetikusnak.
0: Nem jársz rossz úton egyébként. A hangot érdemes figyelni, hogy mi lehet ez, vagy honnan jöhet, honnan szűrődhet ki főként. Van-e még egy tipped a 10 000-ért, vagy mondjak még egy segítséget?
2: Podrásznál.
0: Igen, a hang az jó helyről jön, viszont a pontos megnevezését azt még nem mondtad el. A fodrásznál minek lehet ez a hangja?
2: Hajgöndörítés, vagy...
0: Hát nem egészen, a hajhoz már köze van, viszont akkor 5000 forintért még egy segítség. A fodrásznál jó helyen jársz, jó helyen tapogatózunk, illetve a fej környékén is. Ilyen ismétlődő, fémes hang. Mi lehet ez?
2: Ott vagy a hajszállító, vagy, de ugye annak más hangja van, vagy pedig akkor valami haj...
0: Kicsit ilyen régi módi dologra gondolj, haj környékén járunk, fémes... Nem, sajnos nem. Na jó, hát sajnos ezt most nem tudom akkor így odaadni, viszont még te is játszhatsz SMS-ben, illetve innentől kezdve akkor mindenkinek ott a lehetőség, hogy megírja ezt, hogy minek lehetett ez pontosan a hangja, illetve ne csüggedj, mert bármikor játszhatsz még velünk, szóval nagyon szépen köszönöm, hogy jelentkeztél, és itt voltál velünk a telefonvonalban.
2: Jó, köszönöm a lehetőséget.
0: Ne viccelj, remélem, hogy találkozunk még, legyen szép napod.
2: Tényleg
0: ez is. Szia, szia. Nos, hát akkor kérem szépen, jöhetnek az SMS-ek, 30 299 88 88. Minek lehetett ez a hangja, vidd el tőlünk te az 5000 forint értékű Árkád vásárlási utalványt. Hajrá, hajrá, játékra fel! A játék után pedig már is folytatjuk egy pörgős szegedi kedvenccel, Hugel és Imala Angel közöse szól már is ez a Moving to the Sun. Várom a játék megfejtéseket tehát.

0: ez a 88, az Erkád hangvadászat pedig folytatódik. Talán most pontot teszünk az ügy végére. Ha minden igaz, akkor Anita van már itt velem a vonal túlsó végén játszani egyet. Szia, Anita, igaz?
1: Igen.
0: Nagyon szuper, hogy elértelek, Anita. Küldtél nekünk nemrégiben egy megfejtést az Erkád Szeged hangvadászat játékára. Egyelőre még nem mondom el, hogy jó volt-e a megfejtés, de mindenféleképpen kell még egy játékost hoznom adásba, hogy akkor pontot tegyünk ennek a végére. Megmutatom azért a hangot a teljesség igénye nélkül, biztos, ami biztos.
1: Rendben.
0: Na hát ugye ezt kerestük itt adásban. Igen. Te pedig megírtad nekünk, hogy ez micsoda?
1: Ez egy hajvágó ollónak a fémes hangja.
0: Bizonyám! Ne is mondd tovább, teljesen jó a megfejtésed. Hát nyilván sejtetted, hogy már ezért hívtalak fel. Tiéd az 5000 forint értékű vásárlási utalvány, gratulálok.
1: Köszönöm szépen, szuper. Na. Egész nap. Ideget hallgatunk.
0: Jó, ezt pedig mi köszönjük nagyon szépen. Akkor a melóhelyen ment most így a fejtegetés, hogy mi lehet ez?
1: Igen.
0: Jól van. Örülünk, hogy akkor egy kicsit össze tudtuk röfenteni a bandát.
1: Köszönjük szépen.
0: Én is köszönöm. Küldünk majd minden infót a nyereményeddel kapcsolatban. Legyen szép napotok.
1: Köszönöm nektek is. Szia, szia.
0: Szia, szia. No, hát kérem szépen, ennyi volt a megfejtés hajvágás ollóval. Ez volt konkrétan itt előttem a feladvány. Gratulálunk Anitának, és köszönöm szépen mindenkinek a játékot. Rengeteg helyes megfejtés érkezett SMS-ben. A következő órában is játszunk, ne felejts el jelentkezni az I Love Szeged játékunkra teljes névvel és telefonszámmal, illetve a rádió szlogenét kell elküldeni a 0632998888-ra, és elviheted tőlünk a páros jegyet a Full Moon Acapella Fesztivál második napjára, harmadikára az IH-ba, és a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását is. A mai időjárásunk olyan 23-24 fokokat hoz, nem lesz felettünk front, és hát folytatódik a vénasszonyok nyara, ezt kijelenthetjük.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
3: Támogatja az Input csoport.
2: Három után kivezet.
3: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Neked szól.
2: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
3: Szóval, három után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint K. Gergő.

0: Először rendezik meg Szegeden a Your Body Your Temple Day-t a mellrák elleni küzdelem világnapja alkalmából. A szombati eseményre a daganatos betegségekkel élőket, a kezelések után lévőket, hozzátartozókat és a téma iránt érdeklődőket várják. A rendezvényen mobilizációs, átmozgatós bemutató óra, hangtálfürdő és kerekasztal beszélgetés is szerepel a programok között. Monok Sára, az alapítvány szegedi képviselője elmondta, hogy a Szivárvány Harmónia és Mozgás stúdióban tartott szakmai délelőtt ingyenes, de regisztrálni kell.
1: Én azt szeretném, hogy egy picit feltöltődjenek, jobban érezzék magukat, és persze, mivel neves szakemberek jönnek, ezért remélem, hogy majd olyan információk birtokában mennek, ami segíthet nekik a továbbiakban, vagy akár megismerhetnek olyan embereket, akikkel szívesen beszélgetnek, mert ugyanabban az élethelyzetben vannak.
0: Baleset szemtanúit keresik a szegedi rendőrök. Egy gyalogost ütöttek el még június 16-án délután 5 órakor a Tisza Lajos körúton, a Honvédtér közelében. Épp az úttesten ment át, amikor egy fehér színű autó elsodorta és ezért elesett. A baleset következtében súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A rendőrség elsősorban azoknak a szemtanúknak a jelentkezését várja, akik közvetlenül a helyszínen tartózkodtak, látták a balesetet és ezzel kapcsolatban érdemi információval rendelkeznek. Megérkezett az őrizetben lévő Hankó Balázs, fideszes országgyűlési képviselő a Kecskeméti járásbíróságra. A megbilincselt egykori kulturális és innovációs minisztert rendőrök kísérték be a tárgyalóterembe, ahol nagyjából negyed órát töltött. Hankó Balázs letartóztatásáról a nyomozási bíró dönt. A politikust különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Az ügyészség szerint az NKA pénzéből 2025. szeptembere és 2026. márciusa között 1079 esetben összesen 17,3 milliárd forintot használtak fel a törvényben meghatározott céloktól eltérően. Hankó a gyanúsítás és az őrizetbevétel ellen is panaszt tett. És végül Céline Dion

0: 2002-es slágerét, az I'm Alive-ot. Dion hosszú kihagyás után tért vissza a színpadra, első önálló koncertjét 6 év szünet után, 2 héttel ezelőtt adta ugyancsak Párizsban. A következő hónapokban pedig egy 26 állomásos turnéra indul. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Balesetmentes közlekedést a 88-al, hogyha láttál valamit, várjuk az információkat. 32998888 a 47-esen a Kastélykertnél ellenőrizhetik a sebességünket, illetve Szeri Csabi kollégám még olyat is írt, hogy a Kecskeméti utcára nem lehet a József Attila sugárútról befordulni, továbbra sem, szóval érdemes itt is figyelni erre. Ugyebár ott dolgoznak a szakemberek egy jó ideje, hogy Újszegeden a Bérkert utcán és nem a Sándorfalvi úton is kifele, hajts óvatosan, jó utat!
1: Támogatta a Diego Szeged. Jó utat kívánnak a Diego-s fiúk!
2: Ebben az órában pedig játszunk, tiéd lehet páros jegy a Full Moon Acapella Fesztivál második napjára és a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívása. Küldd el SMS-ben a teljes neved és a Rádgo szlogenét, és lehet, hogy nem sokára nálad csörög majd a vedd fel. Olivia Rodrigo dalával indítjuk az órát. Jump down! 8-ban.

0: Nelly Furtado és a Man Eater itt a Rádió 88-ban, ahol már is az I Love Szeged játékunkkal folytatjuk. Nézzük a mai megmérettetést.
1: Itt az I Love Szeged játék a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: A mai játékosunk
0: Noémi van itt velem a vonal túlvégén a játékban. Szia, szia!
3: Sziasztok!
0: No, éppen meló közben?
3: Úton vagyok.
0: Úton, igen, úton igen, útféle. Jó, egy jó játék mindig belefér. Mint ahogy meg is beszéltük adáson kívül, arról van szó, hogy mondok három állítást, és neked a hamis

0: társat kellene megjelölni. Felkészültél-e?
1: Igen, felkészültem.
0: Jó, mondjuk úgy, oké. Akkor hozom is az első állításomat. Az első állítás az így hangzik. A Dugonics és a Széchenyi teret a Kárász utca köti össze. A második állításom az, hogy híres szegedi úgymond nevezetesség az úgynevezett lófara. A harmadik állítás pedig az, hogy a városban, hogyha már évforduló van, a villamosok piros színűek. Melyik a hamis szerinted?
1: A harmadik állítás.
0: Bizonyám, hát a villamosok nem piros színűek, trolliból van piros, de villamosból nincs. Gratulálok, de ezt jól eltaláltad, és hát jól tudok adni kettő nyereményt. Páros jegy a tiéd a Full Moon Acapella Fesztivál második napjára, illetve a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívása, amit elviszel most tőlünk.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szívesen, ne viccelj, én köszönöm a játékot, és folytatjuk is Jazz Glendalával.
2: Állás Szeged játék. Játsz velünk holnap is.
3: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
2: Rádió 88, az életünk része.

0: újdonság itt a 88-ban, a Temper City és a Self-Aware a Hello Szegedben, ahol hozzom a jó dalokat a munkaidőt közben, egy dalt pedig csak egyszer játszunk le, ne feledd, nálunk nincs ismétlés, nem sokára érkezik majd a Matt Canfield, a Begin is, mutatok belőle egy rövid részletet egyelőre. 88. A hasznos infók után a zenei sor pedig majd Lil Nas X-zel folytatjuk. Ez a That's What I Want rögtön elejétől a végéig. Én Bürgés Dávid vagyok, szép napot!
1: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat, akkor is, ha külön jön a zene, meg a szöveg,
2: játssz a Gedzó meg a Daniban,
1: és nyerd meg a Klasszik Grill szervétterem meghívását. Töltsd el, hogy a zenét vagy az éneket akarod hallani, aztán választ ki, hányadik másodperctől induljon a dal. Zene, meg a szövegjáték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
2: Támogatója a Klasszik Grill szervétterem, Szeged első paráskonyhája. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az IKV ZRT pályázatot hirdet 33 darab lakás költségelven történő bérbeadására. A lakások megtekintésére 2026. október 5-én és 6-án van lehetőség. A pályázati dokumentáció szeptember 28-a és október 9-e között térítésmentesen átvehető az IKV ZRT ügyfélszolgálatán, illetve a www.ikv.hu honlapról letölthető. Benyújtásának határideje október 22-e 12 óra. További rész és a pályázati felhívás a Szegedi Tükörheti Lapban, a www.ikv.hu és a www.szegedingatlanok.hu weboldalon, az IKV ZRT Facebook oldalán, a 0662 563 122-es telefonszámon, vagy személyesen a Szeged Dáni utca 14-16 szám alatti ügyfélszolgálaton. IKV ZRT, a szegediekért vagyunk.
4: Beleférsz az első 15-be. Csoportos óráink az igényeidre szabva. Ha kell, felpörgetünk, keményen megdolgozunk, testileg lefárasztunk. Ha kell, ellazítunk, lenyújtunk, lelkileg feltöltünk. Csoportos edzéseinkkel várunk a Fit World-ben. Szeged belvárosában a Dózsa György út 12 szám alatt.
5: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Carglass javít, Carglass cserél.
2: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
3: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba, minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
2: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
1: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Új magyar ősbemutató, féktelen Queen musical, operettsztárok és visszatérő legenda. Dés László és Geszti Péter debütáló Petőfi musicalje, a We Will Rock You, Csillagfény és Déli báb operettgála és a Miss Saigon várja a szegedi szabadtéri játékok nézőit. Találkozzunk 2027-ben is a Dóm téren. Szegedi-szabadtéri.hu.
5: Őszi kuponkavalkád az Osamban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az okosanabban találod. További részletek osam.hu/kuponnapok.
6: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápad utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
7: Retina fotózás és szűrővizsgálatok most ajándékba? Igen. A látás hónapja alkalmából most prémium látásvizsgálatot adunk ajándékba minden Zeiss szemüveg megrendelőnek. Gyors, kényelmes időpontfoglalásért és a választható kedvezményekről informálódj a lottika.hu oldalon. Élj a kivételes lehetőséggel. Válaszd a minőséget. Lottika Szalon, Szeged, Somogyi utca 21.
8: Ez reklám volt.
9: Ma délután 3 órától a Bálint Sándor Művelődési Házban a Zenevilág napját ünneplik. Több előadás, illetve koncert is vár majd este az érdeklődőkre. Én és a kisöcsém a darab a Nagyszínházban este 7 órától rajtol majd el, illetve érkezik a Memória Café, demenciaérzékenyítő programsorozat a Somogyi Könyvtárban 16.30-tól, aztán itt lesz a Harsona Kvartett koncertje a Rögpalota erkélyéről 16.15-től várnak ezzel, a Terebes koncert a No Milk Today-ben 19.30-tól indul, illetve Szurkoló Jankét a Pikkarinál este 6 órától. Jó szórakozást a mai programokhoz!
10: Támogatta a mindennapi vitamin forrásod lelőhelye, a Vitamin Szalon.

0: egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n.
2: Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk része. Bell.

Egy olyan újabb szegedi kedvenc volt velünk, amit itt nagyon szerettünk Szegeden és környékén, a Rádió 88 zenei tesztjeinek kiemelt dala, Dash és Young Fly zenéje, az Oh Mama volt velünk az elmúlt pillanatokban, és az is biztos, hogy Charlie Puth és Selena Gomez zenéje is ilyen mértékeket ölt. Azokat a zenéket játsszuk, amiket ismersz és szeretsz, erre pedig rá tudunk erősíteni még a következő hetekben is, hogyha kitöltöd a Rádió 88 online zenei tesztjét, a rádió88.hu per zene oldalra ellátogatva mondhatod el a véleményedet. Szerdáról szerdára frissítjük azt a 20-as zenei listát, amelynek részleteit meghallgatva 1-től 4-ig tudod pontozni a dalokat, és ami nem tetszik, az nem szól nálunk munkaidő közben, sőt egész nap, ami tetszik, az pedig lejátszuk, de 8 órán keresztül csak egyszer, fő a változatosság, és ha már belengedtem Charlie Puth és Selena Gomez közösét, akkor itt a nagy siker, We Don't Talk Anymore, most a Hello Szegedben.

0: a 88, és ez a Hello Szeged. Lassan az ebédidő is bekacsint az ablakon, engedjünk neki teret, hogyha tehetjük a munka közben, se feledkezzünk meg az étkezésről és a főétkezésekről. Hogyha pedig a következő napok időjárására rápillantok, akkor nagyjából hasonló idő lesz egyébként, mint amit ma tapasztalhatunk, végig 23-24 fokok. Ma is egyébként ez lesz a maximum. A hajnali értékek lesznek most már sokkal inkább zimánkósak, a hét végéig elérhetünk akár a 0 fokig is hajnalonta, tehát érdemes reggel jól felöltözni. Én mindjárt hozom az újabb szegedi kedvenceket, előtte pedig a friss hírek és infók jönnek még.
1: Támogatta a Tél Klíma, a Daikin klímaberendezések és hőszivattyúk szegedi forgalmazója.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
2: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőségével.

0: Az MVG 12-es pályaszámú nosztalgia villamos motorkocsit is kiállították a Szegedi Közlekedési Társaság ma délelőtti ünnepségén. Ma 118 éve, hogy elindult az első menetrend szerinti villamosjárat Szegeden. A születésnapi eseményen a Szegedi Közlekedési Társaság megköszönte azoknak a dolgozóinak a munkáját, akik nap mint nap hozzájárulnak a villamoshálózat működéséhez. Knezevics Viktor ügyvezető az első vonalról beszélt.
1: 1908. október 1-én indult Szegeden a menetrendszeri villamos közlekedés, és az első villamos vonal az Rókus vasútállomás és a pályaudvar között közlekedett. A nyomvonal többször változott az idők során, de tulajdonképpen ugyanezen a gerincen haladt. Fő funkciója ugyanaz volt, hogy ebben az irányban átszelje a várost és szállítsa az utasokat.
0: Humanoid robottal és robotkutyával bűvölt a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának eszköztára. Az új eszközök integrálása a mérnöki képzésekbe lehetőséget ad a hallgatóknak arra, hogy megismerjék az ipar 4.0 és a mesterséges intelligencia legújabb alkalmazásait. Sárosi József dékán úgy fogalmazott, hogy az új robotok nem csupán demonstrációs eszközök, hanem olyan nyílt kutatási platformok, amelyeken a hallgatók és kutatók korszerű algoritmusokat, mesterséges intelligencia alapú és ipari automatizálási megoldásokat tesztelhetnek. Merrák prevenciós mobil programot indít a legszegényebb településeken élő nők számára a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a higiéniai papírtermékeket gyártó Vajda Papír októberben a Merrák elleni küzdelem hónapjában. Az ingyenes egész évben elérhető szűrő és edukációs programban a Szeretett Szolgálat 12 mobil egészségügyi rendelővel működik közre. A mobil egységekben orvosi konzultáció, fizikális emlővizsgálat zajlik, szükség esetén pedig a pacienst mammográfiai vizsgálatra, illetve szakorvosi ellátásra irányítják. És végül avatásó készülhet Szia dalaiból, köztük a másoknak írt slágereiből. Szia digitális mással léphetne színpadra egy új produkcióban, amely az énekesnő előadói és dalszerzői munkáit egyaránt bemutatná. A show azonban még a tervezés elején jár, a bemutató még jó pár évre van, viszont több városba is elvinnék, de még a hivatalos bejelentést is meg kell várni. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Balesetmentesi útat a 88-al dolgoznak a szakemberek a József Attila sugárút belső szervízútján, az Uzsoki utca és a Bártfai utca között. A munkálatok során útszűkületre, parkolás és sebességkorlátozásra kell számítani. Legalább december közepéig eltartanak itt a munkálatok, illetve dolgoznak még a szakemberek. A Bérkert utcában is a Temesvári körút és a Középfasor között, itt is legalább december közepéig biztos, hogy kitartanak a feladatok, illetve ne feledkezzünk meg arról, hogy kifelé a Sándorfalvi úton még mindig érdemes lehet figyelni. Bármit láttál, várjuk az információkat. 3299 8888 a számunk. Jó utat kívánok!
2: Támogatta a Szegedi Osanáruház, a spórolás szakértője.
3: Ebben az órában megnézzünk néhány holnapi program lehetőséget, illetve a nap legmenőbb dalát is hozom, majd egy különleges újdonságot. Az órát pedig Taylor Swift indítja ki, hát ugyancsak lerakott sok újdonságot az asztalra, most viszont 3 évet utazunk vele az időben, itt a Cruel Summer most. 8.

0: Horváth Tamás zenéje hozta a lendületet, ez volt a Megszakad itt a Rádió 88-ban a Hello Szegedben. Hozom a mai nap legmenőbb dalát, itt van Kygo, Khalid és Griffin hármasa, három fiatal, népszerű zenész, a See My Love-ot hozta össze pár hónappal ezelőtt. A norvég DJ-t, Kygo-t pedig már jó pár éve ismerhetjük, több mint egy évtizede benne van a szakmában, ugyanis a 2010-es évek első felében hozta ki az első komoly átütő sikereit, ott volt a Conrad-dal közös Firestorm például, de más nagy sikereit, a Stargazing-et is akár megemlíthetném, amivel megalapozta a karrierjét. Azóta pedig szépen építkezik, néhány műfajváltozáson is keresztül ment, és éppen ebben a dalban, amivel most folytatjuk pedig, mind a három előadó hozott egy picit a saját zenei világából. Így egy igazán izgalmas eredménye lett a See My Love-nak, ezzel folytatjuk.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
2: A prémium kategóriás drágai butik optik támogatás.

0: Szeged 88 a munkaidőben, és a Hello Szeged. És hogyha már munkaidő, akkor ebben a 8 órában kétszer ugyanazt a dalt nem játsszuk le. Nincs ismétlés, miért is ismételnénk, sok szuper jó zenénk van. Itt van például egy szegediek által nagyon kedvelt újdonság, rögtön Teddy Szűztől. A Mr. Noitól, nem sokára elejétől a végéig is meghallgatjuk, illetve velünk lesz majd a Don't You Worry Child. A Swedish House Mafia zenéjét hozom rögtön a hasznos tudnivalóink után.
1: Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
2: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
1: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
2: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
1: Most mi számítunk rád? Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját. Tudjuk, hogy tele vagy marketing hívásokkal. Ha mostanában felhívnak, ez a hívás most fontos.
2: Néhány perc, amivel sokat segít.
1: Ha telefonon keresnek, vedd fel. Ha SMS-ben kapsz egy linket, töltsd ki. És mondd el, hogy mint mindig, most is a Rádió 88-at hallgatod.
2: Most te jössz. Rádió 88. Az életünk része.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
4: Jön az első szegedi egészségfest. Fókuszban az allergia és az asztma. Ingyenes szűrések, izgalmas szakorvosi beszélgetések, tanácsadás és programok az egész családnak. Díszvendég Cselászló, minden idők egyik legeredményesebb magyar úszója. Várunk többek között vízbádi testösszetételméréssel, arcdiagnosztikával, anyajegyszűréssel is. A szűrésen résztvevők tombolát kapnak. Október 3-án szombat délelőtt egészségfest a Gellért Szabadidőközpontban. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek és regisztráció egészségfest.hu.
5: Az esemény az Európai Unió szűrési hetének hivatalos partnere.
6: Anyu, te most beleharaptál egy almába?
7: Bele bizony. Ragasztó nélkül, csúszkálás nélkül, szégyenkezés nélkül.
8: A BPS teljes kivehető fogsor egyenre szabottan svájci technológiával készül, vákumosan tapad. Élethű, kényelmes, 3 év garanciával egy hónap alatt kevesebb, mint 500 000 forintért. És most jön a legjobb rész, 15% kedvezmény egész hónapban. Dentalab fogászat Szeged és Algyő. Hívjon 0623330313.
7: Kérjek neked is egy időpontot lézeres fogfúrás vagy mikroszkópos gyökerkezelésre.
8: Élj át újra a felhőtlen mosoly, a magabiztos étkezés élményét, és váltson a jövő fogászati megoldásaira.
9: A környezetet kizárva szeretnél lépcsőzni, futógépezni, súlyzózni? Nálunk egyedül is jól elleszel. Önálló edzésedhez 1500 négyzetméteren várunk a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
10: Indulj lendületből! Cubase Stevens Premium ringák egy helyen a Lendület kerékpár szaküzletben. Újszeged, Derkovics Fasor 94, újlendület.hu.
11: Megnyílt a Líra könyvesbolt a Szegedi Árkádban.
12: Szegedi Árkádban.
11: Újdonságokkal, széles könyvválasztékkal és minden korosztálynak szóló olvasnivalókkal várunk. Térj be hozzánk, nézz körül és találd meg a következő kedvenc könyved. Líra könyvesbolt, mostantól a Szegedi Árkádban.
2: Ez reklám volt.
0: A szakemberek szerint Szeged egyetemi városként a kezdetek óta fogadja a távolabbi városokból, országokból érkező diákokat. Nagyjából 25 ezer hallgató, lehet, hogy már ennél több is, ebből közel legalább 4 ezer külföldi diák élvezi a szegedi egyetemi életet. Mivel több mint 10%-át teszik ki Szeged állandó lakosságának, így lakhatásuk biztosítása is nagy kihívást jelent. A Szegedi Tudományegyetem nagyjából 4 ezer fős kollégiumi elhelyezést tud biztosítani, ezen felül a diákok lakást bérelnek. Az ingatlan bérbeadás régóta virágzik városunkban, a nagy részt az egyetemi diákságnak köszönhetően. A bérleti díjak 100 és 300 ezer forint között mozognak, állapot és felszereltség függvényében nagyon nagy a változó. A magasnak mondható árak miatt a diákok között népszerű megoldás, hogy többen bérelnek ki egy ingatlant, így kedvező áron juthatnak a lakhatáshoz.
2: Támogatta az Art Home ingatlan. A te otthonod, a mi szenvedélyünk.

Justin Timberlake és a Cry Me a River itt a 88-ban, én pedig megnyitottam a holnapi programfüzetünket. Nézzünk szét, benne van néhány érdekesség. A Hellerödön művelődési házban 15 órától például már indul a tápi búcsú süti-sütő versennyel, illetve 6 órától a tápi képekben őrzött múlt című kiállítás megnyitója is itt érkezik majd például. Péntek esti csillagászat, ez már a szegedi csillagvizsgálóban vár 7 órától, de lesz Full Moon a Kapella Fesztivál az IH rendezvényközpontban, 8 órától indul a program, de a Girls Night Out partin is részt vehetünk, a Hungiban este 11 órától lesz majd Wildlife Season Opening a Sing Singben, illetve rész lesz a szegedi Disznó Korra Városi Lokklubban este 7 órától. Jó szórakozást kívánok a holnapi programokhoz! Ezzel az információs csomaggal pedig én már a búcsúzom is, ez volt a Hello Szeged, de találkozhatunk holnap is természetesen 9 órától. A mikrofonba Bürgés Dávid szólt, a további szép napot!

0: Ez volt az Offenbach és a Wasted Love itt a 88-ban. Szegeden pedig, hogyha körbenézünk és északi irányba tekintünk, akkor óriási füstfelhőt láthatunk. A katasztrófa vidámtól kaptuk az információt, hogy a Medikémiánál ütött ki tűz. A tűzoltás már megkezdődött és semmi sincs komoly veszélyben. Ezek legalább ilyen szempontból megnyugtató hírek. Időjárásunk pedig 24 Celsius fokos. Sok napsütés, ezt ígérik a nap, sőt a hét folytatására is. Na mondjuk a reggelek továbbra is meglehetősen csípősnek ígérkeznek, a Lottika mixer pedig startol, a mikrofonnál Szeri Csaba.
1: Támogatta az Expert, a háztartási műszaki cikkek specialistája.
2: Ez a Lottika mixer.
1: Támogatja a Lottika optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Ezeket a hangokat már biztos ezerszer hallottad.
1: Csak akkor nem gondoltad, hogy egyszer pénzt fognak érni.
2: Indul az Árkád hangvadászat a

0: Mi a ZRT telephelyén Szegeden már messziről látni lehetett a feketén gomolygó füstöt. A környéken égett műanyag orrfacsoró bűze is megerősítette, hogy ott bizony ég valami. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóságtól megtudtuk, hogy már zajlik az oltás. A zsámbokréti sort a rendőrök az oltás idejére lezárták. Először rendezik meg Szegeden a Your Body Your Temple Day-t a mellrák elleni küzdelem világnapja alkalmából. A szombati eseményre a daganatos betegségekkel élőket, a kezelések után lévőket, hozzátartozókat és a téma iránt érdeklődőket várják. A rendezvényen mobilizációs, átmozgatós bemutató óra, hangtálfürdő és kerekasztal beszélgetés is szerepel a programok között. Monok Sára, az alapítvány szegedi képviselője elmondta, hogy a Szivárvány Harmónia és Mozgás stúdióban tartott szakmai délelőtt ingyenes, de regisztrálni kell.
1: Én azt szeretném, hogy egy picit feltöltődjenek, jobban érezzék magukat, és persze, mivel neves szakemberek jönnek, ezért remélem, hogy majd olyan információk birtokában mennek, ami segíthet nekik a továbbiakban, vagy akár megismerhetnek olyan embereket, akikkel szívesen beszélgetnek, mert ugyanabban az élethelyzetben vannak.
0: Csalók élnek vissza a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nevével. A szervezet munkatársai Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megye több település én is szembesültek azzal, hogy a lakhatás támogató programjukban támogatott családokat idegen emberek keresik fel, akik magukat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat képviselőinek kiadva kikérdezik a családokat, iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el és felvételeket készítenek. A karitatív szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy a településeken élők az őket kereső ismeretlen emberektől kérjék el a Máltai Szeretetszolgálat igazolványát, mielőtt beengednék őket az otthonukba. És végül a hangunk és a hallásunk minőségének romlása is jelezheti a demencia kialakulásának nagyobb esélyét. A felfedezés egy amerikai kutatócsoporttól származik, akik több mint 800 ezer 50 éves és annál idősebb résztvevő bevonásával térképezték fel az összefüggést. Azok, akiknél volt hangprobléma, de halláskárosodás nem, nagyobb kockázatnak voltak kitéve, mint azok a betegek, akik csak halláskárosodást tapasztaltak. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallott.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Szeged közlekedésében egyelőre egyébként semmi rendkívüli nem tapasztalható, néhány vízvezeték rekonstrukciós munkálat a megszokott helyeken egyébként azért megvan, illetve a tapasztalat az volt, hogy a József Attila sugárútról a Kecskeméti utcában nem lehet behajtani, ott egyébként a balra kanyarodó sávban ezt már táblák is jelezték, érdemes figyelni, korábban pedig a Kastélykertnél volt Vásárhely felé trafipax, érdemes ott és bárhol máshol is a sebességhatár betartására ügyelni. Itt a pillanat, indul már is a Lottik a mixer a 88-ban, játékra hát természetesen lehet számítani. A napsütés mellé az is dukál, illetve Szeged kedvenceit is nálunk hallhatod. Már is érkezik Likili és az I Follow Rivers, a mikrofonnál pedig Szeri Csaba, ha-hó.

vagyunk Szeged kedvenc zenéivel. Miért ismételnénk őket? 9 és délután 5 között egy dal csak egyszer szól a Rádió 88-ban. Rádió 88. Szeged.

ez volt a Homewrecker az iménti percekben a 88-ban, a Zsámbokréti sornál pedig nagy a probléma, hatalmas tűz ütött ki a Medikémiánál. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint igyekeznek kézben tartani a szituációt, viszont ami biztos, hogy a vasúti átjárónál a rendőrség lezárta. Egyébként most azt a területet ott most nem lehet átjutni, érdemes kerülő utat választani, és persze nyomon követjük az ottani történéseket. Ebben a kellemes napsütésben talán föl sem tűnt, de hónapot váltottunk, ugye szeptember véget ért, most már október hava van, annak is az első napja, hát mondjuk mindig így kezdődik, ebben nincs változás, időjárásunkban sem lett egyébként, a napsütés továbbra is megvan, és nincs változás szerencsére abban sem, hogy az Árkád Szeged hangvadászjátéka a mai napon is jelentkezik, 2 órától jelzem, amikor jöhetnek a jelentkezők.

üzenetek. A 15 000 forint értékű Árkád Szeged vásárlási utalvány pedig bizony most is rendelkezésre áll. De például a Lottika Mixerben a Fórum Színház játéka és a Délút STS Szedeák játéka is jelentkezik majd, úgyhogy tele vagyunk játékokkal, és nem csak hogy játékokkal vagyunk tele, hanem Szeged kedvenceivel olyannyira, hogy nálunk 9 és 17 óra között kétszer ugyanazt a dalt nem hallod, úgyhogy az elmúlt óra hosszában a Material Lover nem szólt, most viszont itt az ideje, hogy Szén a Spyro-i legyen a terep.

0: Calvin Harris és a By Your Side az előző percekben, itt a 88-ban a Lottika Mixerben, arról pedig már sajnos korábban beszámoltunk, hogy a Medikémiánál tűz ütött ki, Tátrai János megyei polgári védelmi főfelügyelő pedig már itt van velünk a vonalban a legfrissebb információk kapcsán.
1: Én többek előtt is ismeretes, ma délután tűz ütött ki a szegedi Medikémia DRT telephelyét. A tűzoltóegységek 4-es kiégett fokozatban, tehát nagy erőt fokozítva vonultak ki a helyszínre. Jelen pillanatban folyik a tűzoltása, illetve a helyszínen van a katasztrófa védelmi mobil labor, ami folyamatos méréseket végez a kárhelyszínen és a környéken is, az ügyben, hogy tudjuk, hogy esetleg veszélyes vegyi anyag jutott-e a levegőbe. Ezzel kapcsolatosan van is egy kérése a katasztrófa védelemben. Eddig semmilyen egészségre ártalmas koncentrációt nem tudtak kimutatni, viszont egy nagy fekete füst az, ami tapasztalható, ezért kérjük elsősorban béketelep lakosságát, hogy akik otthon vannak, csukják be a nyilászárókat. Valószínűleg semmilyen veszélyt nem jelent, viszont mégis nem kellemetlen ez a füst. Amikor eloltjuk a füzet, illetve ez a füstkiáramlás megszűnik, természetesen újra értesíteni fogjuk őket, tehát ami a legfontosabb, valóban van füst, de ebben egyelőre semmilyen koncentrációban nem tudtunk veszélyes anyagot kimutatni, viszont valóban eléggé kellemetlen lehet, ezért kérjük, hogy a világzárosnak tartsák tárva.
0: Legyünk figyelmesek, vigyázz magadra, Tátrai Jánosnak pedig köszönjük az információkat, jön az Airi Mafia Marsalkóval, itt a hajnali kör.

0: Shakirát hallgattuk Szeged kedvencei közül, de mindjárt itt lesz a The Beavers is, Puskás Peti és kis csapata, akik nagy szegedi kedvencek. Jön mindjárt a Sorry. És még ennél is kevesebbet kell várni a Faithless sikerdalára, ami Bibi Rexa dolgozott fel. Na meg azt se feled, hogy a kedvenc munkatársad Bürgés Dávid holnap is jelentkezik, majd a Hello Szeged nélkül nem múlhat el munkanap Szegeden és a környékén.
1: Napközben dolgozol. Mi is?
2: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
1: Mi történik Szegeden? Mi van a világban? Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül, hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
2: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
1: a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Mehringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
4: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
5: Mozognom kellene, de drága, fizetős a parkoló, és feszengenék is.
6: A házgyümben biztosan nem. Modern, tiszta környezet, ingyenes parkolás és szuper csoportos órák várnak.
5: És a segítség kell?
6: Segítőkész csapatunk végig melletted áll, igazán otthon érezheted magad.
7: Házgyüm & Fitness Szeged, Szabadkai út 9/B. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik.
8: Pepperoni pizzéria és biliárd bár vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
9: Október 3-án próbáld ki élesben, amit eddig csak a fürdőszobában mertél. Karaoke estel és egy bulis DJ-szettel várunk.
8: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
10: Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgás Klinika gyógytorna és manuálterápiás kezelésekkel vár már Szegeden is. Személyre szabott állapotfelmérés, manuálterápia, gyógytorna az ország legnagyobb gyógytorna hálózatának tapasztalatával, ahol már egészségkártyával is fizethetsz. Bejelentkezés a mozgásklinika.hu oldalon, vagy a József Attila Sugár út 108 szám alatt. Mozgás Klinika. A te fájdalmad a mi dolgunk.
11: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
12: Fedezd fel, milyen egy nemzetközi általános iskola Szegeden! Az IPS Szegedi Nemzetközi Általános Iskola vár egy iskola bemutató beszélgetésre. Október 7-én szerdán, 17 órakor a Lidicei téren. További információ és regisztráció www.szegedips.com.
3: Ez reklám volt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Virtói út végén a vasúti átjárónál lezárással lehet találkozni, a Medikémiánál ütött ki tűz, ahogy arról Tátra János, a megyei polgári védelmi főfelügyelő is az imént beszámolt. Nyilván ablakokat ott a környéken érdemes csukni, de mérgező anyag szerencsére nincs a levegőben. Ma is jön a Klub 88 DJ Buzsikkal a lemezlejátszók mögött, 19 órától szokás szerint. A Nagyszínházban az Én és a Kisöcsém pont hasonló időpontban lesz ott a közönség előtt. A Zene Világnapja okán 3 órától is lesz program a Bálint Sándor Művelődési Házban, illetve 18 órától a Hangok Ölelése, Zhang Yu Karolin operaénekes és növendékeinek koncertje várja az érdeklődőket. Emellett a Grand Caféban a 30. születésnap kapcsán Lanckor Gábor a Tisza szabályozása kötet bemutatója 18 órakor kezdődik, este 8-tól pedig Darvasi László az első izlandi hóregény című kötetét mutatja be a közönségnek.
2: Támogatta a Prémium Piac. Éléskamra Szeged.

Jason Derulo-t hallgatjuk a Take You Dancing-nel itt a 88-ban. A Medikémiánál tűzütött ki, a Bértói úton nagy a forgalom, de egyébként akár ott a körúton is több most az autós, érdemes tereléssel is számolni jelen pillanatban, a béketelepieknek pedig, hogyha lehetőség van, rá ablakot csukni. Mérgezőanyag nincs a levegőben, így tájékoztatott a katasztrófa védelem, ugyanakkor a figyelemre mindenképpen szükség van. Akár egyébként az SMS-re is, most lehet a játékszót elküldeni a 0632998888-ra, hiszen hamarosan jelentkezik az Árkád Szeged hangvadász játék egy újabb feladványal, és akár 15 000 forint értékben egy vásárlási utalvánnyal. De hát mindeközben ugye gyűlik a jackpot is, hiszen jön majd egy különleges játék, ahol jelenleg egyébként 125 000 forintnál tart az a jackpot. Ha esetleg megint még a mai napon a játékok során marad bent 5 vagy 10 000 forint értékű utalvány, akkor ez a jackpot érték tovább tud nőni. DJ Kincses pedig már az éterben, szól a Te vagy a fény itt a 88-ban a Lottika Mixerben. We'll be right back.

0: Tom Mulder és az Another Love itt a 88-ban, a Medic kémiánál pedig tűzütött ki, beszámoltunk már róla, a Virtuó úton lezárással is lehet találkozni, illetve hát nagyobb forgalommal, akár arról vissza is fordítják az autósokat, de a körúton is meglehetősen sokan vannak az információink szerint. Légy figyelmes és óvatos, illetve a környéken érdemes ablakot becsukni, mérgező anyag a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint nincs a levegőben, de nyilvánvalóan a füst tud kellemetlen lenni. Ott most nagyobb tumultusra kell készülni, egyébként pedig napsütés, ahol ez látszik, és egészen kellemes nyárias jellegű időjárás az, ami most jellemző.
1: Támogatta az SSI Home Design. Lakberendezés felső fokon.
2: Ez a Lottika Mixer.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.
2: Három után kivezet.
1: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Neked szól.
2: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
1: Szóval, három után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.

0: tűzött ki a Medikémia ZRT telephelyén Szegeden. Már messziről látni lehetett a feketén gomolygó füstöt. A környéken égett műanyag, orfacsaró bűze is megerősítette, hogy ott bizony ég valami. Az egyik épületbe csaptak fel a lángok. A zsámbokréti sort a rendőrök az oltás idejére lezárták. Tátrai János megyei polgári védelmi főfelügyelő arra kéri a béketelepieket, hogy az ablakokat csukják be, mert bár nincs kimutatható veszélyes anyag koncentráció a levegőben, nagyon nagy a füst.
1: Tehát ami a legfontosabb, valóban van füst, de ebben egyelőre semmilyen koncentrációban nem tudjuk veszélyes anyag, hogy kimutatni viszont valóban erődik ellenesen, lehet ezért kérni, hogy a világzárosan tartsák rá.
0: Összesen 63 kiállító, 45 középiskola, 14 munkáltató, egy kollégium és 3 civil szervezet tevékenysége képzési kínálata lesz megismerhető a pályaválasztási napokon Szegeden. A Csongrád Csanád megyei kormányhivatal eseményén a térség továbbtanulás előtt álló diákjai és a karrierváltást tervező felnőttek is tájékoztatást kaphatnak lehetőségeikről október 2-a és 5-e között a Szent Györgyi Albert agórában. Visszahívták az Auchan Nivo füstölt sült sonkát a fogyasztóktól. Erre azért volt szükség, mert a készítményben lisztéria baktériumot mutattak ki. A 90 g-os kiszerelésben kapható termék fogyaszthatósági ideje október 1-e. A forgalmazó haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket. És végül a hangunk és a hallásunk minőségének romlása is jelezheti a demencia kialakulásának nagyobb esélyét. A felfedezés egy amerikai kutatócsoporttól származik, akik több mint 800 ezer 50 éves és annál idősebb résztvevő bevonásával térképezték fel az összefüggést. Azok, akiknél volt hangprobléma, de halláskárosodás nem, nagyobb kockázatnak voltak kitéve, mint azok a betegek, akik csak halláskárosodást tapasztaltak. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallott.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A Virtói úton a vasúti átjárónál lezárással lehet találkozni, a Medikémiánál történt tűzeset okán, a legutóbbi információnk is ez. A Virtói úton és egyébként akár ott a körúton is meglehetősen sokan vannak most emiatt, nagyobb a torlódás, biztos, hogy lassabb átjutással érdemes számolni. Ha pedig útinformációd van, 0632998888 a számunk. A segítséget előre is köszönjük. Ez továbbra is a Lottika Mix szerint a 88-ban, várom SMS-ben a 32998888-ra a játék kulcsszót, az Árkádszeget hangvadász játékára így lehet jelentkezni, hamarosan pedig valakinél csörög a telefon, addig pedig Bruno Mars jön itt az I Just Might.

0: Lovers és a Show Me Love, ez pedig a 88. A Virtuói úton még forgalom korlátozásra lehet számítani, a Medikémiánál ütött ki tűz. Nyugalom, ablakot csukni a környéken mindenképpen érdemes, de mérgező anyag nincs a levegőben, így tájékoztatott a katasztrófavédelem. Viszont nem csak hogy a Virtuói úton, hanem akár ott a Makkosházi körút, Rókusi körút környékén is nagyobb forgalommal lehet találkozni. Ezt érdemes számításba venni. Na meg azt is, hogy jön az Árkádszeget hangvadász játék, a Nita már itt van velünk a vonalban, jöhet-e a játék? Mehetünk neki?
1: Oké,
0: ami fontos, hogy ugye nyilván olyasmi hangról van szó, amit azért az Árkádszeget falain belül tudsz hallani. Picit én nehéznek ítélem a mai, de figyelj, neki futunk jól. Fülelsz, jól hallasz, menni fog.
1: Jó, rendben.
0: Oké, na figyelj. Hát ez a hangunk.
1: Ez tényleg nem könnyű.
0: Ugye, picit ez ilyen, én is azt gondolom, hogy ez ilyen nehéz. De van-e valami tippet, hogy mi lehet ez a hang?
1: Valami könyves boltba?
0: Nem biztos, hogy 100%-ban rossz irányba indultál el. Minek a hangja lehet ez? És akkor egyelőre még úgy összem, hogy nem tudod. Aha. Segítsek egyet, és akkor csökkentjük egy...
1: Oké.
0: Jó, például egyébként akár lehet, hogy könyvesboltban is előfordulat ilyesmi, de tudod, hol fordulat elő, mondjuk amikor készülődsz a karácsonyra az ajándékokkal?
1: Ja, egy csomagolás.
0: Nagyon segítettem mi. Azt hiszem, hogy...
1: Erre tippeltem volna elsőnek is.
0: Igen, és azért gondolom, hogy nem rossz irány, mert nyilván mondjuk a könyvet is, bár nem tudom, hogy az Árkádszegedbe csomagolnak a könyvet, de mondjuk a papírtasokba beleteszik, az is már egyféle fajta csomagolás, igen, és lehet, hogy ilyen hangja. Nitta, hát van egy jó hírem, 10 000 forint értékben egy Árkádszeged utalvány a tiéd.
1: Nagyon boldog vagyok.
0: Köszönöm. Jó van, örülök, hogyha ha csak ennyi kell, akkor bármikor számíthatsz ránk.
1: Rendben, nagyon köszönöm.
0: Én is örülök, hogy játszottunk. Szép napot, szia, szia. És itt tenném hozzá, hogy ami Nitának egy picit rossz hír, az valakinek holnap nagyon jó hír lesz. Ugye Nita 5000 forintot el helejbészett a játékban, így pedig már a jackpot holnapra 130 000 forint értékű nyeremény. Árkádszeged vásárlási utalvány, és a fináléban ez a jackpot nyeremény egy valakinél landol majd. Figyeld a részletekért a 88-at. Ha

0: pedig mozifilmes keresgélésben vagy, akkor a Verity című könyvadaptációt a Belvárosi moziban 20.30-tól vetítik, de a Neon Pokol is Vásznon lesz, illetve a Cinema Cityben este ott van még a Kaptár, a Vadon szíve, amelyben a Kutyus és Brad Pitt keverednek kalandokba, de a Bosszúállók végjáték ráadást is el lehet csípni esti időpontban.
1: Támogatta a Horváth Szekker, a Bádogos termékek boltja.

0: halott pénzbe Alex, és az ó igen, hát így kiáltatszunk föl, mert hogy van egy újabb játék itt a 88, amiközben arról ne feledkezz meg, hogy a Virtói úton lezárással még lehet találkozni, oltják a tüzet a Medi Kémiánál, és forgalomkorlátozás is van, meg sokkal több autós egyébként ott a Rókusi körút környékén is. Na de a játék dupla nyereménnyel, a Fórum Színház játékában egy páros jegyünk van az IH-ba, a Botrány a paplakban című vígjátékra október 9-re, és ezzel együtt egyébként egy kis sportélmény, hiszen van egy 4 fős családi jegy a Fóti Tigrisek elleni délút STS Szedeák kosárlabda mérkőzésre, ez most szombat este lesz a városi sportcsarnokban, úgyhogy kosár kultúra, hát meg vagyunk, azt hiszem, na meg egy játékkérdés. Arra volnék kíváncsi, hogy tavaly 2025-ben október 1-e milyen napra esett? Most csütörtökre, tavaly kedre vagy szerdára esett. Jó, tehát 2025-ben október 1-e kedre vagy szerdára esett. Hát egy picit maximum vissza kell pörgetni a naptárat, viszont dupla nyeremény nyára helyes válaszadók között sorsolom a Botrány a paplakban című vígjáték páros belépőjét és a délút STS Szedeák hazai meccsére a Fóti Tigrisek ellen egy 4 fős családi jegy. Ez vár gazdára. Várom az üzeneteket a 0632998888-ra, és bizony jönnek Szeged kedvencei, mondjuk Rita Ora. De csajokból nem lesz hiány, már legalábbis női előadókból Miley Cyrus is fölkészül a golyójával. Ez így fura volt, de szerintem érted, mire gondolok. Jön mindjárt a Wrecking Ball is teljes hosszában, meg egy csomó más szegedi kedvenc. Itt a 88-ban, na meg az I Love Szeged játék holnap.
1: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: 3 szegedi sztori, 1 kamu. Találd ki melyik.
1: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Klíma? Hőszivattyú? Persze, hogy Délklíma. www.délklíma.hu.
5: Egészség gyorsan, egyszerűen szakértőktől? Pingvin Patika. Pingvin Patika. Tudjuk, mire van szüksége.
6: A régóta nem működő mikró, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vas, színes fém, akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserjesor 5 szám alatt. Kaloméh, ahol a hulladékból új érték születik.
7: Komoly üzleti lehetőséget keres Szeged szívében. Most itt a ritka alkalom.
8: A Szegedi Közlekedési Kft. Értékesíti 241 négyzetméteres földszinti ingatlanát a Deák Ferenc utca 31 szám alatt. Kiváló lokáció, kiváló befektetés.
7: A pályázat benyújtási határideje október 5. Részletek és teljes pályázati kiírás skt.hu.
9: Sötétben tapogatózol az utakon?
10: Lásd tisztán a B99 autó segítségével.
9: Akár kiégett a régi izzót, akár nagyobb fényerejű modern LED világításra váltanál. Nálunk a legjobb kezekben vagy. Szakértő csapatunk segít kiválasztani a számodra tökéletes megoldást. B99 autó, a Szegedi Ozram márka képviselet. Keresd minket Szegeden a Kormányos utca 5 szám alatt.
11: Őszi kuponkavalkád az Osamban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Okosanabban találod. További részletek osam.hu/kuponnapok.
12: Az otthon, amiről álmodott, most valósággá válhat. Deszken mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük új otthonát. 3 hálószoba, amerikai konyhás nappali. Kulcsakészház saját telekkel, modern műszaki tartalommal, mindössze bruttó 1 millió forintos négyzetméter áron. Építő.kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építő.com.
13: Tudja, milyen állapotban vannak a fogai? Most itt az alkalom, hogy megtudja. A GG Dent őszi mosolyvizsgálatán az állapotfelmérés és kezelési terv ingyenes, a digitális röntgen árát pedig levonjuk a következő fogászati kezelés árából. GG Dent Fogászat, Szeged, Fűfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
14: Jön az első szegedi egészségfest.
2: Fókuszban az allergia és az asztma, ingyenes szűrések, izgalmas szakorvosi beszélgetések, tanácsadás és programok az egész családnak. Díszvendég Cseh László, minden idők egyik legeredményesebb magyar úszója. Várunk többek között vízbádi testösszetételméréssel, arcdiagnosztikával, anyajegyszűréssel is. A szűréssel résztvevők tombolát kapnak. Október 3-án szombat délelőtt Egészségfest a Gellért Szabadidőközpontban. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek és regisztráció egészségfest.hu.
10: Az esemény az Európai Unió szűrési hetének hivatalos partnere.
14: Megnyílt a Líra könyvesbolt a Szegedi Árkádban.
15: Szegedi Árkádban.
14: Újdonságokkal, széles könyvválasztékkal és minden korosztálynak szóló olvasnivalókkal várunk. Térj be hozzánk, nézz körül, és találd meg a következő kedvenc könyved. Líra könyvesbolt. Mostantól a Szegedi Árkádban.
16: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A héten az egészségpercekben a mellrák témakörével foglalkoztunk, akár a szűrések fontosságával, amire a Kabai Patika csapata fölhívja a figyelmet, illetve érdemes hozzátenni, hogy azért egy-egy csomó nem jelent egyből rákos elváltozást, okozhatja menstruáció, terhesség vagy a változókor is, és hát egyébként akár tényleg nyirokcsomókat is érezhet ilyenkor az ember, viszont ha a fájdalom nem múlik el, akkor mindenképpen érdemes a nőgyógyászhoz fordulni, aki aztán azonnal szűrővizsgálatra fogja beutalni az érdeket. Kelteket. Vigyázz magadra!
16: Támogatta az UE.hu online patika. Zöld út az egészséghez.

0: Michael Jackson és a Black or White a 88-ban, közlekedési szempontból pedig nem egyszerű a mai nap. A balesetet jelez forgalmi térképünk az Algyői Tisza híd környékén a 47-esen, a Medikémiánál a Tűzokán némi forgalomkorlátozásra a Virtúi úton még lehet számítani. Hallgatunk pedig útinfóval szintén a vonalban. Halihó, te mit láttál?
1: Üdvözöllek, Fia István vagyok, az M5-ösön jövök Szeged felé és Budapest felé. A 64-es kilométernél egy hatalmas baleset van, teljes útzár, le van zárva a pálya. Nem látom még a sor végét, de már ilyen 5-6 kilométeres biztos van.
0: A 700-et. Oké, és akkor 64-es a kilométer, amit említettél.
1: Igen, a 64-es kilométernél van a baleset, de még Lajos Mizsely Bencünk útnál is áll a sor vége, tehát valahol korábban le kell jönni a pályáról.
0: Nagyon szépen köszi és jó utat kívánunk neked, vigyázz magadra. Ha útinfo, akkor 0632998888 a számunk. Másrészt pedig van egy játékkérdésem is, hiszen nyeremények tömkelege itt a 88-ban. Van egy páros belépőm az IH-ba október 9-re a Botránya paplakban című vígjátékra a Fórum Színház felajánlásából, illetve ugyanehhez hozzácsapunk egy 4 fős családi jegyet a délút STS Szedeák Fóti Tigrisek mérkőzésre most szombat estére a Városi Sportcsarnokba, Szegedre. A kérdésem az, hogy tavaly 2025-ben október 1-e kedre vagy szerdára esett. A válaszok SMS-ben a 0632998888-ra jöhet. És ilyen Rita Ora is, ahogy azt ígértem. It's a You Only Love Me a 88-ban.

0: Mit szeretnek a szegediek? Egész nyáron gyűjtöttük az életünk zenéit. Most ezeket játsszuk, de munkaidőben mindegyiket csak egyszer. 9-től 5-ig semmi ismétlés. Semmi ismétlés. Rádió 88, az életünk része.
1: Haz

0: A Sugarloaf és a fekete-fehér, hát volt fekete az ég Szegednél, a Medkémiánál történt tűzeset okán, ott még némi forgalomkorlátozásra számíthatunk, de baleset történt az Algyői szakaszán a 47-esnek a híd előtt, nem sokkal a Szeged felőli oldalon, nagy balesetről van szó, mind a két oldalt érinti hallgatóink infói szerint. Ha egyébként még ennél is pontosabb helyzetjelentés van, annak kifejezetten örülnék. 0630 299 88 88 a számunk, és az M5-ösön a 64-es kilométernél a főváros felé vezető oldalon szintén hasonló a helyzet. Ami viszont jó ír, hogy legalább a napsüt, kellemes nyárias jellegű időjárásunk van, éjszakára persze alaposan lehűl majd a levegő, de holnap megint a maihoz hasonló időjárás vár minket.
1: Támogatta az nvstore.hu munkavédelmi szaküzlet és webshop. Dolgozz minőségben, biztonságban. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Dani.
3: Kedzo. Szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
5: Tűz ütött ki a Medikémia ZRT telephelyén Szegeden. Már messziről látni lehetett a feketén gomolygó füstöt. A környéken égett műanyag, orrfacsaró bűze is megerősítette, hogy ott bizony ég valami. Az egyik épületbe csaptak fel a lángok. A zsámbokréti sort a rendőrök az oltás idejére lezárták. Tátrai János megyei polgári védelmi főfelügyelő arra kéri a béketelepieket, hogy az ablakokat csukják be, mert bár nincs kimutatható veszélyes anyag koncentráció a levegőben, nagyon nagy a füst.
6: Tehát ami a legfontosabb, valóban van füst, de ebben egyelőre semmilyen koncentrációban nem tudtunk veszélyes ennek, hogy kimutatni viszont valóban eléggé kellemetlen, lehet ezért kérjük, hogy a irányzárokat tartsák
5: rá. A gázszűrőrendszer kapacitásának és hatékonyságának növelése, a biofilter fejlesztése, valamint a vágóhidakon olyan hűtőegységek telepítése a cél a Hódmezővásárhelyi ATEV ZRT-nél, amelyek lassítják a nyersanyag bomlását, ezáltal csökkentve a szaghatást. Erről Ferenci Gábor, a térség országgyűlési képviselője számolt be a közösségi oldalán az Agrárminisztériumban folytatott egyeztetését követően. Mintegy 5 milliárd forint állami forrás áll rendelkezésre a fejlesztésekre. A teljes program azonban több évig tart, és azt senki sem ígéri, hogy megszűnik a szag. A cél egyelőre a szagterhelés jelentős csökkentése. Letartóztatták Hankó Balást Kecskeméten. Megbilincselve szállították ki az egykori kulturális és innovációs minisztert az autóból a NAV fekete maszkos munkatársai, akik aztán így bilincsben vezették a tárgyalóterembe. A ceglédi büntetés végrehajtási intézetből vitték át a kecskeméti járásbíróságra, ahol a letartóztatásáról döntöttek. Hankó Balázs és védője többször kijöttek, majd visszamentek a tárgyalóterembe, hogy a végzés előtt még áttanulmányozhassák az ügy iratait. A politikust különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A bíró végül egy hónapra elrendelte Hankó Balázs letartóztatását. És végül harmadszor is kimondta a boldogító igent Jim Carrey. A 64 éves hollywoodi sztár titokban vette feleségül a párját, Minát, egy Los Angeles-i szűk körű ceremónián. A hírt a színész képviselője erősítette meg. A pár februárban a párizsi César Gálán vállalta fel először nyilvánosan a kapcsolatát. Carrey akkor díjat vett át, beszédében pedig külön köszönetet mondott kedvesének, akit fenséges társnak nevezett. A kapcsolatukról egyébként meglehetősen keveset tudni, hiszen Carrey az elmúlt években tudatosan óvta magánéletét. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Baleset történt a 47-esen az Algyői híd előtt Szeged felől, információink szerint. Ott némi torlódásra lehet számítani, egyébként a 47-esen sebességellenőrzés is van a Kastélykertnél. Emellett forgalomkorlátozás lehet még a Vértói úton, ugye a Medikémia tűzoltása még amennyire tudjuk zajlik. A Vértói út le volt zárva legutóbb, nem érkezett info arról, hogy azt feloldották volna. Érdemes ezzel számolni, ha pedig a főváros felé tartasz, az M5-ös autópályán Lajosmizse környékén talán a 64-es kilométernél történt baleset. Teljes útzár van ott is érvényben.
1: Támogatta a vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár.
0: ez már a Lucky Let's Go itt a 88-ban, ahol már is jöhet a játék kulcsszó. Indul mindjárt az Árkád Szeged hangvadász játéka, de a Fórum Színházas és délutesztélszedák belépőket is. Hamarosan sorsoljuk, játékok tömkelege és Szeged kedvencei is nálunk szólnak. Itt van Medúza már is.

0: Timberland, Kerry Hilson és The VIR. Az Algyai úton pedig forgalomkorlátozás, baleset történt a Szeged felől a Tisza híd előtti szakaszon, illetve a 64-es kilométernél az M5-ös autópályán a főváros felé vezető oldalon. Infoink szerint teljes útzár van érvényben, de a Vértói útnál és annak környékén is megvannak még a forgalomkorlátozások. Itt a Lucky Let's Go-on pedig egy játék sorsolás, hisz volt egy kérdésem, október 1-e tavaly szerdára esett. Ez a helyes válasz, és akinél a Botránya paplakban című darabra október 9-re a páros belépő landol, illetve a Térút STS Szedeák Fóti Tigrisek összecsapásra, most szombatra az egy 70-es számról játszó hallgatónk, 58-52, így kezdődik az elérhetősége. Fölveszik a kapcsolatot, jó, és akkor értesítünk a nyeremények átvételéről. De már jön az újabb játék, az Árkád Szeged hangvadász játéka. Jöhet a játék kulcsszó SMS-ben a 0632998888-ra. Holnap pedig október 2-a lesz, a Petrák ünnepelnek. Pici csípősről indul az időjárásunk, de sok napsütésre számíthatunk, és hát persze a reggelben ott a kicsi fogvacoktatás közepette. Hát lehet, hogy lesz ilyen. Akkor jelentkezik a Gedzó meg a Dani is. Holnap villamosozás ugyan nem lesz, lábbal pofozás viszont annál inkább. Sárközi Róbert, a Sárközi MMA team következő idényéről beszél, úgyhogy az alapító lesz majd a srácok vendége. Reggel 8 óra. Itt a 88-ban.
1: Támogatta az Intellómitra Kft. Legyen otthonod okos.

0: turn to dust, all that I adore.
1: 88.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is

0: Az Agyi úton baleset történt, Agyi határában, Szeged felől még a híd előtti részen, ott a Vásárhelyi útnál, ami biztos, hogy ott félpályás lezárás van. Az M5-ösön a 64-es kilométernél Lajos Mizse térségében a főváros felé vezető oldal érintett egy balesetben, ott is hármas kalamborról kaptunk információt, teljes a lezárás, viszont úgy tudjuk, hogy a Vértói úton most már engedik a forgalmat a Medikémiánál történt tűzesetet követően, ott már amennyire tudjuk, tehát át lehet jutni. Légy figyelmes, ha úton vagy. Szóval közlekedési szempontból nem igazán egyszerű a helyzet, zenei szempontból viszont annál egyszerűbb a helyzet. 9 és 17 óra között nem ismétlünk dalt, viszont jönnek Szeged kedvencei, például Ross Stewart, DNC és a Do You Think I'm Sexy. Na és a Clean Bandit, Topic, meg a Drive sem marad ki. Valamint mindjárt jön az Arcade Szeged hangvadász játékának újabb felvonása, remélhetőleg egy újabb nyertessel, aki 15 000 forint értékű utalvánnyal gazdagodik.
1: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
2: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Lecserélni egy nyílászáróidat, de nem tudod, kihez fordulj? Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
4: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
5: Tudja, milyen állapotban vannak a fogai? Most itt az alkalom, hogy megtudja. A Gigi Dent őszi mosolyvizsgálatán az állapotfelmérés és kezelési terv ingyenes, a digitális röntgen árát pedig levonjuk a következő fogászati kezelés árából. Gigi Dent fogászat. Szeged, Fűfasor 30. Gigi Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
6: Életed egyik legfontosabb döntése előtt állsz? Mi segítünk megtalálni az utadat. Jön a jubileumi 25. pályaválasztási napok az Agórában. Akár az általános akár a középiskolai tanulmányaid végén jársz, gyere el október 2-án, 3-án vagy 5-én az Agórába, és ismerd meg a Délalföld legújabb továbbtanulási lehetőségeit, vagy próbálj ki új szakmákat. Felnőttként tervezel új karriert? A térség felnőtteknek szóló képzései is várják az érdeklődőket. Október 3-án a családoké a főszerep, profi pályaválasztási tanácsadással és ingyenes nyelvi szint felmérővel várunk benneteket. Találd ki magad és dönts okosan a jövődről. Október 2-a, 3-a és 5-e, 25. pályaválasztási napok az Agórában.
7: Készült a Csongár Csanád vármegyei kormányhivatal megbízásából.
8: Az IKV ZRT pályázatot hirdet 33 darab lakás költségelven történő bérbeadására. A lakások megtekintésére 2026. október 5-én és 6-án van lehetőség. A pályázati dokumentáció szeptember 28-a és október 9-e között térítésmentesen átvehető az IKV ZRT ügyfélszolgálatán, illetve a www.ikv.hu honlapról letölthető, benyújtásának határideje október 22-e 12 óra. További részletek és a pályázati felhívás a Szegedi Tükörheti Lapban, a www.ikv.hu és a www.szegedingatlanok.hu weboldalon, az IKV ZRT Facebook oldalán, a 0662 563 122-es telefonszámon, vagy személyesen a Szeged Dáni utca 14-16 szám alatti ügyfélszolgálaton. IKV ZRT, a szegediekért vagyunk.
9: Fedezd fel, milyen egy nemzetközi általános iskola Szegeden. Az IPS Szegedi Nemzetközi Általános Iskola vár egy iskola bemutató beszélgetésre október 7-én szerdán 17 órakor a Lidicei téren. További információ és regisztráció www.szegedips.com.
10: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Új magyar ősbemutató, féktelen Queen Musical, operettsztárok és visszatérő legenda. Dés László és Geszti Péter debütáló Petőfi musicalje, a We Will Rock You, Csillagfény és Déli Báb operettgála és a Miss Saigon várja a szegedi szabadtéri játékok nézőit. Találkozzunk 2027-ben is a Dóm téren. szegedi-szabadtéri.hu.
2: Anyu, te most beleharaptál egy almába?
3: Bele bizony. Ragasztó nélkül, csúszkálás nélkül, szégyenkezés nélkül.
4: A BPS teljes kivehető fogsor egyénre szabottan svájci technológiával készül, vákumosan tapad. Élethű, kényelmes, 3 év garanciával egy hónap alatt kevesebb, mint 500 000 forintért. És most jön a legjobb rész, 15% kedvezmény egész hónapban. Dentalá fogászat Szeged és Algyő. Hívjon 0620-333-0313.
3: Kérjek neked is egy időpontot lézeres fogfúrásra, vagy mikroszkópos gyökérkezelésre.
4: Így át újra a felhőtlen mosoly, a magabiztos étkezés élményét, és váltson a jövő fogászati megoldásaira.
5: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Van ám néhány programötletem a mai napra. Az STL rektori épületénél a 30. őszi kulturális fesztivál keretében 16.30-tól az Only Cash csendes koncertjére lehet számítani. Aztán a Tiszavirág Néptánc Egyesület műsora következik. Jön a fesztiválnyitó fényfestés. 19.30-tól, 8 után egy kicsivel pedig a Hirtelen zenekar koncertezik majd ugyanott. Emellett a Vántus István Katolikus Zeneművészeti Szakgimnáziumnál 18 órától hangverseny a zene világnapja tiszteletére címmel hívnak életre program. A Délvidékházban Cigonya címmel Dobó Tihamér emlékestet szerveznek a mai napra, de például a Momil Today-ben terebes koncert is lesz 19.30-tól, a Városi Rock Klubban pedig este 7-től az Ogetto, Skonuskuto és a The Freaks közös koncertje várja a bulizókat.
5: Támogatta a Stüssi Vadász étterem és Illés Hotel.

0: Ez volt a Mindenki táncol, az Árkád Szeged hangvadász játéka pedig már jön is. Anett van itt velünk a vonalban, játszunk egyet?
1: Hogyne, persze.
0: Szerinted ki fogod tudni találni a feladványt?
1: Nagyon remélem.
0: Jó, szerintem ez most nem olyan nehéz. Jó, mondjuk ezeket én általában rosszul éreztem meg eddig, úgyhogy lehet, hogy csőbe húzlak vele, de figyelj, az lesz a legjobb, hogyha mutatom a hangot, ki kell találnod, hogy miről van szó. Oké, és akkor nyilván jó, egy 15 ezeres vásárlási utalványa van az Árkád Szegedbe. Na figyelj!
1: Oké.
0: Mi volt ez?
1: Mintha ilyen...
0: Na, csak bátran.
1: Mozgó lépcső szokott esetleg ilyet csinálni, vagy amikor engedik le ezeket a tárcsokat.
0: Hát egyik se a mozgó lépcső nem csinál így. Megmutassam még egyszer, meg adjak egy kis segítséget?
1: Igen, nézve.
0: Az Árkádnak a parkoló részében hallhatsz ilyen hangokat, és akkor megmutatom még egyszer a hangot.
1: Így csikorog esetleg a kerék, ahogy kanyarodol.
0: Így csikorog a kerék, hogyha azt hiszed, hogy te vagy a Vin Diesel ott az Árkád Szeged parkolójában, akkor egyébként igen. Tehát ilyet mintha nem csináltál, mi?
1: Nem.
0: De akkor ígérj meg nekem valamit, hogy legközelebb autóval mész az Árkádba, akkor nyomsz ott egy ilyen driftet, vagy valami karikát, meg ilyen fékcsikorgást. Jó, és akkor van egy 10 000-es utalványod az Árkád Szegedbe, de fotót kérünk majd a körcsíkról, vagy az égett gumiszagot küld el nekünk, hogy valami.
1: Jó,
0: oké, hát akkor van egy 10 000-es utalványod. Jó, meg egy jó hírem, hogy 5 000-rel gazdagítottad a jackpot nyereményét is, úgyhogy az már 135 000 forintnál tart, valaki annyit nyer holnap, vagy még ez hát akár hízlalható egy picit.
1: Oké, szépen, köszönöm.
0: Én is örülök, hogy játszottunk. Minden jót! Szia, azért ez elég betyár hangeffekt volt, nem? Tehát, hogy én majdnem megsüketültem, csókoltatom a kollégát, aki kitalálta, hogy ilyen hangeffektünk is legyen a játékban. De hát ez 10 000 forintot ért Anettnek, úgyhogy szerintem ő tudna örülni. Nézzük, hogy mi a helyzet a Szeged és Szeged környéki utakon. Az Algyúi Tisza híd környékén némi torlódásra lehet számolni. Ott a Vásárhely felé tartó oldalon, amennyire tudjuk, még félpályás lezárás lehet. Ugye ott lényegében Algyú határában Szeged felől a híd előtt történt egy baleset. Az Algyúi úton is már egyébként alakul a molekula, egyre több az autó, és a Szőregi úton is egyre többen vannak, és a Tisza-Lajos körúton, valamint a Kálvária sugárút elején is már, hát némi várakozással úgy tűnik, hogy lehet számolni.
2: Támogatta a Hattyas Dentál, a fogpótlások és az őszinte mosolyok szakértője.

0: Agyú határában a Vásárhelyi útnál történt korábban egy baleset, félpályás lezárás van érvényben, és arra érdemes figyelni, hogy ha ott átjutsz a Kastélykertnél, figyelj, sebessége ellenőrzés, tehát azért ne gyorshajtással hozd be a lemaradást, hanem hát sehogy többnyire. Az Agyúi úton is némi várakozással lehet számolni, de a Szőregi úton is egyre több az autós. A nap viszont süt, ennek azt gondolom lehet örülni, mosolyt csal az arcunkra, és így lesz ez holnap is, már hogyha mondjuk a reggeli pici csípős idő nem fagyasztja oda a mosolyt. Nyugi, fagyni azért nem fog, de 4-5 százalékra visszahűlhet a levegő hőmérséklet a hajnalban.
1: Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Napközben dolgozol. Mi is?
1: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
2: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
3: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül.
2: Hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
1: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
2: a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légterenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
5: Megjöttek a fa szállítók! Újra tele a Faterem árubolt! Hoztak kiváló minőségű kerítéslécek, lépcsőlapokat és szegőléceket. Nálunk nem gond a méret, a táblásított fenyőből is óriási a választék. Gyere el még ma és válogass a teljes készletből. Várunk a Gergely köz egyben a Rókusi víztorony mögött. Faterem faárubolt. Széles a kínálatunk, mint egy mamut fenyő. www.fakötőjelterem.hu.
1: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk. Fellép a Péter Pán gitár duó, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
6: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Autómosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Autómosó.
1: Ez reklám volt.
7: Bíróság elé áll a Róka, a Szegedi Kövér Béla Bábszínház legújabb előadásában. A Róka szemű című előadásban Spergel Anna alakításában jelenik meg a ravasságáról híres állat, ám ezúttal egy eddig ritkán ismert oldalát kell megmutatnia. Megpróbálja bebizonyítani az ártatlanságát a törvényszék, vagyis a néző közönség előtt. Kis Ágnes igazgató elmondta, az előadás vasárnaptól látható a Bábszínházban, és az egész évadban műsoron marad.
8: Valójában egy bíróságra érkezünk, ahol ennek a figurának meg kell magát védenie, és egy történeten keresztül megpróbálja azt bebizonyítani, hogy valójában van olyan, amikor önzetlenül tud segíteni és jelen lenni, és hogy ez sikerül-e neki, és elengedi-e ez a törvényszék, ez legyen az előadás meglepetése.
7: Pataki Ferenc festőművész alkotásaiból rendezett kiállítás megnyitójával elkezdődik ma a Szegedi Tudományegyetem őszi kulturális fesztiválja. A Dugonics téren koncertek, néptánc bemutató várja a látogatókat, a sokszínű fesztivál megnyitóját pedig fényfestés teszi egyedivé, mely alatt a Szegedi Nemzeti Színház művészei a Padlás című musical dalaiból válogatnak. Két hónapon át 80 helyszínen 350, többségében ingyenes program várja majd az érdeklődőket. Országos szinten enyhén emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a Szentgyészben. Nőtt az érintett települések száma is. A több hete pozitív eredményt mutató helyszínek közül emelkedés Budapest délpesti szennyvíztisztító, valamint Szeged, Szolnok és Zalaegerszeg mintáiban tapasztalható. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint a koronavírus fertőzések számának szorványos emelkedése várható a következő időszakban. És már meg is van 2027 első koncertje. A magyarok ugyanis Betonhofira köszönthetik az új évet idén szilveszterkor az MVM Domban. Az eseményt a Strand szervezi Hello 2027 szilveszteri fesztivál címmel. A hivatalos Facebook esemény alapján pedig éjfél után 5 perccel a himnusz után a Hello 2027 színpadán a Fonogram díjas magyar rapper fog fellépni. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Sajnos több baleset is történt a délutánban az Algyői úton, a 47-esen egész pontosan és Algyű határában, Szeged felől még a Tisza hídnál, ott a Vásárhely felé tartó oldalon félpályás lezárás is volt érvényben, és korábban az M5-ösön a főváros felé vezető oldalon a 64-es kilométernél is volt egy baleset, amely miatt akkor ott teljes útzár volt érvényben, forgalomkorlátozásról ott még lehet számítani. Az Algyői úton, sőt a József Attila sugár úton sok az autós, némi torlódás, de a Szőregi úton is alakul a helyzet, a Szabadkai úton is, illetve a Dorozsmai úton is egyre többen autóznak, és hát természetesen a Tisza-Lajos körút, Boldogasszony sugár út környéke sem kivétel ez alól. Légy figyelmes, és mi is figyelünk rád, ha útinfód van, 0632 99 88 88 a számunk.
1: Támogatta a Pannon Ventil, a szellőzés és légtechnika szakértője.
0: Ez a Lucky Let's Go a 88-ban, az Árkád Szeged hangvadászjátéka pedig még a mai nap folyamán jelentkezik. Majd figyeld az étert, szólok, hogyha jöhetnek az üzenetek a játékkult szóval. Na meg jönnek Szeged kedvencei is, már itt toporog a Train és a Mermaid szól tőlük. Üdvén, Szeri Csaba vagyok.

0: työröksz a dugóban, mi?
1: Hát figyelj, van egy jó hírem. Legalább a 88-ban igazi kedvencek szólnak, Szeged kedvencei, tesztelve és biztosan állíthatjuk, hogy azokat a dalokat pörgetjük. Ráadásul egyébként, ugye 9 és 17 óra között kétszer ugyanazt a dalt. Egészen biztos, hogy nem hallott, ha mégis akkor nem tudom, fizetek egy kólát, úgyhogy erre lehet számítani. Na meg tényleg, torlódásra és zögykölődésre, totyorgásra az Algyői úton, már egyébként a József Attila sugár úton is sokan vannak. Ne felejtsd el, hogy a Kastélykertnél a sebesség ellenőrzés van, úgyhogy ott ne hozd be a lemaradást. Az Algyői Tiszahíd környékén még Algyú határában a Vásárhelyi utcánál történt korábban egy baleset, forgalomkorlátozás ott is előfordulhat. Sokan vannak a Szőregi úton, némi lassulás ott is benne van a pakliban, de hát nyilván a Dorozsmai út, Szabadkai út is pontosan hasonló, és a Kálvária sugárúton sem kevés az autós, sőt a Kossuth-Lajos sugárúton is, talán a városba befelé tartó oldal most épp ebben a pillanatban, ami lassabban haladós, és a Tisza-Lajos körúton is nagyon-nagyon sokan vannak, főként a klinikák felől, így aztán egyébként a rakpart is autókkal terhelt, érdemes lassabb átjutással számolni, hát a szokásos menetrendnek megfelelően. Ami fontos lehet, hogy a Vértói úton már át lehet ugye jutni, ott korábban volt lezárás a vasúti átjárónál, az már egyébként talán egy órával ezelőtt véget ért. Ha útinformációd van, az jól jön, 0632998888 a számunk.
2: Támogatta a Nita ékszerüzlet. Időtlen elegancia.

0: Szeged közlekedése némi torlódást tartogat a szokott helyeken, bevezető részeken, körutakon, viszont Szegeden és a környéken ugye volt baleset, egészen pontosan Algyő határában a Tisza híd előtt Szeged felől, ott némi torlódást mutat interaktív térképünk, és ha az M5-ösön hajtasz, arra is készülni kell, hogy leterelnek a pályáról. A főváros felé tartó oldalon Lajosmizse környékén a 64-es kilométernél volt egy baleset, ott mindig teljes útzár van, állítólag tömegkarambol történt arra felé. Légy figyelmes, türelmes és óvatos az utakon, útinfóra pedig hozzánk is továbbíthatod. 06 32 99 88 88 a számunk.
1: Támogatta a Prima Klinik Egészségközpont. Gyógyítás, gondoskodó odafigyeléssel.
2: Dani.
3: Kedzo. Szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A régóta nem működő mikró, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vas, színes fém, akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserjesor 5 szám alatt. Kaloméh, ahol a hulladékból új érték születik.
6: Klíma, hőszivattyú, persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
9: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
8: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
10: Vásárolj most, fizess később. Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
11: A legjobb gyógyszer a megelőzés. Ebben segít a Pingvin Patika minden nap.
12: Pepperoni pizzéria és biliárd már vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
13: Október 3-án próbáld ki élesben, amit eddig csak a fürdőszobában mertél. Karaoke estel és egy bulis DJ-szettel várunk.
12: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
14: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápad utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
15: Gyönyörű barna bőr, amikor csak akarod. Próbáld ki Szeged legújabb vörösfényterápiás szoláriumát, az Amánit éjjel-nappal 0-24-ben. Fizess egyszerűen bankkártyával és töltődj fel. Amáni, a Novotel mellett.
16: Indulj lendületből! Cubase Stevens Premium bringák egy helyen a Lendület kerékpár szaküzletben. Új Szeged, Derkovics Fasor 94, újlendület.hu.
17: Komoly üzleti lehetőséget keres Szeged szívében. Most itt a ritka alkalom.
16: A Szegedi Közlekedési Kft. Értékesíti 241 négyzetméteres földszinti ingatlanát a Deák Ferenc utca 31 szám alatt. Kiváló lokáció, kiváló befektetés.
17: A pályázat benyújtási határideje október 5. Részletek és teljes pályázati kiírás skt.hu.
18: Mi lenne, ha az új otthonába már csak költöznie kellene? Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük álmai családi házát. Az otthon a megvalósítását biztos kezekben tudhatja. Tapasztalt szakemberek, komoly referenciák, garanciák és kimagasló minőség. Építő.pont Kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építő.pont.com.
19: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán gitárduó, az Apacuka zenekar, a Honeybee
15: Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
20: Jön az első szegedi egészségfest. Fókuszban az allergia és az asztma. Ingyenes szűrések, izgalmas szakorvosi beszélgetések, tanácsadás és programok az egész családnak. Díszvendég Cselászló, minden idők egyik legeredményesebb magyar úszója. Várunk többek között vízbádi testösszetételméréssel, arcdiagnosztikával, anyajegyszűréssel is. A szűrésen résztvevők tombolát kapnak. Október 3-án szombat délelőtt egészségfest a Gellért Szabadidőközpontban. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek és regisztráció egészségfest.hu.
21: Az esemény az Európai Unió szűrési hetének hivatalos partnere.
22: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Ha azt mondom, hogy albumin, akkor lehet, hogy eszedbe jut, hogy a vérvételi eredményekben, a labor eredményekben ott szokott lenni ez a szó, de hát mégis mit jelent? Lehet, hogy jöhet egy kis fejvakargatás? Nem, mert igyekszek segíteni. Az albumin egy májban termelődő, vérben keringő fehérje, ami amolyan teherszállító flottaként működik, tápanyagokat, hormonokat, vitaminokat, ásványi anyagokat, sőt a gyógyszer molekulákat is elviszi oda, ahol arra éppen szükség van. Egy nagyon fontos antioxidáns tartalék egyébként a vérünkbe. Ha alacsony a szintje, máj vagy vesebetegséget, fehérje szegény étrendet, de akár gyulladást vagy üdémával járó folyadékháztartási zavart is jelezhet, úgyhogy a labor eredményekben erre is érdemes különösen odafigyelni.
22: Támogatta a Mediverzál, a 21. századi egészségügyi szolgáltatások és labordiagnosztika szakértője.
0: Rajtól startol az STR rektori épülete előtt a 30. őszi kulturális fesztivál. Már egyébként az Only Cash csendes koncertje tetten érhető, de 17.45-re a Tiszavirág Néptánc Egyesület is érkezik majd. A fesztivál nyitó fényfestéssel pedig 19.30-tól lehet számítani, és utána sem érdemes továbbállni, hiszen a Hirtelen Zenekar koncertje következik majd. A Grand Caféban kötetbemutatók, egyrészt Lancor Gábor a Tisza szabályozása kötetét 18 órától, majd Darvasi László az első izlandi Hóregény című kötetét mutatják be este 8 órás kezdéssel. A Délvidékházban Cigonya, azaz Dobó Tihamér emlékest lesz 18 órától a mai napon, mivel itt 19 órától megtartjuk a Klub 88-at. Nyit a nagy házi buli DJ Buzsikkal majd a lemez lejátszók mögött.
22: Támogatta a Sercegő Pizzéria. Az ízek összekötnek minket.

0: Az Algyi Tiszahit környékén továbbra is forgalomkorlátozás van. Szeged felől Algyi határában történt egy baleset korábban. Az M5-ösön pedig a 64-es kilométernél Lajosmese környékén az M5-ös felé vezető oldalon teljes útzár van érvényben továbbra is. Na és hát néhány helyen torlódik a forgalom Szegeden. Az Algyi út mindenképpen ilyen. A forgalmi térképünk egyébként ott balesetet is jelez. Remélem, hogy rá tudsz cáfolni, bár ha megerősíteni tudod, akkor is jól jön az ilyen jellegű információ. Az autókereskedések környékéről kaptunk ilyen infót, légy figyelmes. Másrészt pedig nyilván a bevezető szakaszok alapvetően minden oldalról terheltek, a Kossuth-Lajos sugárúton is sokan vannak, és akár a Tisza-Lajos körúton, főleg ott a Kálvária sugárút vagy a klinikák környékén, ebből fakadóan pedig azt gondolom, hogy a rakparton sem föltétlen egyszerű autózni, és hát nyilván az új hídnál is alakul a molekula, a Temesvári körúton meglehetősen sok az autós.
1: Támogatta a Dentaláv. Szívvel, szakértelemmel.

0: nagyjából egy óra alatt elkészült, legalábbis állítólag Ikön is a saját részét 15 perc alatt összedobta. A Cardinal Official is nagyjából egy 20 percet dolgozott alá rajta. Elkészült az alap is, és viálá, kész a dal, ez volt Dangerous. Viszont van egy jó hírem, ennél is gyorsabban nyerhetsz az Árkád Szeged hangvadász játékában egy 15 000 forint értékű vásárlási utalványt. Már jöhet a játék szó SMS-ben a 0630 299 88 88-ra, hogy tudjam, hogy játszanál, aztán mindjárt előkerül egy újabb hangeffekt. Na meg Harry Styles is az American Girl-nál, ő tart felénk még némi napsütésben, aztán majd alábukik a napocska. Ráadásul tegyük hozzá, hogy azért csípőssé válhat az időjárásunk ezzel együtt. Az éjszakai hőmérséklet megint olyan 5 Celsius fok környék, vagy alá is visszahűlhet, de nyugi, holnap a sok napsütés mellett újra 24 fokra számíthatunk napközben.
1: Támogatta az Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat, akkor is, ha külön jön a zene, meg a szöveg.
1: Játssz a Gedzó meg a Daniban,
2: és nyerd meg a Klasszik Grill szervétterem meghívását. Töltsd el, hogy a zenét vagy az éneket akarod hallani, aztán válaszd ki, hányadik másodperctől induljon a dal. Zene, meg a szövegjáték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
1: Támogatója a Klasszik Grill szervétterem Szeged első paráskonyhája.
3: Kiállítás és színházi darab is panellakásba költözik holnap Szegeden. Az első panelszalon fesztiválon két csillagtéri panellakás és azok közvetlen környezete válik kulturális térré. Láthatnak az érdeklődők egyebek mellett képzőművészeti kiállítást, panelszobakoncertet és performanszot is. Benkő Imola, a szervező Homolu Dance projekt művészeti vezetője elmondta, hasonló programot a későbbiekben is szerveznének, amihez a panel felajánlásokat már most várják.
4: Szegedi Panelszalon Fesztiválon. Azt reméljük, hogy egy hagyományt tudunk elindítani Szegeden, tényleg olyan, mint hogyha elmennél a szomszédodhoz, vagy pedig a barátaidhoz. És a továbbiakban néhány hónap múlva várható a következő nap, úgyhogy aznak a programja is hamarosan ki fog jönni.
3: Megakadályozták a lángok tovább terjedését Szegeden a Zsámbokréti soron, ahol kigyulladt a Medikémia ZRT egyik üzemcsarnoka. Oldószerek, valamint tisztítószerek gyulladtak meg és égtek mintegy 2000 négyzetméteren egy csarnokban és a környékén. A balesetben egy ember megsérült. A szegedi, a hódmezővásárhelyi, a kisteleki, a makói, az orosházi, a kiskumajsai és a szentesi hivatásos tűzoltók, egy szegedi, egy vásárhelyi és egy orosházi vízszállító jármű közreműködésével a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzoltósági főfelügyelőjének irányítása mellett nagy erőkkel oltják a tüzet. Elrendelték Varga Bajusz Veronika letartóztatását, döntött a Kecskeméti járásbíróság a volt államtitkár sorsáról. Az ügyészség esetében is 30 napos letartóztatást indítványozott. Hankó Balázs korábbi jobb kezét, a volt felsőoktatásért, szakképzésért és innovációért felelős államtitkárt a hét elején szintén előállították és gyanúsítottként hallgatták ki a hatóságok. A gyanú szerint ő is bűnrészes a nemzeti kulturális alapot érintő ügyben. Az ügyészség emiatt az ő letartóztatását is indítványozta. És végül új rekord született a sporterek jégpiacán. Több mint 12,2 millió dollárért kelt el Michael Jordan egykori mérkőzésen viselt meze. A Chicago Bulls legendája, a fehér 23-as számú mezt az 1998-as NBA döntő harmadik mérkőzésén viselte, abban az idényben, amelyet később The Last Dance néven emlegettek. Állítólag ez az egyetlen nyilvánosan ismert fehér színű mez a 98-as döntőből, amely egy Bulls győzelemhez köthető került a nyilvános piacra. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Bécsétől kaptuk az infót, hogy az Algyői hídnál lévő baleset okán még rendőri helyszínelésre, viszont folyamatos, de lassú forgalomra lehet számolni, úgyhogy át lehet jutni, de mindenképpen hosszabb a menetidő most arra felé. Hát menekülő útvonal talán ugye esetleg az M43-as autópálya, de az viszonylag nagy kerülre lehet, hogy gyorsabb átjutni, ha picit várakozol. Sokan vannak a Temesvári körúton, és ezzel együtt egyébként már az Új hídon is, a Kossuth-Lajos-Sugár úton, akár a Szabadkai úton, és hát nyilván az Algyői úton is egyre többen és többen próbálnak meg kijutni és bejutni a városba, úgyhogy lassabb átjutással érdemes ezeken a részeken számolni, de kíváncsi vagyok, hogy te mit tapasztalsz. Jöhetnek még információk a 0632998888-ra.
1: Támogatta az Üllési Kádár műszaki vizsgaállomás.
0: Délután 5 óra van, és a 88-ot hallgatod. Milyen jól teszed? Játszhatunk is együtt a játékkulcsot. Várom a 0632998888-ra. Jön mindjárt az Árkád Szeged hangvadász játéka. Na, meg itt van Harry Styles, és az American Girls-szel érkezik.

Ha hiszed, ha nem, és hát miért ne hinnéd, mondták is, hogy replay, ez Ijazz dala volt itt a 88-ban, Agyi határában pedig baleset történt, a Tisza híd előtt nem sokkal, lassabb az átjutás, át lehet jutni, de lassú a forgalom, ezt korábban is kaptuk információként. Én pedig ígérni szoktam, hogy utazunk egyet az időben, most is ezt tesszük, alaposan visszapörgetjük az időkerekét, tehát hiába kutatok az emlékeim között, nekem 1979-ből nem olyan túl sok emlékem van, gondolat se voltam, azt hiszem, de hát az volt az az időszak, amikor egyébként például a Délépnek még volt kézilabda csapata is, másodosztályban, ha minden igaz, meg akár a megyei élvonalban labdarúgó csapat is fémjelezte a csapat életét, de például egyébként 1979 volt az az időszak is, amikor megjelent a U2 első lemeze. Ez még egyébként kizárólag akkor Írországban, és hát azóta mekkora karriert futottak ők be, de fölidézhetjük azt is, hogy 1979-ben egyébként az akkori beszámolók szerint nagyjából pont így a hónap elején, már október 1-én indult el a távfűtés a bölcsődékben, óvodákban már működött, de hát 15 000 lakás érintett volt ebbe, és akkor a hírek arról szóltak, hogy 13 forintról 18-ra emelkedik a köbmétere a távfűtésnek. Hát, hogy örülnénk most annak, ugye nagyjából 800-nál tart, hogyha nem csal az információ meg a szimatom, úgyhogy volt egy ilyen időszak is, de hát azok aztán nagyon más idők voltak. Bár abban egyébként talán hasonlatos volt, akár mondjuk 2026-hoz vagy a jelenkorhoz, hogy akkor is voltak olyan dalok, amelyekről hát ma már tudjuk, hogy igazán meghatározóak. Például Donna Summert aligha kell bemutatni bárkinek is, kiváló felvételek fűződtek a nevéhez, 1979-ből például a Hot Stuff is. Mit szólnál, ha fölidéznénk ezt a kedvet?

0: Figyelj, Szeged!
1: Ez új!
2: Lengyel Johanna vagyok.
3: Lengyel Johanna. Egyenes az út.
4: Hatalom a múlt, már megint szembe száll.
5: Rádió 88.

0: hiszem ez igazán jól sikerült. Lengyel Johanna és az Egyenes az út. Hát tulajdonképpen Algyő felé az út az többnyire egyenes, de némi forgalom korlátozásra lehet számítani. Algyő határában a Tisza híd előtti részen történt egy baleset, amennyire tudjuk, ott forgalom korlátozás van még érvényben. Itt a 88-ban pedig mindjárt jön az Árkád Szeged játéka, a hangvadászat. Bizony, van még egy etapunk. Na meg, jön mindjárt a szegedi kedvencek közül. Például Dermot Kennedy csókos szájával. So kiss me the way that you would. Na és Teddy Sims is számot ad a tudásáról, énekfronton, úgyhogy meghallgatjuk őt is. Ha pedig a délutánban még mész valahova, akár az esti időszakba, akkor vigyél magaddal egy pongyolát, egy kis kabátot, mert azért hűvösre lehet majd az esti időszakban számítani.
1: Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
2: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
1: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
2: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
1: Most mi számítunk rád? Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját. Tudjuk, hogy tele vagy marketing hívásokkal. Ha mostanában felhívnak, ez a hívás most fontos.
2: Néhány perc, amivel sokat segít.
1: Ha telefonon keresnek, vedd fel, ha SMS-ben kapsz egy linket, töltsd ki, és mondd el, hogy mint mindig, most is a Rádió 88-at hallgatod.
2: Most te jössz, Rádió 88, az életünk része.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
4: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
7: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
6: Keresse a Carglass-t Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Életed egyik legfontosabb döntése előtt állsz? Mi segítünk megtalálni az utadat. Jön a jubileumi 25. pályaválasztási napok az Agórában. Akár az általános, akár a középiskolai tanulmányaid végén jársz, gyere el október 2-án, 3-án vagy 5-én az Agórába, és ismerd meg a Délalföld legújabb továbbtanulási lehetőségeit, vagy próbálj ki új szakmákat. Felnőttként tervezel új karriert? A térség felnőtteknek szóló képzései is várják az érdeklődőket. Október 3-án a családoké a főszerep, profi pályaválasztási tanácsadással és ingyenes nyelvi szint felmérővel várunk benneteket. Találd ki magad és dönts okosan a jövődről. Október 2-a, 3-a és 5-e, 25. pályaválasztási napok az Agórában. Készült a Csongrád Csanád vármegyei kormányhivatal megbízásából.
9: Gyönyörű barna bőr, amikor csak akarod. Próbáld ki Szeged legújabb vörösfényterápiás szoláriumát, az Amánit éjjel-nappal 0-24-ben. Fizess egyszerűen bankkártyával és töltődj fel. Amáni, a Novotel mellett.
10: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az új háznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
11: Őszi kuponkavalkád az Osamban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Okosanabban találod. További részletek osam.hu/kuponnapok.
12: Megnyílt a Líra könyvesbolt a Szegedi Árkádban. Újdonságokkal, széles könyvválasztékkal és minden korosztálynak szóló olvasnivalókkal várunk. Térj be hozzánk, nézz körül, és találd meg a következő kedvenc könyved. Líra könyvesbolt, mostantól a Szegedi Árkádban.
2: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Az STR rektori épülete előtt a 30. őszi kulturális fesztivál már bizony javában zajlik, viszont a fesztivál nyitó fényfestésről még semmiképpen nem maradtál le. 19.30-tól lehet erre számítani, addigra már sütét lesz, illetve a Hirtelen zenekar koncertje is érkezik majd 8 órától. Vegyél föl valamit egyébként, persze mondjuk miért menni mesztelen, de arra gondolok, hogy valami jóféle kabát, hogyha van rajtad, az azt hiszem jó szolgálatot tehet, addigra már hűvös lesz. Mindamellett pedig 18 órától Cigonya, Dobó Tihamér emlékest, ezt a Délvidékházban hívják majd életre a mai napon. A No Meal Today-ben a Terebes koncertezik, a Városi Rock Klubban pedig az Ogetto, Skonoskitio és a The Freaks koncertjére lehet számítani, de például szurkolói ankét is lesz a Pikk Arénában ma 18 órától. Hát ha iparkodsz, még lehet, hogy oda is oda lehet érni, ha nem vagy messze az arénától.

0: Sádoros, a Talk to You. Itt a 88-ban a Lucky Let's Go-ban, ahol nekem is van kivel beszélni, hiszen jön az Árkád Szeged hangvadász játéka. Gergő pedig már itt van velünk a vonalban. Hello Gergő, hogy vagy, mi újság?
1: Ilyenek most, lazulgatok.
0: De mi történt? Elfáradtál a mai napban?
1: Hát fárasztó volt, igen.
0: De mit csináltál? Mitől volt fárasztó? Mibe fáradsz te el? A hülye kérdésekben, mi, amiket én fölteszek neked. Na jó, figyelj! Maradjunk abban, hogy játszunk. Milyen a hallásod? Római katolikus.
1: Jó a hallás.
0: Jó a hallás. Hogy olyan, mint a nagy viaszmolynak, azt hiszem, hogy annak nagyon jó a hallása, meg a denevérnek, meg ilyenek. Na figyelj, Árkád Szeged hangvadász játék, jó, csak hogy ne húzzam az idegeidet. Ha fölismered a hangot, amit hallasz, szerintem ez egy picit nehéz lesz, de ha az elején fülelsz, akkor el lehet csípni. Akkor van egy 15 ezeres Árkád Szeged vásárlási utalvány, hogy jó?
1: Jó, rendben.
0: Oké, tapaszd a kis hallójárataidra a készüléket, mutatom a hangot. Jó? Na figyelj.

0: azt hinné, hogy sosincs vége, de előbb-utóbb igen. Megvan-e a hang? Ezt össze lehet keverni mással, és kíváncsi volnék a tippedre, ha eltalálok 15 ezer a tiéd.
1: Hát én egy nyomtatóra tippelek.
0: Nyomtatóra. Olyan dologra kell gondolni, hogy az Árkád Szegedben előfordul a falak között. Persze, miért ne lehetne nyomtató? Maradunk ennél a tippnél?
1: Üvegvisszaváltó akkor?
0: Nem. Segítek lehet rajtad egy picit, jó? 5000-rel csökkentjük a nyereményt, de nem jó irányba tapogatózol. Jó?
1: Jó.
0: Oké, okay? A segítségem az úgy hangzik, hogy hát tulajdonképpen ilyen hangot az Árkád Szegedbe esetleg a mosdó környékén hallasz. Szerintem ez viszonylag nagy segítség, de egy fene. Megmutatom még egyszer a hangrészletet. Van-e esetleg? Itt leállítottam, mert vége sincs soha.
1: Kézszárító.
0: Kézszárító, bizony! Na, hát lehet, hogy nagyon segítettem rajtad a jó szívem, de tulajdonképpen megvan. Ez a kézszárítót az elején lehet elcsívni, majd figyeled! Ez a amikor beindul, hát persze én nem tudom, hogy jól utároz, de igen, kézszárító. Bizony, ez neked meg van egy 10 000 forint értékű vásárlási utalványod.
1: Köszönöm szépen.
0: Jó, Gergő, én köszönöm a játékot, és gratulálok. Minden jót.
1: Köszönöm.
0: Szia-szia. Gergő 10 000-et nyert, hát ha vájtfűliek vagyunk, meg jók vagyunk matekból, akkor viszont könnyen kiszámolhatjuk, hogy 5000-et elhullajtott, mint kígyó a bőrét, és a helyzet az, hogy ezzel együtt, ha én jól számolok, ez nem olyan biztos, mert ebben mindig voltak problémák még annak idején az iskolába, de a 140 ezer forint, a jackpot értéke, a finálé értéke, ami azért vagány, mert holnap ez az összeg, és ez még néhány ezer forinttal akár ki is egészülhet a holnapi napban, de egy valakire talál majd rá. Figyeld, holnap már egyébként akár a reggeli műsort is jönnek a válaszok, és az, hogy hol bújkál ez a, hát egyelőre 140 ezer forint értékű Árkád Szeged vásárlási utalvány. Kygo és az Imagine Dragons viszont nem bújkálnak, hát nem olyanok ők. Már itt a Born to be Yours, alá 9 góban.

0: mi szóljon?
1: Az életünk zenéi. A Rádió 88 online zenei tesztje a Rádió 88.hu oldalon.
0: Rádió 88.
1: Az életünk.
0: Az életünk része.

0: volt a Compact Disco és a Sound of Our Hearts. Hát lassan alábukik a napocska, 22 Celsius fok, sőt már inkább lefelé tendál némiképp a Rádió 88 hőmérője is. Az október 1-je pedig hát sok történést hozott, akár a Medikémia tűzesetét, ahol egyébként a tűzoltók rendet tudtak tenni. Ezúton is jár nekik a köszönet és a gratuláció, na meg sajnos több baleset is történt Algyőnél, még némi lassulásra a Tisza híd előtti részen, Algyő határában úgy tűnik, hogy lehet számítani. Napsütésre pedig majd lehet számítani, de leginkább a holnapi napon, a meglehetősen csípős reggel után, akár egyébként 3-4 Celsius fokig is visszahűlhet a hőmérőkben a higanyszám, most erről szóltak a jóslatok.
1: Támogatta az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, a Magyar Kalandok Parkja. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria, olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Ezeket a hangokat már biztos ezerszer hallottad.
1: Csak akkor nem gondoltad, hogy egyszer pénzt fognak érni.
2: Indul az Árkád hangvadászat a

0: forint értékű nyereményekért.
1: Részletek a radio88.hu-n.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egy elén is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
2: Ez társadalmi célú hirdetés volt.
4: Az MVG 12-es pályaszámú nosztalgia villamos motorkocsit is kiállították a Szegedi Közlekedési Társaság ma délelőtti ünnepségén. Ma 118 éve, hogy elindult az első menetrend szerinti villamosjárat Szegeden. A születésnapi eseményen a Szegedi Közlekedési Társaság megköszönte azoknak a dolgozóinak a munkáját, akik nap mint nap hozzájárulnak a villamoshálózat működéséhez. Knezevics Viktor ügyvezető az első vonalról beszélt.
5: 1908. október 1-én indult Szegeden a menetrendszeri villamos közlekedés, és az első villamos vonal az Rókus vasútállomás és a pályaudvar között közlekedett. A nyomvonal többször változott az idők során, de tulajdonképpen ugyanezen a gerincen haladt. Fő funkciója ugyanaz volt, hogy ebben az irányban átszelje a várost és szállítsa az utasokat.
4: Valamire készülnek a szegedi környezetgazdák. Cserepes fák kerültek a Klauzál térre, összesen 90 fát vittek a belváros szívébe. Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója egyelőre csak annyit árult el, hogy egy projekt előkészületeit láthatjuk a téren. Hogy pontosan mire készülnek, az a jövő héten kiderül. Csalók élnek vissza a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat nevével. A szervezet munkatársai Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megye több településén is szembesültek azzal, hogy a lakhatás támogató programjukban támogatott családokat idegen emberek keresik fel, akik magukat a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat képviselőinek kiadva kikérdezik a családokat, iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el és felvételeket készítenek. A karitatív szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy a településeken élők az őket kereső ismeretlen emberektől kérjék el a Máltai Szeretetszolgálat igazolványát, mielőtt beengednék őket az otthonukba. És végül Céline Dion meglepetés koncertje nyitotta meg a párizsi divathetet. A kanadai énekesnő a francia főváros legnagyobb látványossága, az Eiffel torony lábánál adta elő 2002-es slágerét, az I'm Alive-ot. Dion hosszú kihagyás után tért vissza a színpadra, első önálló koncertjét 6 év szünet után, 2 héttel ezelőtt adta ugyancsak Párizsban. A következő hónapokban pedig egy 26 állomásos turnéra indul. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Nem kizárt, hogy Algyő határában még a korábban történt baleset okán némi forgalom korlátozásra lehet számítani. A forgalmi térképünk ebben a pillanatban még jelzi, hogy ott lassabb lehet a forgalom és torlódhat. Egyébként a Temesvári körúton is úgy tűnik, hogy sokan vannak még, illetve a Kálvária sugárút, Tiszalajos körút környékén is többen autóznak. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy némiképp ott is lassabb lehet a haladás. Ha útinfód van még itt a kora estében, akkor a segítség jöhet 0630 299 88 88 a számunk. A Lucky Let's Go szól itt a 88-ban, ahol mindjárt hozom a nap egyik legmenőbb dalát is, na meg visszatekintünk majd egy picit a reggelre, meg a villamosozásra, mindeközben pedig Szeged kedvencei érkeznek, most éppen Mabel, Joel Corey és az I Wish, a mikrofonnál pedig Szeri Csaba üdv.

0: kelemen kabátban dal a 7:45-kor a Rádió 88-ban, a reggelben pedig remek kis villamosozás volt, a srácok villamosra pattantak, Gedzó és Dani, na meg egyébként Roli is elég volt, aki kalauszként, hát azt hiszem, hogy szigorú volt egy picit, de hát tőle megszokhattuk mi már ezt, mi ezt eddig is tudtuk. Viszont, hogy mi a helyzet a Tátrát illetően, már gyorsulás tekintetében, na azt a reggelben tudtuk meg Nagy Istvántól, idézzük fel ezt a pillanatot.
1: Hivatalos sebessége a Tátráknak 70, viszont éjszaka ki kellett próbálnunk, hogy mennyivel megy. Azt mondták nekünk, hogy menjünk ki, és a Boldogasszony sugárúton, Galamb utca megállótól meg se álljak a Hősök kapujáig. A Hősök kapuja előtt van a zebra, ott a iskolának. Igen. Azt mondták, ott kezdjek el vészfékezni. 85 egész valamennyire sikerült a sebesség.
0: Azért az nem semmi, milyen lobogó hajjal lehetne azt, ha kitennénk a fejünket az ablakon, de hát olyat meg nem szabad csinálni, és nem csinálunk olyat, amit nem szabad. Hozom viszont a nap legmenőbb dalát, ezt azt hiszem, hogy bőven szabad. Siena Spyro berobbant az elmúlt időszakba a köztudatba. Picit egyébként olyan, mintha a 60-as évek elevenedne meg, nekem mindig ez jut eszembe, akármikor meglátom bármilyen interjú helyzetben őt. Egy rendkívül tehetséges hölgyről van szó, aki a Material Lover-rel most éppen itt a 88-ban hallat magáról. Jöjjön egy menő dal!
2: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
3: A prémium kategóriás prágai buti.

Ocean és az Endless Summer, hát egyáltalán nem megkésve, hiszen október van, viszont még egy picit ilyen nyárias volt azért ma is a hangulat, a holnapi kis csípős idő után is arra lehet számítani. A 47-esen pedig Algyő határában a Tisza híd előtti részen történt korábban egy baleset, ott még helyszínelnek és rendőri forgalom irányításra lehet számolni, és annyi jelzése szerint egyébként gyorsan át lehet jutni, nincs már nagy forgalom, de minden esetre ott még azért fokozott figyelemmel közlekedj. És a fokozott figyelmet Olivia Dean is megérdemli, rászolgált. Itt a So Easy tőle. I could be the

0: hősök és a lepörög a film. Hát a Lucky Let's Go filmje mindjárt lepörög, és szépen lassan az Árkádszeged hangvadászat játéka is, de még nem. Holnap még lehet néhány játékra számítani, és holnap lehet egy fináléra számítani, ahol a jelen állás szerint egyetlen hallgatónk 140 ezer forint értékű vásárlási utalványt nyer az Árkádszegedre. Nem 40-et, mint korábban a kincskeresés során, a jackpot összege 140 ezer forint. Azért az nem semmi. Lesz érte küzdelem, azt hiszem, hogy fel lesz adva a fejtörő, holnap reggel érdemes figyelni a műsorainkat minden további részletért. A folytatásban pedig mindjárt Ellie Goulding jön a Love Me Like Do-val, holnap pedig egy órától a Lottika Mixer is jelentkezik.
1: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
2: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.

0: Don't Stop Movie-n, ami picit egyébként itt a hajazna a Billie Jean-re, de hát nem az volt. Nem kizárt, hogy Algyűnél még helyszínelnek, néhány perccel ezelőtt ez még így volt. Rendőri forgalomirányítás is előfordult, nyilván nagy forgalom már nincs ott, de azért ha az Algyői Tiszahíd környékén jársz, akkor Algyi határában Szeged felől bizony még forgalmi korlátozás azért előfordulhat. Így figyelmes! Meglehetősen izgalmasnak ígérkezik a holnap, október 2-a, hát nyilván a Petrák neve napja miatt is, de talán amiatt is, mert hogy jön az Árkád Szeged hangvadászatjátékának utolsó néhány felvonása, és a születésnapi Árkád játék fináléja. 140 ezer forint jelenleg a tét, és ez holnap még picit akár emelkedhet is. 140 ezer forint egy rejtekhely. Egy rejtély, amit meg kell oldani. Valami, amit ki kell találni. Meglátjuk, holnap reggel figyeld a 88-at, és egyetlen hallgatónk nagyon szerencsés lesz. Minimum 140 ezer forint értékű Árkád Szeged vásárlási utalvánnyal gazdagodik, úgyhogy szerintem Szeged mondjuk emiatt is fölpörög majd, de holnap fölpörögnek a srácok is a reggelben, Gedzó és Dani érkezik majd a Mega. Holnap, hát ráadásul egyébként azt hiszem emberükre akadnak majd a srácok, hiszen Sárközi Róbert, a Sárközi MMA Team alapítója érkezik. Nem bántja a fiú. Szerintem, bár azért én egy ilyen kesztyűzést megnéznék, ha ez nem is lesz, az biztos, hogy a következő idényről beszélgetnek majd ők hárman, úgyhogy 8-tól erre is lehet számítani. Én pedig köszönöm, hogy együtt rádióztunk az októberi első napon, tegyünk így majd a másodikon is holnap. Szeri Csaba most búcsúzik, és persze tarts a Rádió 88-al a folytatásban, jön mindjárt a Klub 88. Viszhall!
1: Támogatta az Intellometra Kft. Legyen otthonod okos.

0: Az este itt kezdődik. Mit Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Október első napja van, de ezt az időjárás egyáltalán nem tükrözi, hogy mi lesz a folytatásban, ez mindjárt kiderül, utána jönnek a hírek. Én Büte Zsolt vagyok, szép estét kívánok neked, hello, hello, indul a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja. Az első két órában Buzsik mixeit hallhatod.
2: Ha már szereted este eldönteni, hogy milyen legyen a holnapi szetted, akkor érdemes olyan ruhát választanod, ami reggel melegen tart. Mert hogyha neked is hajnalban csörög a vekker, mint nekem, akkor 8 fokra készülhetsz, de napközben már 26-ig melegszik a levegő. Figyelj az egészségedre, szedj vitamint, jár szűrővizsgálatokra, főleg, hogy október a merrák elleni küzdelem hónapja, amikor is számos rendezvényen begyűjtheted az infókat róla. Ebből ajánlok egyet a hírekben is.
0: Napközben dolgozol. Mi is?
3: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
0: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
4: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül.
0: Hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
3: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
0: a Rádió 88-ban.
3: Támogatja az Input csoport.
2: Először rendezik meg Szegeden a Your Body, Your Temple Day-t a merrák elleni küzdelem világnapja alkalmából. A szombati eseményre a daganatos betegségekkel élőket, a kezelések után lévőket, hozzátartozókat és a téma iránt érdeklődőket várják. A rendezvényen mobilizációs, átmozgatós bemutató óra, hangtálfürdő és kerekasztal beszélgetés is szerepel a programok között. Monok Sára, az alapítvány szegedi képviselője elmondta, hogy a Szivárvány Harmónia és Mozgás stúdióban tartott szakmai délelőtt ingyenes, de regisztrálni kell.
5: Én azt szeretném, hogy egy picit feltöltődjenek, jobban érezzék magukat, és persze, mivel neves szakemberek jönnek, ezért remélem, hogy majd olyan információk birtokában mennek, ami segíthet nekik a továbbiakban, vagy akár megismerhetnek olyan embereket, akikkel szívesen beszélgetnek, mert ugyanabban az élethelyzetben vannak.
2: Több helyet lépett előre a nemrégiben megjelent UI Green Metric zöld egyetem világranglistán a Szegedi Tudományegyetem, és 34. lett a világon. Európában a legjobb 20 intézmény között van, a kelet-európai régióban pedig a harmadik helyezést érte el. A fenntartható jövő formálásában végzett meghatározó tevékenységéért külön elismerést is kapott az STE, a nemzetközi hálózat legaktívabb magyar egyetemeként díjazták. Letartóztatták Hankó Balást Kecskeméten. Megbilincselve szállították ki az egykori kulturális és innovációs minisztert az autóból a NAV fekete maszkos munkatársai, akik aztán így bilincsben vezették a tárgyalóterembe. A Ceglédi Büntetésvégrehajtási Intézetből vitték át a kecskeméti járásbíróságra, ahol a letartóztatásáról döntöttek. Hankó Balázs és védője többször kijöttek, majd visszamentek a tárgyalóterembe, hogy a végzés előtt még áttanulmányozhassák az ügy iratait. A politikust különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A bíró végül egy hónapra elrendelte Hankó Balázs letartóztatását. És végül avatásról készülhet Szia dalaiból, köztük a másoknak írt slágereiből. Szia digitális mással léphetne színpadra egy új produkcióban, amely az énekesnő előadói és dalszerzői munkáit egyaránt bemutatná. A show azonban még a tervezés elején jár, a bemutató még jó pár évre van, viszont több városba is elvinnék, de még a hivatalos bejelentést is meg kell várni. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
3: A lemezjátszóknál DJ Buzsik.
0: Az élet.

minden csütörtök este 7 és 9 óra között DJ Buzsik mixei szólnak. Ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, én Büte Zsolt vagyok, és most is érdemes kitölteni a zenei tesztünket, hogyha éppen uncsizol, vagy ráélsz, vagy úgy munkába vagy, és dolgozol, és szeretnéd egy picit még jobban elütni az időt a mixek közepette, csak menj fel a rádió88.hu per zene oldalunkra, 20 dal töltünk fel minden szerdán, 20 másodpercben gyorsan végig lehet majd pörgetni. Ez a Klub 88, ma is 10 óráig itt a Rádió 88-ban.

0: Szeged kedvenc zenéi 9 és délután 5 óra között itt a Rádió 88-ban annyira változatosan szólnak, hogy egy dal csak egyszer játszunk le ebben az időben munkanapokon. Ez teljes mértékben jól hangzik, itt a Klub 88-ban pedig ezek a dalok mixelve szólnak, ami egy teljesen más érzés. Biztos, itt én Büte Zsolt vagyok, a következő órában is DJ Buzsik mixét hallhatod, az időjárás jelentés és a hírek után.
1: Ha már szereted este eldönteni, hogy milyen legyen a holnapi szetted, akkor érdemes olyan ruhát választanod, ami reggel melegen tart. Mert hogyha neked is hajnalban csörög a vekker, mint nekem, akkor 8 fokra készülhetsz, de napközben már 26-ig melegszik a levegő. Figyelj az egészségedre, szedj vitamint, járj szűrővizsgálatokra, főleg, hogy október a merrák elleni küzdelem hónapja, amikor is számos rendezvényen begyűjtheted az infókat róla. Ebből ajánlok egyet a hírekben is.
2: 3 után kivezet.
3: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
2: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
3: Szóval, 3 után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
0: Minden csütörtök este 7 és 9 óra között DJ Buzsik mixei szólnak. Ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja. Én Büte Zsolt vagyok, és most is érdemes kitölteni a zenei tesztünket, hogyha éppen uncsizol, vagy ráérsz, vagy úgy munkába vagy, és dolgozol, és szeretnéd egy picit még jobban elütni az időt a mixek közepette, csak menj fel a radio88.hu per zene oldalunkra, 20 dal töltünk fel minden szerdán, 20 másodpercben gyorsan végig lehet majd pörgetni. Ez a Klub 88, ma is 10 óráig itt a Rádió 88-ban.

és a téma iránt érdeklődőket várják. A rendezvényen mobilitációs, átmozgatós bemutató óra, hangtárfürdő és kerekasztal beszélgetés is szerepel a programok között. Monok Sára, az alapítvány szegedi képviselője elmondta, hogy a szivárvány

letartóztatták Hankó Balást Kecskeméten. Megbilincselve szállították ki az egykori kulturális és innovációs minisztert az autóból a NAV fekete maszkos munkatársai, akik aztán így bilincsben vezették a tárgyalóterembe. A Cevődi Büntetés Végrehajtási Intézetből vitték át a kecskeméti járásbíróságra, ahol a letartóztatásáról döntötte. Hankó Balázs és védője többször kijöttek, majd visszamentek a tárgyalóterembe, hogy a végzés előtt még áttanulmányozhassák az ügy iratait. A politikust különösen jelent

Tiszta őrület volt az elmúlt időszak a Rádió 88-ban az Árkád kincskereső és a hangvadászat játékunknak köszönhetően, amiben ti voltatok a főszereplőek és te voltál a főszereplő. Nagyon köszi, viszont a finálé még előttünk áll, hiszen holnap egy nagy meglepetéssel készülünk, és az eddig összegyűlt és megmaradt összeget meg lehet majd nyerni, lehet utána vadászni. A mai Klub 88-ban 9 óráig DJ Buzsik mixét hallod, utána pedig én jövök egészen 10-ig.

0: 88-at hallgatod a Rádió 88-ban. Jó munkát kívánok neked, hogyha dolgozol, kitartás, bármeddig is tart az a munkaidő. Biztosan lesz benne, hogy a következő egy órás mixel még gyorsabban fog eltelni, és jobban fognak szólni Szeged kedvenc zenéjén. Büte Zsolt vagyok, jön az időjárás jelentés, és jönnek a hírek.
1: Nem változik jelentősen a szegedi időjárás, marad a hűvös hajnal, amit egy napos őszi idő követ 26 fokkal. Ahogy elnézem a hamarosan érkező híreket, nagyon menő mostanában bíróságra járni. Rögtön szó lesz Varga Bajusz Veronikáról, volt felsőoktatásért, szakképzésért és innovációért felelős államtitkáról, de hogy a Kövér Béla Báb Színház hogyan keveredik bíróság közelébe, az is mindjárt kiderül. Bíróság elé áll a Róka, a szegedi Kövér Béla Báb Színház legújabb előadásában. A Róka szemű című előadásban Spergel Anna alakításában jelenik meg a ravasságáról híres állat, ám ezúttal egy eddig ritkán ismert oldalát kell megmutatnia. Megpróbálja bebizonyítani az ártatlanságát a törvényszék, vagyis a néző közönség előtt. Kis Ágnes igazgató elmondta, az előadás vasárnaptól látható a Báb Színházban, és az egész évadban műsoron marad.
2: Valójában egy bíróságra érkezünk, ahol ennek a figurának meg kell magát védenie, és egy történeten keresztül megpróbálja azt bebizonyítani, hogy valójában van olyan, amikor önzetlenül tud segíteni és jelen lenni, és hogy ez sikerül-e neki, és elengedi-e ez a törvényszék, ez legyen az előadás meglepetése.
1: Ingyenes egészségügyi szűrésekkel, szakmai beszélgetésekkel és családi programokkal rendezik meg szombaton az első szegedi egészségfesztet. Egyebek mellett vérnyomás, vércukor és véroxigén szintmérésre, valamint anyajegy szűrésre is lesz lehetőség a Gellért szabadidőközpontban délelőtt 9 és délután 1 óra között. A programon szó lesz többek között az asztmáról, a szénanátháról, az ekcémáról, valamint a reflux és a légúti tünetek kapcsolatáról. A délelőtt egyik vendége Cseh László, 6-szoros olimpiai érmes, 2-szeres világbajnok úszó lesz, akivel 10 órától az élsport és az asztma kapcsolatáról beszélgetnek. Elrendelték Varga Bajusz Veronika letartóztatását, döntött a Kecskeméti járásbíróság a volt államtitkár sorsáról. Az ügyészség esetében is 30 napos letartóztatást indítványozott. Hankó Balázs korábbi jobb kezét, a volt felsőoktatásért, szakképzésért és innovációért felelős államtitkárt a hét elején szintén előállították és gyanúsítottként hallgatták ki a hatóságok. A gyanú szerint ő is bűnrészes a Nemzeti Kulturális Alapot érintő ügyben. Az ügyészség emiatt az ő letartóztatását is indítványozta. És végül a hangunk és a hallásunk minőségének romlása is jelezheti a demencia kialakulásának nagyobb esélyét. A felfedezés egy amerikai kutatócsoporttól származik, akik több mint 800 ezer 50 éves és annál idősebb résztvevő bevonásával térképezték fel az összefüggést. Azok, akiknél volt hangprobléma, de halláskárosodás nem, nagyobb kockázatnak voltak kitéve, mint azok a betegek, akik csak halláskárosodást tapasztaltak. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
5: Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
3: A lemezjátszóknál DJ Rob.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88, a Rádió 88 van.
1: Az esélyi kezdődik.
2: It's all yours.
0: Klub 88.
3: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: Folytatódik a napos őszi idő holnap is Szegeden, de azért reggel még kell a pulóver. Ha a fázósabb vagy, vagy bringával indulsz útnak, ne talán rollerrel, akkor egy vékonyabb dzseki sem árt. Napközben azonban már 26 fok is lehet. Pont olyan jó idő lesz, mint ma, amikor a szegedi villamos születésnapját ünnepeltük. Hozom is a részleteket a hírekben. Az MVG 12-es pályaszámú nosztalgia villamos motorkocsit is kiállították a Szegedi Közlekedési Társaság ma délelőtti ünnepségén. Ma 118 éve, hogy elindult az első menetrend szerinti villamosjárat Szegeden. A születésnapi eseményen a Szegedi Közlekedési Társaság megköszönte azoknak a dolgozóinak a munkáját, akik nap mint nap hozzájárulnak a villamoshálózat működéséhez. Knezevics Viktor ügyvezető az első vonalról beszélt.
1: 1908. október 1-én indult Szegeden a menetrendszeri villamos közlekedés, és az első villamos vonal az Rókus vasútállomás és a pályaudvar között közlekedett. A nyomvonal többször változott az idők során, de tulajdonképpen ugyanezen a gerincen haladt. Fő funkciója ugyanaz volt, hogy ebben az irányban átszelje a várost és szállítsa az utasokat.
0: Baleset szemtanúit keresik a szegedi rendőrök. Egy gyalogost ütöttek el még június 16-án délután 5 órakor a Tisza Lajos körúton, a Honvéd tér közelében. Épp az úttesten ment át, amikor egy fehér színű autó elsodorta és ezért elesett. A baleset következtében súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A rendőrség elsősorban azoknak a szemtanúknak a jelentkezését várja, akik közvetlenül a helyszínen tartózkodtak, látták a balesetet és ezzel kapcsolatban érdemi információval rendelkeznek. Csalók élnek vissza a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nevével. A szervezet munkatársai Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megye több településén is szembesültek azzal, hogy a lakhatás támogató programjukban támogatott családokat idegen emberek keresik fel, akik magukat a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat képviselőinek kiadva kikérdezik a családokat, iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el és felvételeket készítenek. A karitatív szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy a településeken élők az őket kereső ismeretlen emberektől kérjék el a Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát, mielőtt beengednék őket az otthonukba. És végül Céline Dion meglepetés koncertje nyitotta meg a párizsi divathetet. A kanadai énekesnő a francia főváros legnagyobb látványossága, az Eiffel torony lábánál adta elő 2002-es slágerét, az I'm Alive-ot. Dion hosszú kihagyás után tért vissza a színpadra, első önálló koncertjét 6 év szünet után 2 héttel ezelőtt adta ugyancsak Párizsban. A következő hónapokban pedig egy 26 állomásos turnéra indul. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.

0: Ha már szereted este eldönteni, hogy milyen legyen a holnapi szetted, akkor érdemes olyan ruhát választanod, ami reggel melegen tart. Mert hogyha neked is hajnalban csörög a vekker, mint nekem, akkor 8 fokra készülhetsz, de napközben már 26-ig melegszik a levegő. Figyelj az egészségedre, szedj vitamint, járj szűrővizsgálatokra, főleg, hogy október a merrák elleni küzdelem hónapja, amikor is számos rendezvényen begyűjtheted az infókat róla. Ebből ajánlok egyet a hírekben is. Először rendezik meg Szegeden a Your Body, Your Temple Day-t a merrák elleni küzdelem világnapja alkalmából. A szombati eseményre a daganatos betegségekkel élőket, a kezelések után lévőket, hozzátartozókat és a téma iránt érdeklődőket várják. A rendezvényen mobilizációs, átmozgatós bemutató óra, hangtálfürdő és kerekasztal beszélgetés is szerepel a programok között. Monok Sára, az alapítvány szegedi képviselője elmondta, hogy a Szivárvány Harmónia és Mozgás stúdióban tartott szakmai délelőtt ingyenes, de regisztrálni kell.
1: Én azt szeretném, hogy egy picit feltöltődjenek, jobban érezzék magukat, és persze, mivel neves szakemberek jönnek, ezért remélem, hogy majd olyan információk birtokában mennek, ami segíthet nekik a továbbiakban, vagy akár megismerhetnek olyan embereket, akikkel szívesen beszélgetnek, mert ugyanabban az élethelyzetben vannak.
0: Humanoid robottal és robotkutyával bővült a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának eszköztára. Az új eszközök integrálása a mérnök kiképzésekbe lehetőséget ad a hallgatóknak arra, hogy megismerjék az ipar 4.0 és a mesterséges intelligencia legújabb alkalmazásait. Sárosi József dékán úgy fogalmazott, hogy az új robotok nem csupán demonstrációs eszközök, hanem olyan nyílt kutatási platformok, amelyeken a hallgatók és kutatók korszerű algoritmusokat, mesterséges intelligencia alapú és ipari automatizálási megoldásokat tesztelhetnek. Letartóztatták Hankó Balást Kecskeméten. Megbilincselve szállították ki az egykori kulturális és innovációs minisztert az autóból a NAV fekete maszkos munkatársai, akik aztán így bilincsben vezették a tárgyalóterembe. A Ceglédi Büntetés Végrehajtási Intézetből vitték át a Kecskeméti Járásbíróságra, ahol a letartóztatásáról döntöttek. Hankó Balázs és védője többször kijöttek, majd visszamentek a tárgyalóterembe, hogy a végzés előtt még áttanulmányozhassák az ügy iratait. A politikust különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A bíró végül egy hónapra elrendelte Hankó Balázs letartóztatását. És végül avatásról készülhet Szia dalaiból, köztük a másoknak írt slágereiből. Szia digitális mással léphetne színpadra egy új produkcióban, amely az énekesnő előadói és dalszerzői munkáit egyaránt bemutatná. A show azonban még a tervezés elején jár, a bemutató még jó pár évre van, viszont több városba is elvinnék, de még a hivatalos bejelentést is meg kell várni. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.

0: Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.
1: Ezt iszonyúan sajnálom, de az fontos tisztáznom, hogy ami neked is, az nekem is.

0: Rádió 88.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.